0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Átadja a kegyelmi ügy iratait a köztársasági elnök. Környezetkárosítás nyomulja miatt tettek feljelentést a BID gyár ellen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter kedden a Facebook oldalán, miután bejárta a tárca Szalai utcai épületét és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Ladnert Judit kiemelte, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyermekeknek. Sok munka áll előttünk, de jó érzés látni azt az elkötelezettséget és szakmai tudást, amellyel a kollégák készülnek erre a feladatra, írta a miniszter. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palota erről kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t. A Sándor Palota tudatta, együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal, és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló dokumentumokat a kabinet képviselőjének. Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Sólyog Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügyiratait. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal a szegedi BID gyár ügyében, közölte a szervezet sajtószolgálata. A közlemény szerint a kormányhivatal a BID gyár kivitelezési munkáinak 2024-es megkezdése óta folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházást, és több különböző hatáskörben indított ellenőrzést. A kormányhivatal az első negyed évében a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálta. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkáros gyanúja a beruházási területen letermelt talajrétek felhasználásával összefüggésben. Ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen, írták. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kedden Facebook oldalán azt írta, a BID a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. 64 éves korában kedden délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, tudatta a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Mély megrendüléssel és őszinte döbbenettel fogadtam a hírt, hogy Scherer Péter a kortárs magyar színművészet és filmgyártás egyik legmeghatározóbb, utánozhatatlan alakja, tragikus hirtelenséggel el. Távozott közülünk, írta Tar Zoltán. Mint fogalmazott, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Az elmúlt 30 évben nyújtott zseniális alakításai, közvetlen emberi személyisége és a szakma iránti alázata mély nyomot hagyott a magyar filmművészeten és a mindennapi kulturális élményeinken. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap, az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő, főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra 22-26 fok várható.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
4: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega.
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
8: Egészségedre.
9: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
10: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
10: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
10: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
11: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Podcast. Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: Konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió, a világon mindenhol hallható.

0: Sokat javulhatnak a magyar-lengyel kapcsolatok, őrizetbe vették az ablakon kizuhant lány barátját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Gregorz Risz bíborosnál, krakkói érseknél, a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezve, hogy régi hagyományt éreztet fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. Szabályos, de nem szokványos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Nem akarta kommentálni Magyar Péter miniszterelnök azon feltételezését, miszerint Varga Judit akkori igazságügyi minisztert nem tájékoztatták, átverték, csőbe húzták az ügyben. A volt parlamenti államtitkár, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, azt mondta, az elnöki hivatal sürgetésére ellenjegyezte Varga Judit az ügyben hozott köztársasági elnöki döntést, annak a tudatában, hogy Novák Katalin a pápa látogatásra akarja időzíteni a kegyelmet. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció. Hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisziplináris nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményekről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgató köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma, korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felül érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti Szent Lőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kedden polisz.hu oldalon. A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dulakodás nyomaira bukkant. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti erkélyről. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő, főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra 22-26 fok várható.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Kamureklám.
1: A visszaszámlálás megkezdődött. Már csak néhány nap a világ első Szíriában gyártott 3 literes autójának premierjéig. A lehet...
2: Van meg, bocsánat. Ha-ho!
0: Kamureklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter két heten mást sem tesz, mint folyamatosan fenyeget és sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamástól. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök a mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Rusin Sandy Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Rusin Sandy Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a véleményszabadság. Ára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Rusin Sandy Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. A fix kamatozású lakossági állampapírok kamata 0,5%-kal csökken pár napon belül, közölte az Államadósságkezelő Központ. A május 22-én induló új sorozatokkal párhuzamosan az LKK le is zárja a fix kamatozású lakossági állampapírok futósorozatának értékesítését. A közlemény szerint csak a kamatok csökkennek 0,5%-kal, egyébként a lakossági állampapírok egyéb jellemzői nem változnak. A háború folytatására úszítás Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek az a kijelentése, miszerint Oroszország Fehér Oroszország területéről támadhat Ukrajnára vagy valamelyik NATO tagállamra, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Azt mondta, hogy az ukrajnai béke folyamat egyelőre szünetel, de kifejezte reményét az újraindulásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok folytatja közvetítői erőfeszítéseit. A Moszkvát a Kijevre mért csapások miatt ért bírálatokra reagálva azt mondta, hogy az orosz fegyveres erők kizárólag katonai vagy katonai jellegű célpontokat támadnak Ukrajnában. Ezzel szemben az ukrán fegyveres erők továbbra is a békés orosz infrastruktúrára mérnek csapásokat. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délutánra 22-26 fok várható.

0: Kamu reklám.
1: Aki a virgácsot szereli, hóember nem lehet.
0: Kamu reklámot hallottak.

Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közlemény.

0: Reklám.
1: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
11: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból, az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból, az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten: hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kór általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenleg ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a magyar nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott viadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lettek figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arra felé várható zápor, zivatar, elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra 22-26 fok várható.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Szivárvány.
5: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Milyen jó
2: Hobby Rádió.
6: Fogalkozni mélyedek ki a busztába.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Nem bírod már elviselni.
4: Always look on the bright side of life.
5: A régi ismerős dallam új köntösben.
6: Nézd az élet jó oldalát.
5: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
7: Engem ez így jó.
5: 15 órától. Sárga Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
8: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
9: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
8: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
10: UK Fever Show.
11: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
11: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit. És azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
6: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást.
4: Jó szórakozást. Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Arkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Kamu reklám.
2: Azaz, hogy ha meghalunk, akkor porrá leszünk?
3: Igaz.
2: Atya úristen, akkor nekem a szekrény tetején van egy hull.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Magyar Péter Budapestre hívta Donald Tuskot, haladékot kapott Budapest a szolidaritási adó befizetésére. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV a nyári balatoni forgalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Magyar Péter Budapestre hívta Donald Tuskot, a magyar kormányfő a lengyel kormányfővel közös varsói sajtótájékoztatóján azt mondta, a meghívást a cseh és a szlovák miniszterelnöknek is elküldi, és reméli, hogy június végén mindannyiukat Budapesten köszöntheti, még a visegrádi négyek magyar elnöksége alatt. Magyar Péter szerint Magyarország partnere lesz Lengyelországnak, Szlovákiának és Csehországnak abban, hogy a V4-ek visszanyerjék korábbi erejüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő fontosnak nevezte az együttműködés bővítését többek között Skandinávia, Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Románia és a nyugat-balkáni országok felé is. 60 napos fizetési haladékot kapott Budapest a kormánytól a szolidaritási hozzájárulás 2025. decemberi 7,5 milliárd forintos részletére, írja a Népszava. A főváros és a kormány között megkezdődtek az egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetéről. A lap szerint ez már a második halasztás a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Korábban az áprilisban esedékes 37,1 milliárd forintos befizetésre kapott 60 napos haladékot a főváros. Közben május végén a területfejlesztési alapba is fizetnie kellene Budapestnek az első negyedéves adatok alapján 10,3 milliárd forintot. A főváros olyan javaslatcsomagot készít, amely szerintük nem érinti a 2026-os költségvetést, lezárná a pereket és biztosítaná Budapest működő képességét. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter indoklása szerint az elmúlt években a MÁV képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalom növekedést. A helyzet most is súlyos, hiszen a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsia van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt. Ezért azonnal lépni kellett, a legjobb és leggyorsabb megoldás pedig a csönzés volt. A tárca vezető jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán, amit szinte a nulláról kell kezdeni, hiszen az erre vonatkozó tendereket a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Május 18 és június 12 között több mint 20 ezeren érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdei táborhelyre kikapcsolódni a hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban, teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező. A Zánkai és Fonyódligeti, valamint az erdélyi nyári táborozásra a jelentkezés lezárult, az iskolák az elmúlt napokban értesültek a pályázatok eredményéről. Az állami támogatásnak köszönhetően Erzsébet táborokban idén is több tízezer gyermek kikapcsolódása és teljes ellátása biztosított egész évben. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Műsorajánló.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
8: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
9: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
8: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
10: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek.
2: Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 21-én köszöntjük a Konstantin nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név a Konstantinus névből ered, mely a konstans szóból származik, jelentése Konstantinus családjához tartozó, szilárd, nyugodt, álhatatos és következetes. A Konstantinok ünnepelnek még március 11-én, április 12-én és július 27-én is. Becézése a névnek Konib Konika Kontib Kontika. Jeles viselői a névnek ön, kedves Konstantin. Ezen a napon köszöntjük még május 21-én a Konstantinokon kívül az András, Dévald, Mirella, Ozmin, Teobald, Teobálda és Teofilla nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 21-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1369. május 21-ével kezdünk. Ekkor 5. Károly német-római császár hadat üzent Angliának, ezzel megkezdődött a 100 éves háború. A következő századdal folytatjuk, 1471. május 21-én 6. Henrik meghalt a londoni Towerben. Feltehetően riválisa 4. Edward ölette meg. 1502. május 21-ével folytatjuk, Juan de Nova Castella spanyol felfedező első indiai útja utáni visszatérése során felfedezte Szent Ilona szigetét. A 18. századra ugrunk, 1719. május 21-e óta ez a nap Szeged napja. 1719-ben 3. Károly király aláírta Szeged szabad királyi városá nyilvánításának oklevelét. Az adománylevélben szereplő címer lett a város új címerének alapja is. A 19. századdal folytatjuk, 1863. május 21-én Aradon megszületett Winkler Lajos kémikus, a magyar analitika nemzetközi hírű képviselője. Még mindig a 19. században maradunk, 1881. május 21-én megalapították az amerikai Vöröskeresztet Clara Barton elnökletével. Átugrunk a 20. századba, 1916. május 21-én meghalt Görgei Artúr honvédtábornok és vegyész. Az 1848-49-es szabadságharc egyik tábornoka, a Szemere kormány hadügyminisztere, a világosi fegyverletétel kezdeményezője és végrehajtója. Történelmi tettei azóta is vitatárgyát képezik, mint vegyész sem merült el az ismeretlenség homályában, ő fedezte fel a laurilsavat. Maradunk még a 20. században, 1927. május 21-én Charles Lindbergh amerikai repülős egyhuzamban átrepült az Atlanti-óceánt 33 óra és 29 perc alatt. És még mindig a 20. század, de már a vége, 1992. május 21-e óta a Magyar Honvédelem napja ez. Az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként a honvédség 3 hetes ostrom után visszafoglalta Budavárát. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján e napon ünneplik a Magyar Honvédelem napját. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 29-es fejezetéből.
1: Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok néktek. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.
2: Ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. május 21-e, csütörtök. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok. Evangélium Szent János könyvéből, 17. fejezet 20-tól a 26. versig. Abban az időben. Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, nem csak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan. Amint te, Atyám, bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek ők is mi bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk. Én ő bennük, te én bennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem. És szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igaz, Atyám. A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is ő bennük legyek. Emelkedés. Jézus főpapi imájának utolsó része már rólunk is szól. Nem csak az utolsó vacsorán jelenlévő apostolokért imádkozik, hanem mindazokért, akik majd az ő tanúság tételük hatására hisznek benne, vagyis minden idők hívőiért. Jézus számít ránk, és épít tanúságtételünkre és hitünkre. Ez az isteni erőlelátás és szeretet reményt ébreszt bennünk pünkösd előtt. Nem ismeretlen útra készülünk, hanem olyanra, amelyet Jézus imádsága kísér. Mit kér számunkra? Hogy mindnyájan egyek legyenek. Tegnap már találkoztunk ezzel a gondolattal, ma ismét az egységért könyörök, de most nem csak a tanítványok között, hanem minden hívő közösségért. Ez az egység nem szervezeti, vagy pusztán emberi összetartás, hanem olyan közösség, amelynek mintája az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretett közössége. Az egység nem csupán belső ügy, hanem a misszió és a missziós lelkület erőforrása. A Szentlélek eljövetele nem egyéni lelkesedést eredményez, hanem azt, hogy az egyház, az élő közösség elindul tanúságot tenni. Ezért olyan fontos, hogy nyitott szívvel, közösségi lelkülettel készüljünk pünkösdre. A lélek ott tud működni, ahol van egység, béke, kölcsönös szeretet, ahol az ember nem önmagáért él, hanem Istenért és fele barátaiért. Jézus azt kéri, hogy eljussunk az örök élet teljességébe. Jézus szava és jelenléte által az Atya szeretete költözik szívünkbe. Ezt a szeretetet hozza el a Szentlélek pünköstkor, élő, mozdító, egységet teremtő szeretetet. Uram Jézus, te értem is imádkoztál, még mielőtt megszülettem volna. Köszönöm, hogy a hitedben és szeretetedben már akkor helyen volt. Taníts meg egységben élni embertársaimmal, hogy ne megosztó, hanem összekötő legyek, ne viszályt, hanem békét teremtsek. Küldd el a Szent Lelkedet, hogy az Atya szeretete bennem is éljen, átformáljon és rajtam keresztül másokat is elérjen. Add, hogy a világ bennem is felismerje jelenlétedet, és vágyjon arra az egységre, amit csak te tudsz adni. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy évente két alkalommal érdemes a légkondicionáló fertőtlenítését is elvégezni? Mert a berendezések gomba és baktérium tenyészetekkel lehetnek tele, a készülék ezért ilyenkor fertőzött levegőt keringet a belső térben.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy füstölt csonkát tejszínes poréhagymamártással hoztam önöknek. Áztassuk be a csonkát 12 órára, közben cseréljünk rajta néhányszor vizet. Aztán tegyük egy jókora fazékba, annyi friss hideg vízzel, hogy ellepje. Mert az első munkafolyamatra azért van szükség, hogy a csonka beszívja a vizet, így könnyebb lesz a főzésünk. Lassan forraljuk fel, de csak gyöngyözzön, tovább úgy, hogy minden fél kiló csonkára fél órát számítunk, attól a perctől kezdve, hogy a tűzre tettük. Végül vegyük le a lángról, és saját főzőlevében pihentessük, hűtsük ki, körülbelül fél óráig. Aztán emeljük ki egy tálba. A megmosott zöldjétől megfosztott poréhagymát, akár robotgéppel, akár jó éles késsel egészen apróra vagdossuk meg. Olvasszuk meg a vajat, és pároljunk rajta puhára a poréhagymát. Hintsük meg finom liszttel, és keverjük össze alaposan. Lassacskán öntsük bele a vermuttal összekevert meleg tejet, és kavargassuk folyamatosan, hogy szép sima, mártássá sűrűsödjön. Ha egy kicsit kevés lisztet használtunk volna, akkor ételkeményítővel utána dolgozhatunk. Ne sajnáljuk tőle a frissen örölt borsot, de a sóval takarékoskodjunk, ugye mert a sonkának a leve sós. Gyöngyöztessük finoman körülbelül

0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live. 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
4: UK. Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra.
0: Jó reggelt!
2: Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih, tovább maradnak Budapesten a kínai agyak katonák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban, amelyen a belügyi ágazat valamennyi vezetője és helyettese részt vett. Pósvai Gábor miniszter a tanácskozáson arról beszélt, hogy a következő időszak célja egy működő, emberséges és jogállami Magyarország megteremtése, amelyhez biztonságos és kiszámítható intézményrendszer szükséges. A miniszter támogatásáról biztosította azoknak a korábbi rendvédelmi dolgozóknak a visszatérését, akik megfelelnek a szakmai és jogi feltételeknek. A miniszter hangsúlyozta, a jövőben a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie, miközben a határvédelem, a kiberbűnözés elleni fellépés és a klímaváltozás kihívásaira való felkészülés is fontos feladat lesz. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih a Maradék nélkül program 10 éves évfordulóján. A Kreatív Egyben tanulságos alkotások először Abasáron, Fóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csak nem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne közel 372 000 ember egyéves ellátására. 5 vizsgálóbizottság felállítására nyújtott be javaslatot a Tisza frakció vezetője. Ezek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, a kegyelmi botrány, a gyermekvédelem és a közvagyon elvesztését vizsgáló bizottságok felállítására vonatkoznak. Arról, hogy a vizsgálóbizottságok hathatós fellépéséhez azok működési szabályainak szigorítására lenne szükség, Magyar Péter keddi rendkívüli sajtótájékoztatóján beszélt, többek között a beidézettek megjelenési és igazmondási kötelezettségének lehetőségét is felvetve. 3 héttel tovább látható az első kínai császár agyak katonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 000 látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonáit című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl. Az Ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A szép művészeti kiállításán nyomon követhetjük a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését, ekkor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby rádió.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Május 21-e, csütörtök. A fővárosban lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakasz rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton kifelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Csak a félútpálya járható a harmadik kerületben, a Timár utcában, a Pacsirtamező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A hetedik kerületben a Hernád utcában a Tököli út előtt, illetve a 14. kerületben a Fűrész utcában az Egressi út közelében csatornát javítanak, ezért útszűkületre kell számítani. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt.
4: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
5: Csak itt, a Hobby Rádióban!
6: Az anyák halhatatlanok, csak testet, arcot, alapot váltanak. Egyetlen halott sincs közünk, fiatalok, mint az idő. Újra születnek minden gyermekkel, megöletnek minden halottal, harmadnapra föltámad.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 21-én köszöntjük a Konstantin nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név a Konstantinus névből ered, mely a konstans szóból származik, jelentése Konstantinus családjához tartozó, szilárd, nyugodt, álhatatos és következetes. A konstantinok ünnepelnek még március 11-én, április 12-én és július 27-én is. Becézése a névnek Konib, Konika, Kontib, Kontika. Jeles viselői a névnek ön, kedves Konstantin. Ezen a napon köszöntjük még május 21-én a konstantinokon kívül az András, Dévald, Mirella, Ozmin, Teobald, Teobálda és Teofilla nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával május 21-én üdvözlöm Önöket. Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1369. május 21-ével kezdünk. Ekkor 5. Károly német-római császár hadat üzent Angliának, ezzel megkezdődött a 100 éves háború. A következő századdal folytatjuk, 1471. május 21-én 6. Henrik meghalt a londoni Towerben. Feltehetően riválisa 4. Edward ölette meg. 1502. május 21-ével folytatjuk, Juan de Nova Castella spanyol felfedező első indiai útja utáni visszatérése során felfedezte Szent Ilona szigetét. A 18. századra ugrunk, 1719. május 21-e óta ez a nap Szeged napja. 1719-ben 3. Károly király aláírta Szeged szabad királyi városá nyilvánításának oklevelét. Az adománylevélben szereplő címer lett a város új címerének alapja is. A 19. századdal folytatjuk, 1863. május 21-én Aradon megszületett Winkler Lajos kémikus, a magyar analitika nemzetközi hírű képviselője. Még mindig a 19. században maradunk, 1881. május 21-én megalapították az amerikai Vöröskeresztet Clara Barton elnökletével. Átugrunk a 20. századba, 1916. május 21-én meghalt Görgei Artúr honvédtábornok és vegyész. Az 1848-49-es szabadságharc egyik tábornoka, a Szemere kormány hadügyminisztere, a világosi fegyverletétel kezdeményezője és végrehajtója. Történelmi tettei azóta is vitatárgyát képezik, mint vegyész sem merült el az ismeretlenség homályában, ő fedezte fel a laurilsavat. Maradunk még a 20. században, 1927. május 21-én Charles Lindbergh amerikai repülős egyhuzamban átrepült az Atlanti-óceánt 33 óra és 29 perc alatt. És még mindig a 20. század, de már a vége, 1992. május 21-e óta a Magyar Honvédelem napja ez. Az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként a honvédség 3 hetes ostrom után visszafoglalta Budavárát. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján e napon ünneplik a Magyar Honvédelem napját. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 29-es fejezetéből.
1: Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok néktek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.
2: Hobby Rádió. 2026. május 21-e, csütörtök. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok. Evangélium Szent János könyvéből 17. fejezet 20-tól a 26. versig. Abban az időben. Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, nem csak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan. Amint te, Atyám, bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek ők is mi bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk. Én ő bennük, te én bennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem. És szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igaz, Atyám. A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is ő bennük legyek. Emelkedés. Jézus főpapi imájának utolsó része már rólunk is szól. Nem csak az utolsó vacsorán jelenlévő apostolokért imádkozik, hanem mindazokért, akik majd az ő tanúság tételük hatására hisznek benne, vagyis minden idők hívőiért. Jézus számít ránk, és épít tanúságtételünkre és hitünkre. Ez az isteni erőlelátás és szeretet reményt ébreszt bennünk pünkösd előtt. Nem ismeretlen útra készülünk, hanem olyanra, amelyet Jézus imádsága kísér. Mit kér számunkra? Hogy mindnyájan egyek legyenek. Tegnap már találkoztunk ezzel a gondolattal, ma ismét az egységért könyörök, de most nem csak a tanítványok között, hanem minden hívő közösségért. Ez az egység nem szervezeti, vagy pusztán emberi összetartás, hanem olyan közösség, amelynek mintája az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretett közössége. Az egység nem csupán belső ügy, hanem a misszió és a missziós lelkület erőforrása. A Szentlélek eljövetele nem egyéni lelkesedést eredményez, hanem azt, hogy az egyház, az élő közösség elindul tanúságot tenni. Ezért olyan fontos, hogy nyitott szívvel, közösségi lelkülettel készüljünk pünkösdre. A lélek ott tud működni, ahol van egység, béke, kölcsönös szeretet, ahol az ember nem önmagáért él, hanem Istenért és fele barátaiért. Jézus azt kéri, hogy eljussunk az örök élet teljességébe. Jézus szava és jelenléte által az Atya szeretete költözik szívünkbe. Ezt a szeretetet hozza el a Szentlélek pünköstkor, élő, mozdító, egységet teremtő szeretetet. Uram Jézus, te értem is imádkoztál, még mielőtt megszülettem volna. Köszönöm, hogy a hitedben és szeretetedben már akkor helyen volt. Taníts meg egységben élni embertársaimmal, hogy ne megosztó, hanem összekötő legyek, ne viszályt, hanem békét teremtsek. Küldd el a Szent Lelkedet, hogy az Atya szeretete bennem is éljen, átformáljon és rajtam keresztül másokat is elérjen. Add, hogy a világ bennem is felismerje jelenlétedet, és vágyjon arra az egységre, amit csak te tudsz adni. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy évente két alkalommal érdemes a légkondicionáló fertőtlenítését is elvégezni? Mert a berendezések gomba és baktérium tenyészetekkel lehetnek tele, a készülék ezért ilyenkor fertőzött levegőt keringet a belső térben.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Hobby rádió.
1: Kamu reklám.
2: Hogy hívnak, Kolompár Kriki? Mi? Vessük már, mindjárt kész vagyunk, mehetünk már haza mindjárt.
3: Csak Istenba.
4: Képet mutassai, nem tudok most.
1: Kamu reklámot hallottak.
5: Hobby rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih, tovább maradnak Budapesten a kínai agyak katonák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban, amelyen a belügyi ágazat valamennyi vezetője és helyettese részt vett. Pósvai Gábor miniszter a tanácskozáson arról beszélt, hogy a következő időszak célja egy működő, emberséges és jogállami Magyarország megteremtése, amelyhez biztonságos és kiszámítható intézményrendszer szükséges. A miniszter támogatásáról biztosította azoknak a korábbi rendvédelmi dolgozóknak a visszatérését, akik megfelelnek a szakmai és jogi feltételeknek. A miniszter hangsúlyozta, a jövőben a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie, miközben a határvédelem, a kiberbűnözés elleni fellépés és a klímaváltozás kihívásaira való felkészülés is fontos feladat lesz. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih a Maradék nélkül program 10 éves évfordulóján. A kreatív egyben tanulságos alkotások először Abasáron, Fóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csaknem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne közel 372 000 ember egyéves ellátására. 5 vizsgálóbizottság felállítására nyújtott be javaslatot a Tisza frakció vezetője. Ezek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, a kegyelmi botrány, a gyermekvédelem és a közvagyon elvesztését vizsgáló bizottságok felállítására vonatkoznak. Arról, hogy a vizsgálóbizottságok hathatós fellépéséhez azok működési szabályainak szigorítására lenne szükség, Magyar Péter keddi rendkívüli sajtótájékoztatóján beszélt, többek között a beidézettek megjelenési és igazmondási kötelezettségének lehetőségét is felvetve. 3 héttel tovább látható az első kínai császár agyak katonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 000 látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonáit című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl. Az ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A szép művészeti kiállításán nyomon követhetjük a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését, ekkor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, a világon mindenhol hallható.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Május 21-e, csütörtök. A fővárosban lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakasz rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton kifelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Csak a félútpálya járható a harmadik kerületben, a Timár utcában, a Pacsirtamező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A hetedik kerületben a Hernád utcában a Tököli út előtt, illetve a 14. kerületben a Fűrész utcában az Egressi út közelében csatornát javítanak, ezért útszűkületre kell számítani. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Nagy Lajos király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt.
0: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
5: Hírrádió. Társ a bajban.
6: Jó napot kívánok, a mi világunkat hallják. Mentőmúzeum Debrődi Gábor, ez a mai cél, elérni ezt a rangos szakembert. Adásunk munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája, és ugye megbeszéltük, hogy elég érdekesnek tűnik laikusként a kommunikáció, a mentők egymás közötti kommunikációja. Tehát ugye annak idején emlékszem, a lovaskocsival kezdtük, ugye, ha jól emlékszem rá, hogy abban az időszakban például hogy kapta a riasztást, hogyan tudtak egymással beszélni, hogyan tudott segítséget kérni. Ugye most rádiózik, és akkor mint a 3 perc múlva elindul, nem tudom, hogy hány autó segíteni annak a mentőnek, akinek erre szüksége van. Nézzük meg a fejlődését a kommunikációnak ennek tükrében.
7: Igen, köszönöm, jó reggelt kívánok. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Köszönöm, Monti, megint a lehetőséget. Érdekes a téma, én ugyanis szerintem már korábban ezek szóba kerültek volna, de hát ezt nem lehet eléggé sohasem kibeszélni, annyira izgalmas. Hát tulajdonképpen a mentésnek az alapjáról beszélünk, ha nincs kommunikáció, a kocsit nem tudják a helyszínre riasztani, vagy legalábbis idejében nem tudják, hát és azért ez a beteg gyógyulásának, illetve életben tartásának azért a jövőjét is veszélyezteti. Hát ugye ezt elején is tudták, ezért a Magyar Királyi Posta jóvoltából már a Lipót templom bazárban, ez az akkor még épülő Szent István bazilika tövében, az első állomás idején is telefonkészülék biztosította a kapcsolatot a bejelentők és a mentők közt. Az időszak a 19. század utolsó évei, tehát 1887 és 90 közötti idő. Ha a kommunikációról beszélünk, esetleg a belsőről is érdemes, tehát az, hogy a mentőkocsik, hogy hová mentek, milyen riasztás.
6: De várj egy picit, tehát ott volt a bazilika mellett ugye egy bázis.
7: Igen.
6: Na most, annak volt egy telefonszáma?
7: Persze.
6: Amit fölhívtak az öntödéből, hogy baj van?
7: Igen, például igen. Tehát a királyi postától ők kaptak egy telefonvonalat, mindig is volt telefonjuk. Hát a századforduló egyébként már 20 ezer előfizetője van a postának, tehát ennyi telefon, ez döbbenetes számok, nem?
6: Értem.
7: Hát és ugye azért közel 800 ezer emberről beszélünk, tehát nagyon, ugye a Székesfőváros már ugye akkor is, hát első volt az első közt, legalábbis a települést és gazdasági és kulturális vonatkozásait illetően, és hát ugye rengeteg embert Erdélyből, Alföldről, Felvidékről, zömében olyan helyekről, ahol hát minimális volt tényleg a munkához jutás lehetősége. Nálunk meg ugye fejlődnek a hatalmas ipari komplexumok, a Budapest agglomeráció és viharosan alakul, fejlődik azon városrészek, amelyek ma már integer részét képezik Budapestnek, illetve 1950-től is, amikor ugye Nagy Budapest létrejön, azon városrészek ugye mi korábban kis települések voltak, de viharosan üzemel, gyárat.
6: Igen, Gabi, csak ott menjünk oda-vissza, hogy öntödébe Baleset, fölhívják a mentőket, nem tudom, hogy volt a telefonszám, akkor ugye régen a 104 volt, most a 112, nem tudom, hogy ez korábban hogy volt, és a mentők elindulnak. Oké. Okay.
7: Természetesen így
6: és
7: van.
6: És jön egy következő hívás, és megint elindulnak. Mi van akkor, ha nincs mivel elindulni, mert mindenki kint van?
7: Hát akkor nem mentek. Tehát azért ezt tudnunk kell, azért nagyon-nagyon minimális volt tényleg az a lehetőség, ami azért itt egy közel 1 milliós város ellátása kapcsán
6: a mentők
7: kezében volt. Hát vagy igen, azért az életben azért sok szerencse kell, akkor tehát pedig különösen így volt ez. Ne felejtsük el, hogy az akkori államrezon nem érezte annyira szívügyének a mentésügyet. Tehát ugye filantrópok, jószándékú emberbarátok által támogatott szervezetként működött az egyletük, a Budapest Önkéntes Mentő Egyesület. Így aztán amennyi pénz csórant, csöppent annak, annak tükrében ment a fejlesztés. Egyébként általában azért itt a vállalkozói, illetve az arisztokrata réteg volt az, amilyenkor kinyitotta a pénztárcáját, vagy ha éppen nem vásárolt, akkor viszont adományozott. Saját kocsiából, lovaiból.
6: Arról van információtok, hogy a tehetősebbek azok akkor voltak adakozóbbak, amikor a saját családtagjain segítettek a mentők, vagy egyébként úgy születtek, hogy adakozó emberként?
7: Nem, úgy születtek. Nem, zömében úgy születtek.
6: Hát akkor ez hozzátartozott a jóléthez.
7: Hát egy ilyen elvárt része volt azért ennek az életvitelnek, ennek a befolyási, ennek a körnek, hogy azért támogassuk azért a rászorultakat, nem csak a szegény embereket, hanem például itt a mentőknek a magvait, hogy tényleg ebből legyen valami, és hát lett is belőle valami, mondom. Hát eleinte, most neveket hogy nem mondjam, mert nagyon elszaladna ezzel a műsoridő, de mondom, az első adomány lovasfogat is kocsival együtt mindenestől így jött gyakorlatilag, hogy a pénzükbe ez a mentőknek nem került. Hát egészen, na mindegy, most csak, hogy visszakapok.
6: Maradhatunk az előbbi példán, az öntödei példánál, tehát elindul a mentő a balesethez, az öntödébe. Ott ellátja a beteget, elindulnak a kórházba. Voltak-e kijelölt kórházak, vagy ez tetszőleges volt, vagy minek alapján, nyilván volt sérülés, égett meg nem égett, de ezen túlmenően...
7: Voltak ügyeletek, nem volt ügyeleti beosztás. Igen, hát ugye a fővárosban, ugye mint legrégebbi kórház, ugye a Szent Rokus, amely ugye folyamatosan első kórházként is, és ugye folyamatosan fogadja a Budapest betegeit, aztán ugye később megépül a régi Szent János kórház, az már korábban is megvolt, aztán az új Szent János az 1880-as évek végétől épül, és majd nyitja meg kapuit. Tehát ez zövében egyébként János kórház.
6: Egyik ugye Budapest, a másik meg kórház. Egyik ugye Pest, a másik Buda, utaságot mondtam. Oké, elmegyünk a kórházba a beteggel, ott átadjuk. Fölszabadul a mentőegység.
7: Igen,
6: hogyan kap riasztást?
7: Hát a mentőegység az, hát egyrészt, amennyiben volt telefonja, már azért a városokban azért ilyen nagyobb intézményeknél ez persze nem volt ritkaság, tehát onnan visszaszól, a Markó utcába kereste ugye az őrsvezetőt, aki a mentést irányította, ugye erről is azért...
6: Vagy a bazilikánál, ugye, mert nyilván a bazilika volt, amikor még nem volt Markó utca.
7: Igen, visszaszólt is, hogy...
6: Tehát visszajelez, hogy végeztünk a Rókusba.
7: Így van, és hát ha volt mentőfeladat, akkor diktáltak neki egy másikat.
6: Ha nem, akkor elindult az állomás helyzet.
7: Akkor elindult, igen.
6: Ha és a menet közben volt, ez az?
7: Hát akkor ez volt, megvárta, akkor ki kellett várnia. Így van, hát amíg beérkezett. Na most azért Budapest területén, ugye ekkoriban még nem nagy Budapestről, ekkor még csak egy 10 kerületből álló fővárosról beszélünk, de azért az már így is nagy volt, ne felejtsük el, 1868-ban átadott országos kébolydában a Lipót mezőre mondjuk mentőegység mondjuk kivisz egy beteget, akkor utána baj volt, mert mire ő visszaér, hát az egy hatalmas távolság. Ugye a
6: gépkocsi... És ugye nem volt megkülönböztető jelzés a kocsin? Volt?
7: Hát volt, mert akkor is volt, Török János Budapest rendőrfőkapitányától külön engedélyt kaptak, tehát akár ügetve is mehettek a lovak, ez nem volt gond.
6: Persze, de szirénáztak, vagy mit csináltak?
7: Nem, sziréna akkor még nem volt, először...
6: Csak hajtotta a lovat?
7: Nem, hát nem, úgy történt, hogy volt kézicsengő, még a sziréna
6: illetve a lábbal
7: ütöttethetett csengettyű. Előtt volt a kézicsengő, a hangjelzés, illetve a megkülönböztetett fényjelzés, ha beszélhetünk ki erről, ugye nappal az esélyzászló, aminek semmi köze a bolsevizmushoz, ugye ez piros színű volt, és a esti órákban pedig egy kis karbamid lámpa égett piros színnel, piros színben ő jelezte a mentőknek a közeletét. Hát viszonylag egyszerű volt.
6: Azon gondolkozó, egyébként... könnyű volt, vagy mentő volt? Könnyű volt, vagy nehéz volt a mentőknek?
7: nehéz volt a gondolat, hogy rész ezeknek a kocsiknak azért a fűtése sem volt olyan, hát az egész, hát végtelen kőbölcsőben fogant a mentés, és hát ami komfort zónánkhoz képest az a világ, hát az tényleg az, hogy nem is tudom, a földtörténet talán kambrium vagy mezolitikum korához lehetne mondjuk már említeni, tehát elképesztő nehézségek árán. De ennek is majd még megvan a maga érdekessége idővel, majd erről is beszélhet, de most minden esetre térjünk erre vissza, hogy a mentőfogat ugye visszatért. Na most nem csak a helyszínen lévő mentőkkel kellett kommunikálni, hanem ugye egymással is. Tehát pontosan evégett, hogy azért a mentőkocsik célzottan jussanak ilyen helyszínekre, illetve ha ott felszabadult a kocsi, vagy mondjuk végzett egy intézményben, akkor utána hogyan tovább. Ezért a legelső években ez úgy zajlott, hogy magunk közt választott a körsvezetét. Ekkoriban ez még így nem professzionalizálódik, mint napjainkban, illetve
6: HR szinten.
7: Hát ő HR szinten, szóval minden eset akkoriban még nem voltak ilyen feladatok kioszva egymásnak, hanem az volt, akik éppen bementek, maguk közt megbeszélték, ma ki fogja a mentőhívásokat fogadni. Aztán későbbiekben bevezetik ugye a szolgálatvezető főorvost, illetve ezt napjainkban hívják így, akkor tehát úgy hívták, hogy ellenőrző főorvos. Ez a bizonyos doktor, hát nem csak a mentőhívások fölött diszponált, hanem ha olyan volt az eset, akkor akár ő maga is kocsirölt és kimértett, hát ilyen persze elképzelhetetlen lenne a mai gyakorlatban, de ez akkoriban megtörtént, de miért történhetett meg? Hát azért, mert összesen a mentőknél 15 mentőápoló testes szolgálatot a kezdeti időszakban, és hát a 15 ápoló nem egy időben volt jelen, hanem többnyire általában egy vagy két ápoló, plusz az ő kocsisa, vagy gépkocsivezetője, vagy éppen az orvosa, vagy mondjuk a szigorló mentője. Tehát Isten igazából nagyon-nagyon limitáltak voltak a lehetőségek, de ahhoz képest ők mindent igyekeztek megtenni, és pont ezen igyekvés ezen igyekezett sorába emelkedik be a mentőjárva, a gépkocsi, a személyautó. A gépkocsi üzemmód az már korábban is terv volt.
6: Igen, azt átnéztük úgy nagyjából.
7: Azt átnéztük, csak a telefóniához, a kommunikációhoz tartozik az, hogy tekintettel arra, ha mondjuk ők az országos Téboldában Lipót mezőre kivittek egy beteget, ezt tudom, mert ezt korabeli beszámolókat olvasva ezt tapasztaltam, illetve olvastam, hogy hát gyakorlatilag hosszú órákra eltűnt a mentőegység. És miután ugye bevezették a gépkocsit, egyrészt a gépkocsinak ott volt, nem csak az, hogy gyorsabban lehetett vele menni, hanem mondjuk a mentőfogat mellett már ugye volt egy sokkal mobilabb egység, aminek az orvosát randevú szisztémában, ez ma is ismert, ő kiküldték a helyszínre, és ha nem találta mondjuk szükségét, az, hogy a beteget kórházba szállítsa a mentő, akkor ő maga ott ellátta, és akkor ebéget nem is kellett.
6: Nagyon érdekes, hát végül is, amit most látunk, az már egyszer megtörtént
7: hát,
6: ezek hát, szerint.
7: Persze, csak nincs olyan nap alatt ebben az értelemben. Tehát az emberi logika, a helyszín diktálta kényszer, cselekvés, célzott cselekvések, eljárások, intézkedések, ezek már akkor is megvoltak, azon a nagy különbséggel, hogy a technikai háttér, hát igen, csökevényes volt akkor. Tehát, és ugye panaszolják is, ha mentők, hogy milyen jó lenne, mert nem a századfordulón, hanem majd később, milyen jó lenne, hogyha lenne rádiókészülék. Ugye itt a két világháború között, illetve a 40-es években azt tudjuk már, hogy az Egyesült Államok mentői, akkor Ausztráliában is ugye több más helyén a világnak már rádiókészülékek recsegtek, ropogtak a mentőautókban, rendőrautókban, tehát ez nem volt egy novum. A mi esetünkben viszont az volt. Na most az Országos Mentőszolgálat is ugye hát hasonló problémával találja magát szemben, nevezetesen, és azon szerintem még rosszabb volt, mert a Budapest Önkéntes Mentőegyesület ugye eleinte 10 kerület, aztán később majd 14 kerület, és ahogyan bővül a főváros, egyre több kerülete születik, egyre több lakos tartozik alá, de ugye rádiókészülék nincs. Aztán ugye később bevezetik azt, hogy hát nem csak az, hogy a kórházi vonalakról tudnak visszaszólni és érdeklődve, hogy van-e újabb eset, és vonulnak ki egy telefonos diktálást követően, hanem az országos mentőszolgálatnak egy nagy nehézséggel kellett, hiszen ő nem csak a fővárosban, hanem rajta kívül ugye több, mint alakulás, akkor ugye több, mint azt hiszem 8,5-9 millió lakos ugye folyamatosan igényli a mentőket, és hát ezt hogyan oldják meg. Számos megoldást ismerünk. A leggyakorlatiasabb az volt, tehát azon túl, hogy a kórházból, ahol végeztek, de mondjuk nem ott végeztek, egy közterületen. Akkor azt tették, vagy éppen menet közben jött be egy riasztás, ami esetleg a mentőegységnek mondjuk újabb feladatként, vagy részfeladatként társulhatna a munkájukhoz, hogy bevezették azt, hogy a különböző közintézmények, egészségügyi intézmények, a rendőrhatóság, katonaság, iskolák, postahivataloknál ilyen zászlókat helyeztek el, és akkor, de volt, ahol például a patika is kapott, volt zászló vagy tábla, és akkor ők ezt kitették egy megbeszélt pontján, a portálnak, az épület portáján, és akkor a mentők ezt figyelték, és mivel a központban az irányítók sejtették, hogy merre felé mehet tartott a mentő, illetve amikor visszafelé jön, főleg ugye vidéken, hogy akkor melyik főbb utat fogja választani, és akkor közben átszóltak annak az illetékes
6: intézményosztásának,
7: vagy akár patikusnak, kirakták,
6: és kitette a zászlót, és abból lehetett tudni, hogy le kell menni.
7: Igen, igen. Én szerintem ez egy rendkívül gyakorlatias. Óriási. És hát tényleg annak tudatában óriási, hogy ugye nem egy városról beszélünk, hanem 93 ezer négyzetkilométerről. Tehát,
6: ez nagyon szellemes volt.
7: Nagyon szellemes, igen, ezt jól megoldották. A belső kommunikáció pedig ugye az irányítással az meg ugye folyamatosan bővül, feladatköre is bővülnek, és főleg miután átjöhettek ide a Markó utcába 1890 nyarán, megnyitja kapuit itt ez a 500 négyszögölnyi, 1700-1800 négyzetméternyi területen, a Markó és a Vihari utca sarkán az első épületön, ugye 10 évvel később majd a második, ahol a múzeum is található, de itt rögtön ebben az első épület részben kialakul az őrség, ez rögtön a földszinten van. A maga idejében, tehát az OMSZ előtti időkről beszélünk, akkor még az utcáról volt közvetlen bejárás itt az épület sarkán. A kapu mind a mai nap ott van, csak azóta belső munkálatok sajnálat gipszkartonnal borították, tehát a teherbejárat felül van a személyforgalom is. És ugye itt alakították ki már rögtön 1890-től, és itt aztán tényleg nagyobb lehetőség volt, több telefonkészüléket helyeztek el, pultos kialakítás, nagy palatáblát használtak, arra írták fel a mentőegységeket, éppen ki hol tart, valamint a fogadó intézményeket, mellékeltem is egyszer egy fotót.
6: Igen. Kabikám, ott tartunk, hogy arra jöttem rá megint, mint olyan sokszor,
7: igen,
6: hogy ez nem fér bele egy műsoridőbe. Tehát ez én igen. Most tőled elköszönnék azzal, hogy tehát Bihari Markó utca,
7: igen,
6: és folytatjuk majd 2.0-ba a mentő kommunikációját, hiszen el kell jutnunk oda, ahol a mai nap tartunk, hogy már mindenki tud mindent anélkül, hogy
7: különösebben
6: kommunikálni kellene. Jó, de hát a GPS rendszerben azért itt óriási. Tehát engedd meg, hogy kérjelek, hogy beszéljünk még egyszer erről minimum. Most átmenetileg elköszönünk Debrődi Gábortól, mentőmúzeum igazgató, azzal, hogy majd folytatjuk. Ányos Gábor volt a munkatársunk, én pedig Marosi Antal voltam a műsorvezető.
5: Tírádió. A Tírádió. A Tírádió műsorát hallották.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Kamu reklám.
1: Na édes fiam, már örülök, hogy megjöttél a katonaságtól. Figyelj, de mi az ott a válladon neked?
2: Elbabarjadjad által, képpuska.
1: Képpuska? Na.
2: Hát nézze meg, fölök a levegő, most lehúg, ott lepök a markacsák, leesik, figyelj. Látja?
1: Szép dolog, édes fiam. A derekadon az meg ott micsoda ott lesz.
2: Elkezdem, apukám, az kézigránát.
1: Kézigránát.
2: Hát nem tudom, hogy működik. Nézd, oda vágom a... Arnyék székez ott a kert végén, nézd meg.
1: Nagyon szép. Kár, hogy szegény anyád nem látta.
2: Mit történt szegény mamával?
1: Bennült a budiba.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
2: Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih, tovább maradnak Budapesten a kínai agyak katonák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban, amelyen a belügyi ágazat valamennyi vezetője és helyettese részt vett. Pósvai Gábor miniszter a tanácskozáson arról beszélt, hogy a következő időszak célja egy működő, emberséges és jogállami Magyarország megteremtése, amelyhez biztonságos és kiszámítható intézményrendszer szükséges. A miniszter támogatásáról biztosította azoknak a korábbi rendvédelmi dolgozóknak a visszatérését, akik megfelelnek a szakmai és jogi feltételeknek. A miniszter hangsúlyozta, a jövőben a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie, miközben a határvédelem, a kiberbűnözés elleni fellépés és a klímaváltozás kihívásaira való felkészülés is fontos feladat lesz. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih a Maradék Nélkül program 10 éves évfordulóján. A kreatív egyben tanulságos alkotások először Abasáron, Fóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csaknem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne közel 372 000 ember egy éves ellátására. 5 vizsgálóbizottság felállítására nyújtott be javaslatot a Tisza frakció vezetője. Ezek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, a kegyelmi botrány, a gyermekvédelem és a közvagyon elvesztését vizsgáló bizottságok felállítására vonatkoznak. Arról, hogy a vizsgálóbizottságok hathatós fellépéséhez azok működési szabályainak szigorítására lenne szükség, Magyar Péter keddi rendkívüli sajtótájékoztatóján beszélt, többek között a beidézett megjelenési és igazmondási kötelezettségének lehetőségét is felvetve. 3 héttel tovább látható az első kínai császár agyak katonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 000 látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl. Az ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A szép művészeti kiállításán nyomon követhetjük a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését, ekkor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
1: Hobby Rádió, a hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
1: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
6: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
2: Május 21-e, csütörtök. A fővárosban lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakasz rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton kifelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Csak a félútpálya járható a harmadik kerületben, a Timár utcában, a Pacsirtamezi utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A 7. kerületben a Hernád utcában a Tököli út előtt, illetve a 14. kerületben a Fűrész utcában az Egressi út közelében csatornát javítanak, ezért útszűkületre kell számítani. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Nagy Lajos király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Ez itt a média válogatott sztártitkok. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Mai vendégem Éliás Gyula, azaz Éliás Junior. Üdvözöllek.
4: Szervusztok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nézőket, és téged nem utolsó sorban. Egyébként köszönöm. Az Éliás Juniort már nem használom.
3: Nem használod, köszönöm.
4: Mert ez azért kellett, ez a Junior, annak idején, mert az édesapám egy híres diszkós volt, és sokszor összekevertek a névazonosság miatt vele, és ezért kellett használni ezt a Junior, de sajnos az édesapám már nem él, és ezért elhagytam ezt a Junior nevet, mert volt olyan szitu, hogy bementem a lemezboltba, amikor még CD-t is vettek az emberek, és akkor kérdezte, hogy Éliás Juniort lehet kapni. Ja, LL Junior, persze, ott van. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor inkább elhagyom ezt a Juniort, hogy legyen LL Junior, de Éliásból legyen inkább csak Gyula.
3: Teljesen megértem a motivációdat. Mesélj nekünk a gyerekkorodról, most arról foglak faggatni, Budapesten nőttél föl, hogyan határozta meg az életedet a pesti lét, mennyire befolyásolta a szakmai utadat?
4: Hát a gyerekkorom az egy nagyon változatos élet volt, mert a szüleim elváltak 5 éves koromban, és Budán is laktam, meg Kispesten is laktam. Az édesanyám kispesti volt, és amikor elváltak az édesapámmal, akkor anyám hazaköltözött a szüleihez, és akkor én rengeteg időt töltöttem Budán is apámmal, meg nagyon sok időt ugye Kispesten, és ez egy teljesen akkor még nagyon más kaszt, meg más világ volt, ezért az ott proli gyerekekkel is nagyon megértettem magam, igen, meg a budai elit réteggel, mert mind a kettő helyszínen voltak barátaim, és kénytelen voltam ugye beilleszkedni.
3: Igen.
4: És ez egy speciális helyzetet hozott, mert ez teljesen kiadott a művészetemre, mert hogyha egy falunapra kiraknak, akkor ott is megtalálom a hangot, vagy egy nagyon elit úri környezetben, akkor ott is. Tehát, hogy ezért van ez a kettősség.
3: Minden. Igen, ez a kettősség.
4: Hogy például ez abszolút a művészetemre is kihatott később. De rengeteg lehetőségem volt, mert például nyáron a nyarakat mindig a Balatonon töltöttük, mert az északi parton és a déli parton is volt nyaraló. Az északin 2015-ig, a délin 97-ig, uh-huh. és úgy mentek a nyarak, hogy már ahogy vége volt a nyárnak, rögtön mentünk Badacsonyőrsre, és akkor utána Széplakra. És akkor egy nagy szörfös voltam egyébként, a kamasz éveimben szörföztem, és imádtam, attól van ilyen nagy, mondják, hogy a Vádli király, úgy hívnak a barátaim, és ez attól van, mert nagyon sok szörfözés, de meg a focizás, az is nagy mániám volt. Tehát a sport az mindig jelen volt az életemben, meg még BMX versenyeket is nyertem még kamaszkoromban, úgyhogy körülbelül így.
3: Már itt sztártitkok, egyre több dolog.
4: A válasz, te bocsánat, hogy ilyen nagy...
3: Nem, hála Istennek ezért vagyunk itt, bele. Tökéletes. És milyen gyerek voltál? Csendes, visszahúzódó?
4: Nézd rám, szerintem milyen gyerek
3: szerintem
4: voltam.
3: Szerintem a középpontban voltál.
4: Hát eléggé változatos volt ez is, mert hogyha olyan volt a társaság, ahol tehát, mondjuk nem, tehát, időnként nagyon könnyen oldottam, ez attól függ, hogy igen, hogy fogadtak. Időnként meg inkább kivártam, és akkor inkább visszahúzódó. Tehát én tudok visszahúzódó is lenni, meg a társaság középpontjába is lenni. Ezért tudok tanítani is, ugye, mert tanítok is.
3: Igen.
4: Tehát egy játékos edző tudok lenni, tehát a színpadon is, meg a háttérben is. Ugye a háttérben is dolgoztam nagyon sokáig a show businessben, körbe 7 évet.
3: Igen. Az, hogy neked édesapád híres DJ volt, és ugye ő is a zene világából jött, ez mennyire gyakorolt nyomást rád így fiatal korodban a karriered elején?
4: Hát ez jó kérdés.
3: Ez áldás volt inkább, vagy átok? Mert ugye minden éremnek két oldala van.
4: Mind a kettő. Talán az a helyzet, hogy ha mondjuk az édesapám nem lett volna diszkós, meg nem lett volna ez a közeg, akkor valószínűleg én sem leszek zenész, akkor én fodrász lettem volna, ha csak az édesanyám ágát nézzük.
3: Igen.
4: Mert ő ilyen fodrász dinasztiában van benne, az én nagybátyám a Szabó Imre, a híres fodrász, már nagyon öreg ő is, de vannak ezek a Szabó Imre szalonok, biztos innen ismert, akkor az unokatestvéreim is fodrászok, az édesanyám is azt akart, hogy én fodrász legyek.
3: Igen.
4: Na most, hogyha az édesapám nincs mondjuk ebbe a zeneiparban, meg ebbe az egész sztárvilágban, akkor én nem lettem volna zenész. De viszont mivel, amikor meséltem, hogy elváltak a szüleim, és az apámmal nagyon sok időt töltöttem az aktív éveiben, mert hát az volt a program, hogy vitt magával, mert nem tudott más csinálni, mert ugye nem ért rá különben. De. És akkor magával vitt hétvégen, te rengeteg ilyen kulisszagyerek voltam ott a színpad mögött, meg mit tudom én, olyan dolgokat láttam, amit mások nem olyan láttak, és nekem teljesen természetes volt ezekben a közegekben így mozogni. És ez nagyon nagy előny volt, mert ahogy vitt magával, rengeteg zenével is töltöttem föl.
3: Igen.
4: Tehát nem is tudtam róla, de tudat alatt ömlött a zene, mindenféle zene.
3: Nagyon köszönöm. Egy pillanatra félbe zakítalak, mert most egy kis zenével jövünk, és utána innen folytatjuk Gyulával. Köszönöm.
1: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
5: Műsorajánló.
6: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
11: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
11: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
11: World Life. Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
11: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
12: A Hobby Rádióban.
11: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
12: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, folytatjuk Éliás Gyulával. A gyerekkorodról beszéltünk, és azt, hogy mennyire volt meghatározó, hogy édesapáddal már a kulisszák mögé betekintettél a zene világába. Utána hogyan alakult az életed ez a Mester 3-as, hogy zeneíró, zenész, zeneoktató, hogy tudtad ezt összehangolni, vagy mi volt, ami egyáltalán ezt a hármat így szétszette az életedbe?
1: Hát, tehát zeneszerzőre gondolom, zenész.
0: Így van.
1: Hát a kettő az összefügg, tehát a zeneszerző és a zenész az nem választható szét, mert van a legtöbb improvizáló, a legtöbb zenész, akinek vannak saját gondolatai, a zeneszerző is.
0: Igen.
1: És hiszen mondjuk a gondolatait kifejti a zene útján, akkor a hangok útján, akkor meg a szöveg útján, akkor az egy nagyon jó megnyilvánulási forma, és hogyha még ez még értőfülekre is, meg szeretőfülekre is talál, és jegyet vesznek rá, az egy külön nagy szerencse. Tehát ezt nem lehetett szétválasztani. Az oktatás, a zeneoktatás, ami a hangképzés magánének tanárként, az igazából úgy jött, hogy mivel a fodrászatot én elvégeztem, anyám, édesanyám erőltette ezt, és akkor nem vettek fel a színműrem, oda a gimnázium után oda mentem egyébként, és az első rostán átmentem, és a második rostán estem ki. Tehát, de ennek nagyon örülök, mert én nem akartam színész lenni, csak nem volt akkor még főiskola. Tehát abban az időben nem volt zeneművészeti főiskola a környezenei oldalon, csak klasszikus. Uh-huh. Azt meg szintén nem érdekelt. És akkor az Operett Musical szakra mentem el felvételizni először 18 éves korom után, amikor elvégeztem, amikor leérettségiztem a Dózsa György gimnáziumban. És akkor hála jó Istennek nem sikerült. Tehát, hogy nem vettek oda föl, mert nem vettem volna oda valóat. Ezt a Garas Dezső nagyon jól látta. De arra viszont nagyon-nagyon jó volt, hogy találkozottam a Garas Dezsővel, meg a Szinetár Miklossal, meg itt, amilyen összehaverkodtam a Csonka Picivel ott, meg a Buktibit, tök jó barátom lett. Tehát egy csomó olyan emberrel találkoztam ott akkor, akik még ott bontogatták a szárnyaikat, és a hangomra már akkor sokan fölfigyeltek, már 18 éves koromban.
0: Fantasztikus hangod van, bocsánat, itt közbe vágok.
1: Nagyon szépen, kérem, és hallottam-e énekelni?
0: Igen.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hát ezt nagyon köszönöm szépen, mit iszol?
0: Most még egy vizet.
1: Jó, megbeszéljük, mert köszönöm, nagyon drága vagy. És akkor már ott fölfigyeltek, és akkor utána, ott például emlékszem, a Fekete Mari ott dolgozott a színművészetén, és ő is adott a tippeket, hogy majd lesz jazz tanszak, és akkor majd próbáljam meg. És akkor addig én a Gellei Andris segítségével elvégeztem ezt a fodrászatot, aki már akkor is tudta, hogy én énekes leszek, csak, és nagyon lojális volt velem, és hagytak menni zenélni, úgyhogy közben ott voltam a Bartók Béla úton, ott tanultam hajat vágni. És akkor, úgyhogy nagyon jó vágok hajat is egyébként, édesanyám beleőrült ebbe, hogy én nem leszek fodrász, nem mondta, hogy olyan gazdag ember lennél, fiam. Egyébként totál igaza volt, így utólag visszanézve, lehet, hogy lehettem volna én a Gedeon bácsi, de annak idején, amikor felvettek a lisztre, akkor ez egy olyan lendületet adott a jazzének művésztanári szakra, hogy akkor utána rögtön másodikos főiskolásként bekerültem egy zenéskolába éneket tanítani, magánéneket, és a kollégáim meg azok voltak, akik az indexemet aláírták a főiskolán. Tehát azok a tanárok, akik tanítottak a főiskolán. Ez egy presztízs volt, tehát nagyon nagy dolog volt, és akkor utána jöttek a tehetségkutatók. Tehát, hogy így, de mellette ugyan játszottam klubokba, ment a Barry White estek, kikiáltottak a magyar Barry White-nak, úgyhogy közben a Megasztárban voltam 2-3-ban énektanár. Igen. Meg a Csillag születik 2-3-ban, meg az X-Faktor 1-2-3-ban később.
0: Szeretsz tanítani?
1: Hát régen nagyon szerettem, most már kicsit elfáradtam, ez az igazság. Ebbe bele lehet nagyon fáradni, és nem azért, mert annyira fárasztó lenne, hanem megváltoztak az idők. Tehát a gyerekek, az emberek minősége, a hozzáállása, egyrészt nagyon felhígult a szakma, boldog-boldogtalan énekkel, az is, aki nem tud, főleg aki nem tud, és képernyőn is a nagy 95% azok vannak, akik nem is tudnak semmit. Minél jobb, minél szarabb, annál jobb, ezt a Charlie-t idézem. És emiatt egy kicsit most nem olyan nagy öröm. A legjobban most, amit szeretek, az színpadon állni, énekelni és koncerteket adni. Abban még nem csalódtam meg. Az egy olyan euforikus állapot, ami még akkor is jó, hogyha nem szeretnek annyira az emberek. Igen. Mert énekelni mindig jó.
0: Igen. Akkor ezzel folytatjuk, most jövünk egy kis zenével.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
3: Sziasztok! Mi vagyunk a Picasso Branch. Mi is mindig a Hobby Rádiót hallgatjuk.

0: És itt újra a média válogatott sztártitkok, Éliás Gyulával, szuper történetek, mély tartalmak. Még egy kicsit mesélnél el, jelenleg hol tartasz a karrieredben, ugye beszéltünk az oktatásról, hol tanítasz?
1: Ja, hát jelenleg a Vörösmarty Mihály nyelvi és énekzenei általános iskola és gimnáziumban, ez Lőrincen van, ez a Lőrincenben van egy belváros is, ez nem az. Igen. És hát kézzel ott építettem egy stúdiót a gyerekeknek, kiváltságos helyzetben vannak, mert gyakorlatilag hangszerelem neki a dalokat, oda pitchelem, ahova akarják, tehát oda rakom a hangnemeket, átvágom, áthangszerelem, rájátszom, tehát mint zenész is tudok, és hozzájárulni, és mint hangmérnök is, mert stúdió minőségben rögzítem a hangjukat, és tudok videófájlokat csinálni, igen, tehát ki tudják tenni a Facebookra, meg a teljes szociális médiába. Nyilván nem klippeket gyártok, de ilyen slideshowkat is lehet csinálni, meg mit tudom, és ez egy teljesen jó végeredmény, tehát a nullából oda el tudunk jutni, igen, ami szerintem nagyon ritka. Igen. És hát a kezedben nagyon nagy lelkesedésre fogadták, most valahogy olyan szinten túl vannak terhelve a gyerekek, én nem is értem, hogy ez kinek jó, meg miért jó, hogy alig van energiájuk gyakorolni, és igen, akkor ettől én egy kicsit most itt le vagyok lombozódva, tehát nem annyira élvezetes tanítani olyan gyerekeknek, akik nem készülnek az órára. De azért van kivétel.
0: Ez így van, igen. És mi a terved így a karrieredben, a munkádban, a következő időszakban? Mik vannak most előtted?
1: Most tulajdonképpen egy klippet szeretnék bemutatni a nagy közönség előtt. Van egy új dalom, a Marionette, amit duettben énekelek Kozma Orsival. És ennek a klipét szeretném promontálni, remélem, hogy le tudjátok játszani, mert nagyon örülnék biztosan neki. És ez egy szakítós dal, igazából egy ilyen szerelmi hullámvasútról szól, és azért jött az Orsi a képbe, mert nagyon sok helyszínen találkoztunk, és úgy gondoltam, hogy mi szakmailag nagyon szimpatizálunk egymással, és az ő nőies, lágy hangja nagyon jól passzol az én markáns férfias hangomhoz, egyébként nagyon jól nézünk is együtt szerintem, tehát tényleg abszolút harmonizál a történet, és meg kell nézni, meg kell hallgatni. Marionette.
0: És milyen stílusú lett a klip? Mit láthatunk nem sokára itt
1: a... A klip az azért is nagyon érdekes, mert nincs benne AI, meg semmilyen, teljesen klasszikus, nagyon szép, ilyen fekete-fehér, ilyen művészi klip lett. A fiam csinálta, képzeld el, az operatőri munkán. És a Bognár TV, az Orsinak a menedzsere segítette a videoklip elkészítését, meg ő is ötletelt rajta, nagyon sokat segített. Köszönöm szépen ezután is neki. És a klipben szerepel még egy Almási Beáta nevű lány, aki balett és modell, balettáncos és modell, és képzeld el, ha megnézik a klipet, akkor nem árulok el titkokat, de olyan dolgok történnek benne, amit én nem csináltam volna meg semmi pénzért, tehát a lány olyan dolgokat művel a klipben, hogy érdemes megnézni, hogy egy konkrétan egy fakír módjára, tehát még nem mondom el, akkor nem nézik meg, de észveszejtő, amit ő belerakott a művészetével, a balettal, és amit, tehát tényleg ő fanatikus a hölgy. Ami még nagyon érdekes, hogy a szövegét a dalnak egy nagyon híres szövegíró, a Major Eszti írta egyébként, tehát ő nagyon híres, a Hooligans-től kezdve a Szekeres Adriánig, mindenki, Wolf Katti, mindenkinek írt, és talán jó barátságban, hogy most is még jöttem ide a stúdióba, vele beszéltem telefonon, és hát ami még érdekes, hogy a fiam, aki 20 éves, neki ez az első klipje, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak, mert ő operatőr és filmes szeretne lenni, most is ilyen közegben mozog, és már nyert ifjúsági filmfesztiválon is, és jelenleg is nagyon komolyan benne van, úgyhogy nagyon drukkolok neki, hogy az a videoklip is előrébb lendíti az ő karrierét is.
0: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy szerintem ne is húzzuk tovább a nézőket, hallgatókat. Aki esetleg csak hallgat minket, akkor keresse rá a Marionette című dalra. Mi pedig most itt együtt meghallgatjuk és megnézzük.
2: Hobbi Rádió.

0: És újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkokban Éliás Gyulával, akivel elérkeztünk a legizgalmasabb részhez, a titokhoz. Van-e olyan titok, amit megosztanál a hallgatókkal, a nézőkkel, hogy mi az, amit esetleg a színpad nem mutat meg belőled, de igenis azt te magad vagy?
1: Hát ezt kevesen tudják rólam, de én a színpadra fölmegyek, akkor szuperhőssé változom. Tehát nekem ott vagyok a legigazabb önmagam. És ha lejövök, akkor igazából totál úgy érzem magam, mint egy ilyen ügyetlen nyuszi a kalapban, ahogy a kis Tibi énekli, hogy minden művész ügyetlen nyuszi csak a kalapban. Tehát, hogy sajnos biztos hallottuk ilyen tragikus művész sorsokat, hogy nagyon sokan öngyilkosok lesznek, igen, meg mit tudom én. Na most ez azért van, mert az ember a színpadon megkap valamit, valami olyan helyzetbe kerülsz, ami teljesen áldott dolog. És akkor lejössz, és totál mások a hétköznapok. Először is nincsenek igaz kapcsolatai, nagyon kevés, ami rettenetes ezt feldolgozni. Másrészt meg mindenki irigy rád, érted? Ez borzasztó. Irigy a tehetségedre, irigy az életedre, úgyhogy közben tök magányos vagy, érted?
0: És senki nem tudja, hogy mi az az út, amit beleraksz ahhoz, hogy ott legyen.
1: Az meg a másik. És rettenetes ez az egész. Tehát, hogy néha tényleg azt gondolom, hogy anyámnak igaza volt, hogy inkább fodrász lettem volna, akkor lehetett volna egy boldog családom, lennének igaz baráti kapcsolataim, ki tudja.
0: Mit gondolsz, mennyit tud elvenni egy emberből a színpadi élet? Mint ahogy most mesélted, hogy azért ennek nagyon sok árnyoldala van, nagyon sok olyan dolog van, ami mégis hiányzik egy sztárnak, egy híres embernek, egy zenésznek az életéből, hogy mi az, ami neked, mondtad a barátokat, a családot, hogy ha egy dolgot ki kéne emelni, mi az, ami a legjobban hiányzik számodra?
1: Hát hiányzik egy igazi jó párkapcsolat, az hiányzik. Mert valahogy nem sikerülnek a párkapcsolataim, amióta elváltam. Uh-huh. És ez nem valószínűleg nem feltétlenül a szakmám miatt van, hanem ami ezzel jár, az se túl szerencsés dolog, meg hát lelkileg ezt a hullámvölgyeket, hullámborsukakat a társadnak se jó viselni. Igen. Tehát mert nem tudsz mindig toppon lenni, és amikor nem vagy toppon, akkor nem vagy toppon, és azt nem mindenki viseli jól, lelkileg veled, akkor te se viselkedsz úgy jól, akkor, és akkor ez lehet ilyen kapcsolatgyilkos például.
0: Abszolút.
1: De most már elég komoly leckéket tanultam, tehát hogy most azért már foglalkozom terápiára is járok, meg önismeret, meg minden, tehát hogy nem szeretnék nyilván egyedül megöregedni.
0: Persze.
1: Ez az egyik, a másik meg, hát amit mondtam, hogy a baráti kapcsolataid is azért eléggé felszínesek. Tehát amikor most így 50 vagyok már, és így rájöttem, hogy igazából az emberek teljes tévúton vannak. Tehát minden ember a karriert, a sikert, a pénzt hajszolja, holott teljesen értelmetlen az egész. Az ember először is szeretni jött a földre, és ezt teljesen elfelejtették.
0: Így van.
1: Másodszorban semmi más nem számít, csak az emberi kapcsolatok. Igen. Az, hogy ki hogy szeret, és mennyire őszintén, és ki mit tenne, megérted, ha bajba vagy. Ez remélem még nem későn jöttem rá.
0: Szerintem soha nem késő, én úgy hiszem, és számomra ez egy különleges dolog, tudom, hogy most műsorvezető vagyok, de én mindenkinek ezt oktatom ugye ebben a témában, hogy az is egy

0: Előtted azzal biztosan célba fogsz érni.
1: Nagyon remélem.
0: Így mindezeknek a margójára, mi lenne, ha adnál a nézőknek, a hallgatóknak egy motivációs üzenetet, hogy mindig menjenek tovább az úton, és soha ne adják fel? Mit üzennél nekik?
1: Hát nekem van egy mondásom, hogy a jót és jól, ebből áll a nagy titok, és ha ezt nem érted, szánts és vess, és hagyjad másnak az áldozatot. Ezt Kölcsey Ferenc mondta egyébként.
0: Fantasztikus. Nagyon szépen köszönöm, Gyula, hogy itt voltál ma velünk, és alig várjuk a folytatást, és még több zenét tőled, és
1: köszönöm,
0: hogy mielőbb mindannyian lássunk színpadon. Köszönöm a nézőknek és a hallgatóknak, és a következő adásban folytatjuk.
2: Műsorajánló.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
7: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
9: Omega!
11: Oh,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
9: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
13: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
14: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
9: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
15: A tudomány mai állása.
16: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
15: Egy műsor
16: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
15: A tudomány mai állása.
17: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
15: Jó szórakozást!
16: Jó szórakozást!
17: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.
18: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Ha nem bírod már elviselni.

0: Rádió. A feldolgozások műsor. Minden szombaton.
1: Nekem ez így jó.
0: 15 órától. Csáp Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
9: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió.
10: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih, tovább maradnak Budapesten a kínai agyakkatonák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban, amelyen a belügyi ágazat valamennyi vezetője és helyettese részt vett. Pósvai Gábor miniszter a tanácskozáson arról beszélt, hogy a következő időszak célja egy működő, emberséges és jogállami Magyarország megteremtése, amelyhez biztonságos és kiszámítható intézményrendszer szükséges. A miniszter támogatásáról biztosította azoknak a korábbi rendvédelmi dolgozóknak a visszatérését, akik megfelelnek a szakmai és jogi feltételeknek. A miniszter hangsúlyozta, a jövőben a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie, miközben a határvédelem, a kiberbűnözés elleni fellépés és a klímaváltozás kihívásaira való felkészülés is fontos feladat lesz. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih a Maradék nélkül program 10 éves évfordulóján. A kreatív egyben tanulságos alkotások először Abasáron, Fóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csaknem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne közel 372 000 ember egyéves ellátására. 5 vizsgálóbizottság felállítására nyújtott be javaslatot a Tisza frakció vezetője. Ezek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, a kegyelmi botrány, a gyermekvédelem és a közvagyon elvesztését vizsgáló bizottságok felállítására vonatkoznak. Arról, hogy a vizsgálóbizottságok hathatós fellépéséhez azok működési szabályainak szigorítására lenne szükség, Magyar Péter keddi rendkívüli sajtótájékoztatóján beszélt, többek között a beidézettek megjelenési és igazmondási kötelezettségének lehetőségét is felvetve. 3 héttel tovább látható az első kínai császár agyakkatonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 000-en látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyakkatonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl. Az ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A szép művészeti kiállításán nyomon követhetjük a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését, ekkor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Május 21-e, csütörtök. A fővárosban lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakasz rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton kifelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Csak a félútpálya járható a harmadik kerületben, a Timár utcában, a Pacsirtamező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A 7. kerületben a Hernád utcában a Tököli út előtt, illetve a 14. kerületben a Fűrész utcában az Egressi út közelében csatornát javítanak, ezért útszűkületre kell számítani. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt.
4: Hobbi Rádió. Értünk szól.

Beültem a Honda Civicbe, és hát természetesen a kormánynak a közepén egy hatalmas Honda logó van. A kormány egyébként nincsen lekerekítve sem alul, sem fölül. Ez ugye ma már, hát majdhogy nem érdekességnek számít. Illetve három küllője van, ugye van a vízszintes küllője mindkét oldalon, valamint van még egy függőleges küllő. A függőleges küllő az olyan, mintha át lenne törve, de nincs áttörve, hanem az áttörés helyén van a kormány fűtésünknek a helye, és egyébként a függőleges küllő egy ilyen ezüstös kis keretet, betétet kap, illetve a szél az ilyen ezüstös, mint egy ilyen U betű, vagy egy ilyen kis bölcsőként fut lefelé. A vízszintes küllők közül a jobb oldali természetesen a tempomat, az adaptív tempomat, a sebességhatároló, a sebesség beállítása, hogy milyen messzire kövesse az előttünk levőt, míg a bal oldalon pedig ugye a média, lejátszót, illetve a telefont fogod tudni kezelgetni. Érdekessége, hogy a kormánynak a közepe sem kerek, hanem ilyen érdekesen van megtörve, olyan, mint hogyha azt mondja, 1, 2, 3, 4, mint hogyha egy ilyen 8-szög lenne, de nem egyenlőek az oldalai, ráadásul le vannak kerekítve az összes kis él, és magának ennek az egész kis betétnek, ugye, ami egyébként a Honda logó alatt természetesen ugye a légzsákot is tartalmazza, az egésznek hanem zongoralak fekete kerete van, és ez a zongoralak fekete keret, ez bizony a két vízszintes küllőre is kifut, a vízszintes küllőnek a két oldalra is kifut, és a kis gombokat, amiket ugye, ahogy említettem, a jobb oldalon a tempomat, meg ilyesmi, a bal oldalon pedig a média, tehát ez a zongoralak keret fogja körbe. Az előttünk levő műszerfal az természetesen digitális, mindent is be tudsz rajta állítani, egyébként nagyon jó pofon, nagyon szépen visszajelzi, hogy mennyi van az akkumulátorban, hogy mikor tölt vissza, hogy mikor futsz te elektromos üzemmódban, hogy mik vannak bekapcsolva, hogy mi nincs bekapcsolva, hogy hány kilométer tudsz megtenni, hogy mennyit fogyaszt az autó. Most egyébként 5,7-es fogyasztást ír ki, de ahogy tankoltam az imént, én azt mondom, hogy inkább 5,1 és 5,2 között van valahol a fogyasztása az autónak, szerintem ez zseniális. A kormánytól meg a műszerfaltól, amikor elindulunk a vezetőoldali ajtó felé, akkor találjuk ugye a klímát természetesen. Fölül egyébként nem műanyag, hanem ilyen gumírozott anyaggal van az egész műszerfalnak a teteje beborítva, ezáltal nem csillog, nem tükröződik, ez nagyon jó.

A klíma beömlője, az pedig a Hondától megszokott szokásos kis ilyen kis mélysejtekkel jön be a levegő, és maga az a része, ahol beállított, hogy hova fújja, vagy hogy egyáltalán elzárod, vagy hogy mi történik, az pedig úgy néz ki, mint ezek a régi kis joystickok, annak az a kis pöcke. Ez szerintem zseniális, én ezt nagyon szeretem, ez nagyon jó pofa, és az, hogy egyébként, hogy elzárja, de teljesen, hogy fújja a levegőt, vagy ne, tehát már azt is elzárod, az pedig egy ilyen kis tekerő gombbal van kialakítva, és az egész egy zongoralak keretben van benne, és maga a mélysejt, az pedig kapott egy ilyen kis szürkés keretet. Az ajtón fölül van egy zongoralak fekete betét, a kirincs től hátrafelé. Maga a könyöklőnk az természetesen szintén ilyen bőr, műbőr, vegán bőr, szab, az a lényeg, hogy puha. Az ablak kezelő szervei azok ugye matfekete részen vannak benne, és a kis gombocskák kaptak egy ilyen kis ezüstös keretet. Jó pofa. Ha eljövünk középre, a középső érintőképernyős kijelző nem nagy. Sőt, a mai világban mondhatunk azt, hogy kifejezetten kicsike, viszont legalább egész jó magasra rakták fel, és amit imádok benne, hogy fizikai gombokkal van kialakítva maga az, hogy a home menübe belemenjen, maga a vissza menő gombocskánk is megvan fizikailag, illetve az, hogy te bekapcsolod a rádiót, vagy hogy hangosítsa rajta, vagy hogy hullámsávot változtassa, vagy bármi, ez pedig tényleg szó szerint egy fizikai tekerő gombbal van kialakítva, imádom. A kijelző egyébként érintőképernyős, és egyébként szép a színe, meg jó pofa, csak mondom, a mostani trendekhez képest, nem trendeknek, hanem a trendekhez képest, kicsit kisebb, és egyébként zongorak fekete keretet kapott ez is. Alatta a klíma természetesen ugyanolyan, mint a vezető oldali ajtó, illetve a kormány között, és ez a mélysejt az egész végfut az anyósülés előtt. Alul fölül szintén megvan ez a króm betétje, króm kerete, illetve ez a szürkés, egésznek a szürkés kerete az megvan, és itt is, középen is, meg az anyósülésnél is a kis joystickok fogják, ugye, hogy hova fújt a levegőt, meg hogy merre fújt a levegőt, meg ilyesmi, és a két középső klíma közé kapta meg az elakadás jelzőt. Jövünk lefelé, klíma. Klímánk, ez egy digitálisan jelzik, hogy mekkorát fúj, meg hogy hol fúj, viszont fizikai tekerő gombokkal fogod, hogy mekkorát fújjon, mármint hogy hány fokot. Ráadásul ezek a kis tekerő gombok azért kaptak egy ilyen kis ledes háttérvilágítást, az egészet tök szépé teszi, illetve a sötétben is látod. A gombok világítanak, amikor be vannak kapcsolva, a középső tekerő gombunk az, hogy hány fokot fújjon, még a jobb oldali tekerő gombunk, tehát három tekerő gombbal a jobb oldal, ez pedig az, hogy egyre szinkronizálod, hogy két oldalt ugyanakkorát fújjon, vagy ne ugyanakkorát fújjon, ha ne ugyanakkorát fújjon, akkor pedig az anyósülés felől, hogy hány fokot fújjon, meg hogy milyen erősen. És ugye a három gomb között van kijelezve digitálisan, hogy hova fújja, hogy mennyit fúj, meg ilyesmi, valamint van kettő gombunk itt fölül még, a két ülésfűtés, ugye az a vezető oldali, illetve az anyós oldali, és vannak még fizikai gombok, a belső levegőkeringetés, hogy hova fújja, az első szélvédőnek a fűtése, a hátsó szélvédő, illetve a visszapillantó tükör, az egyszerre tudod szépen fűteni, és van egy AC gombunk.

jövünk még lejjebb, akkor van kettő darab USB-C-s töltési lehetőségünk, az egyikkel csak töltesz, a másikkal akár csatlakoztatod is a kis eszközödet, van egy szivattyútós töltési lehetőségünk. Ez alatt van egy tálcánk, és erre a tálcára fogod tudni letenni a kis telefonodat, hogy vezeték nélkül töltsed, és nagyon jó pofony, amikor leraksz egy telefont rá, akkor azonnal kiírja a középső érintőképernyős kijelző, hogy figyeljél, vigyázat, tegény nagy narancssárga, inkább sárga felirat, vigyázat, a készülék a vezeték nélküli töltő felmelegedhet, égési sérülést okozhat, tehát óvatosan nyúljál hozzá. Jövünk hátra, akkor az egész kiemelkedik, és itt van egy ilyen kis, hát nem egy tálca, hanem egy ilyen kis kiemelkedő domború valami, ami egyébként olyan, mint a szénszálból készült volna, legalábbis a dizájnja, meg a tapintása is olyan, mint a szénszál lenne, szerintem egyébként nem az, de mégis olyan az egész. Aztán a sebességváltónk az ezúttal nem egy kar, nem egy gomb, hanem sok kis gomb. A parkoló gomb van legelől, az megnyomod, a rükvert gombot ott szépen berakod az ujjadat, és szépen hátrafelé meghúzod, akkor lesz rükvertben, van egy nulla gombunk, illetve van egy D gombunk. Ez az egész gombsor, ez ugye egymáshoz képest függőlegesen helyezkednek az autó hátrafelé, hogyha nézzük. Az egész gombsor kapott egy szürke keretet, illetve maga a D gomb, azaz a direkt gomb, az is kapott egy szürke, sőt, inkább krómos keretet. És hogyha megnyomod, akkor természetesen világít mind a D, mind az N gomb, mind a rükvers gombunk, illetve a P módunk is világít. És ez úgy néz ki, hogy a P az piros, a két szélén két LED felvillan, a rükversnél két zöld villan föl a két szélén, a nullánál szintén kettő piros, még a D-nél pedig maga a D gomb fog teljesen körbe egy kis zöld LED-es keretet kapni. Ez mögött van a drive mód választónk, van Eco, van normál, illetve van sport, illetve individuál módunk. Az individuálnál tetsz beállítani egy csomó mindent. Van egy elektromos kézifékünk, ez jó pofa, és ezek mellett van kettő darab pohártartónk. Oké. Az ülésünk az egyébként úgy néz ki, hogy bőr, illetve igen, bőr az egész ülésünk, vagy hát inkább ilyen újrahasznosított műbőr, ilyesmi, és természetesen szellőzik is, nincsen külön szellőztetője, de szellőzik is az egész. Azt el is felejtettem mondani, de most, ahogy ránéztem az anyósra, és eszembe jutott, hogy az első ajtóba, hát nagyjából egy literes, nem, inkább fél literes víz fog beleférni. Aztán, ja, a fejtámlánk is szintén bőr, a napfénytetőnk óriási, és természetesen a napfénytetőt azt akár be tudod húzni, és csak egy függöny, és egyébként két külön gomb, az egyikkel csak a függönyt fogod lehúzni, és a függöny az nem áttetsző, nem átlátszó, egyébként puha, de hogy teljesen besötétíti az autót, az is ilyen sötét, szürke, fekete, tehát ez az egyik gombunk, ez a függöny, még a másik gombbal, azzal pedig ugye kinyitod magát, a tetőablakot, és akkor ömölhet be a levegő, a fény, meg minden ilyesmi is, és természetesen, hogyha kinyitod a tetőablakot, akkor előre felhúz egy ilyen kis minimális hálót, ugye kiemelkedik az autónak a tetővonalából, ezzel ugye egyrészt a levegőt is szűri, másrészt pedig a szúnyogokat is, meg minden ilyesmit is. És akkor még egyet felejtettem el megmutatni, vagy elmondani, az pedig az, hogy a könyöklőnk az szintén ugye műbőr, és alatta van egy zsebünk, amiben egyébként egész jól elférnek a cuccok, mint például én most pont odaraktam magát a mi ezt hírt akartam mondani, a forgalmi engedélyt. Na és akkor mindjárt beülök hátulra.

0: like. A Honda Civicbe hátulra beülve azt fogjuk észrevenni, hogy elférek magam mögött, a 180 pluszos magasságomra van állítva az első ülés, és szépen elférek. Az első ülésnek a háttámlájánál természetesen van egy hatalmas nagy zsebünk, ahova be tudod rakni az újságot, a laptopot, a bármi könyvet, vagy bármit is. A két ülés között van klíma beömlőnk, illetve azok alatt van USB-C-s töltési lehetőségből kettő. Hátul nincsen semmi oldaltartása az üléseknek, sem oldalt, nem tudod, sem deriban, sem combban. Bőrülés van hátul is, egyébként szerintem egészen kényelmes és jó pofa. A középső ülésnél le tudod hajtani a könyöklő részt, és akkor van kettő darab pohártartónk, kényelmes az egésznek a kialakítása. És egyébként még így magam mögött, még így magasságban is szépen el tudok férni, szerintem ez is egyébként teljesen jónak mondható, és ráadásul egész jó a hely ahhoz képest, hogy mennyire csapódik az autónak a hátsó vonala, mennyire szépen csapódik lefelé, hiszen ugye tudjuk a Civicnek ez a formája. Amiről nem beszéltem még, és ezt elő kellett volna, de majd most itt hirtelen elmondom, az, hogy a belső visszapillantó tükörnek minimális kerete van, fekete, és egyébként a csapott háta, tehát a döntött hátsó szélvédőn keresztül is tök jó kilátsz hátulra. És még egy fontos dolog innen hátulra lőve, hogy a tetőablak az előtted lesz vége, tehát hogy a fejed előtt van vége a tetőablaknak, de ömlik be a fény, és ez a lényeg. Szerintem jobb pofább lenne az autó egy kicsit világosabb beltérrel, de ez az én véleményem, viszont ez a vörös-fekete színösszállítás ezért egészen sportos és elegánsnak is mondható közben. Na jó van, muzsikáljunk, aztán guruljunk egy kicsit.
1: Persze az is lehet, hogy nem gurulunk azonnal, hiszen mostanában egy kicsit átvariáltam az autós részét a műsorunknak, na de majd kiderül a muzsika után.

0: És már ki is derült, hát persze, hogy nem gurulunk, hanem jöjjön egy újabb gép, egy újabb autó, egy újabb modell. Na nézzük csak, hallgast!
1: Mai főszereplőnk nem lesz más, mint a DS 4-es. Ugye a DS az a Citroennek indult egy ilyen kis prémium márkájaként, aztán szépen különvált, illetve természetesen azért ott az 60-as években, 50-es, 60-as években azért volt egy klasszikus DS modellje is a Citroennek. Na figyeljetek, ránézzünk erre a DS 4-esre, és egyszerűen így el fog szájulni. Hát egyrészt, ami nekem baromira tetszik, az az, hogy ugye ez egy elektromos autó egyébként, csak így mellesleg, tehát a hűtőnek a középső részén a rendszámtábla fölött a DS logó az LED-ként világít, és így egyszerűen tényleg csodaszép, illetve a DS logótól kis LED vízszintes csíkok, amik egyébként a DS logó mellett egészen kis vékonyak, egészen kis aprók, és a szélességük az nő kifelé, hogy elindulunk az autó széle felé, és szépen belefut a nappali menetfényben, illetve a nappali menetfény ez természetesen az irányjelzőnk is. És ez a nappali menetfény, illetve irányjelző az úgy néz ki, hogy ez a vízszintes vonal az elindul az autó széle felé teljesen, tehát majdnem a széléig ér, és onnan, mint egy ilyen kis, hát nem tudom másképp fogalmazni, mint egy akár oroszlán, akár, vagy inkább ilyen tigris, ilyen kis kardfogú tigris fog szépen lefelé lenyúlik, és egy ilyen elég markáns vonal lemegy lefelé, aztán szépen visszafelé, tényleg mint egy fog, úgy néz ki az autó két szélén, ugye mondom még egyszer, ugyanez lesz a nappali menetfény, illetve ez a része lesz természetesen az irányjelző is. És ha már irányjelző, akkor természetesen a tükrökben is benne van az irányjelző, de erről majd egy kicsit később. Az autónak a közepe egyébként a világítás, tehát a rendes világítás, illetve reflektor az e fölé a vízszintes kis, vagy illetve hát ez a kis kardfogú tigris fog fölé került fel, szép kis búra alatt szerepelnek a lámpák, a lámpa testek, ez lesz ugye természetesen a világításunk, illetve a reflektorunk. És a lámpának a belső, majdnem teljesen közepétől, vagy a belső élétől, lefelé, egy kicsit befelé ferdülve elindul egy zongorlak fekete betét, ugye ez lesz maga a hűtő, itt lesz maga a rendszámtábla, és alul még egy viszonylag széles, majdnem az autó szélességig szépen végigfutó szintén hűtő részt kapunk, ami egyébként a radaroknak a dobozát is megkapta közvetlenül a rendszámtábla alatt. Ez mind-mind zongorlak fekete, az autó egyébként ilyen csodaszép, ilyen delfinkékes, szürkéskékes színben pompázik, és ami érdekessége az nem más, hogy a motorháztetőnek a közepén ott is van még egy kis táblánk, ami nem mellesleg az autónak a felszereltsége, és ez egy Jules Verne táblát, és ez majd a Jules Verne táblának az a kis irányjelző, illetve nem irányjelző, iránytű imitációja, az majd az autónak a belsőn is meg fog jelenni. A lámpának a szélessége, magassága a DS logó fölött az keresztben egy zongorlak fekete sávot fog összefoglalni. A motorháztat egyébként kapott ilyen picike kis íveket, a közep az ki van emelve, ez mind-mind a légterelés, ugye a visszapillantó tükrök felé, az autónak a széle felé viszi a motorháztetőnek a nagyobb hulláma, és a közepén pedig kapott egy ilyen kis kiemelkedést, ami szintén ugye vágja a levegőt. Csodaszép, egyszerűen tényleg csodaszép ez az autó. Amikor először találkoztam, amikor először megláttam, még ugye ott statikusan állva, akkor nagyon körbejártam, és nagyon rácsodálkoztam. Ez a világító DS logó, ez nekem egyszerűen zseni.

eljövünk oldalra. Amikor eljövünk oldalra az autónál, akkor azt fogjuk látni, hogy hatalmas nagy kerekeket kapott az autó, szép kis, hát nem is peres gumikkal, de azért egész vékony kis kerék, tehát nem az a klasszikus balonos kerék, de nem annyira peres egyébként. És egyébként nagyon jó csillapít, mind a lengés csillapító, mind a gumik, de erről majd egy kicsit később, amikor majd utazunk vele. Eljövünk oldalra, és azt fogjuk látni, hogy a kerékjárat ív az teljesen, ugye természetesen leköveti mindenről, mind hátul a keréknek az ívét, és a lemezre kapta a kerékjárati ív ilyen kis plusz él, plusz vonal vezetést, ami ugye viszi az embernek a szemét. Az oldalsó lemez a kerékjárati ív fölött elindul egy ilyen kis mélyedés a visszapillantó tükör alatt, és az szépen eltűnik az első ajtónak, hát nagyjából a közepénél, de a hátsó ajtónál elkezdődik, és a hátsó oldalsó lemezen is szépen belefut majd a hátsó lámpába, de ebből egy kicsit később. Az autónak a háta az csapott, az ajtók azok kaptak küszöböt, természetesen ezek fekete színre lettek fújva, illetve a hátsó ajtónál ott a fekete színnek a felső részén ott van egy kis ezüst vonal, ami ugye szintén ezt

Hát nem is teljesen a közepén, de a hátsó ajtónak majdnem a közepén tűnik el szintén ez az él. És ezek mind-mind ilyen elég érdekes kis törések, érdekes élek, érdekes kis, akár még kis ívek is, amik itt szerepelnek benne, ezek így mind-mind az egész autónak összességében egyébként optikailag laposabbá teszik az autót, pedig egyébként nem lapos az autó. Az A-oszlopunk az zongorlag fekete, de az ajtó részénél ott kapott egy ilyen ezüstös krómos csíkot, ami fölül végigfut az első, illetve a hátsó ajtón, majd szépen hátul a hátsó spoilerhez elviszi az embernek a szemét. A tetőnk a zongorlag fekete, valahogy egy cápószony Antonem szintén zongorlag fekete, a küllőink, mármint a keréknek a küllői, azok pedig azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5 darab páros küllőből áll.

a hátsó lámpánk, az a tipikus DSS lámpa, ezt nem tudom másképp fogalmazni, sok ilyen kis lefelé mutató, hát én úgy szoktam mondani, hogy lefelé mutató kis nyílből áll, és hátul az irányjelzőnk az vízszintes, nagyon szép és nagyon széles csík, egyrészt az oldallemezre is előre fut, másrészt pedig ugye a hátsó csomagtér ajtón is szerepel még ebből az irányjelzőből, és ugyanígy van egyébként a hátsó lámpánk, ami egyébként természetesen a féklámpa is, a féklámpa is, hogy ezekből a sok kis lefelé mutató kis nyílből, egyébként ez a, olyan, mint amikor a DS-ből, ugye a D betű az egy ilyen kis háromszög szokott lenni, és na, mint hogyha ezek így lefelé mutatnának.

ezúttal. A hátsó csomagtér ajtón egy ilyen kis szürkés matricázással van fönt az, hogy DS automobil lesz, illetve a numero 4 I-tenze felirat, ezek szerepelnek rajta, és a numero 4 az ugye a DS4-et jelenti, illetve az I-tenze az pedig az elektromos hajtás ezúttal. A két hátsó lámpát azt egy vízszintes, zongorak fekete kis csíkocska köti össze. A hátsó spoilerünk az egész markáns, tehát természetesen benne van a pótféklámpa, és egyébként elég csapott a hátsó része az autónak, illetve a hátsó csomagtér ajtónak az ablak törlője az itt kicsit kiáll ugye az egészből, hiszen oda van az üvegre felszerelve, de egyébként jól néz ki, és összességében szerintem dizájnos, vagy hogy kell ezt mondani. Alul kapott egy fekete betétet, zongorak fekete betétet a rendszámtábla alatt, és így kb. Ennyi, amit így hirtelen el kellett mondani. Megpróbálom kinyitni a csomagtér ajtót. Elvileg sikerült, gyakorlatilag is elektromosan nyílik, és a csomagtér egyébként nem olyan óriási méretű, de szerintem megfelelő, és ugye ez egy csapott, egy kupésabb autó, szerintem egyébként élhető ez a csomagtér, benne van a töltőkábel, és alatta pedig ott vannak ilyen különböző, ugye egyrészt kerékjavítószer, vonószem, aztán ugye elakadási jelző, meg ilyesmi, és egyébként itt a padló lemeznek csak a hátsó része, ez jel van felezve, és a hátsó része emelhető fel. Mindjárt beülünk az autóba, és akkor majd megbeszéljük azt, hogy ez az egyharmad, kétharmad ülés, ami egyébként a vezető mögött kétharmad, az hogyan viselkedik, meg majd belül még körbejárjuk. De előtte becsukjuk ezt a bizonyos csomagtér ajtót, mert hát miért ne?

0: Már is rohan az idő, így hát nincs más, mint Sanyira rácsörögni, hogy mégis mi újság van velük, milyen aktualitással tudunk beszélgetni.
1: Aliho!
2: Na szevasz, Sanyi, figyú, hát egy hete nem beszélgettünk, vágjunk gyorsan a közepébe, üdvözöllek, a hallgatók is üdvözölnek, meg minden ilyesmi.
1: Én is őket.
2: Na figyú, Sanyi, az jutott eszem, hogy a múltkor beszélgettünk ugye arról, hogy az érintő képernyők megjelentek a boltokban, az áruházakban, meg minden ilyesmi. Viszont ez...
1: Hát igen, kaputelefon, lift, stb.
2: Mindenhol, igen, most már. Viszont ennek kapcsán van egy olyan kérdésem, illetve egy olyan észrevételem, hogy én azt tapasztalom, hogy amikor megyek a különböző boltokba, érted, akár a madarasba, akár a gazdaságosba, akár melyikbe, akár ilyen kisebb boltokba is, akkor ugye az a mániájuk, hogy így, hát ha nem is hetente, de ilyen 2-3 havonta átrendezik a sorokat, átrendezik a polcokat. Tehát, hogy nem mindent ugyanott találsz, mint mondjuk előtte. Én ugye észrefogom... Igen, ezt akarom mondani, Ugye én észreveszem, hogy hoppá, itt a múltkor, mit tudom én, a párizsi volt, most meg a borokat találom itt. Na, de te ezt hogy csinálod? Levered a bort a polcról, és akkor úgy fogod észrevenni, vagy hogy?
1: Persze, mert annak hangja is van egy idő után, és akkor biztos, hogy tudja, hogy oda jön valaki segíteni. Nem, mert viccet félretéve tényleg óriási probléma, és ugye a mi életünkben van ez a vicc is, hogy lehet a legjobban kitolni egy vakkal.
2: Hát átrendezem a szobát, igen.
1: Igen, vagy a környezetét, ami valójában nem is vicc, ugye, mert a mi életünkben nagyon fontos az állandóság, és az, hogy minden a megszokott helyen legyen minden tekintetben mindig. Hát igen, nagy probléma, meg hát a segítséget, ha szeretnénk kérni boltba, az még mindig valahogy nagyon-nagyon gyerekcipőben jár. Zuglóban, ami ugye kiemelten frekventált a vakok szempontjából, ott azért, hál' Istennek, mivel gondolom, hogy sok látássérültel találkoznak, Zuglóban, ha bemész egy boltba, azért ott többnyire segítenek.
2: Aha.
1: Vagy végig kísérnek, vagy megkérdezik, hogy mire van szükséged, és kihozzák.
2: Aha. Aha.
1: No, de sok esetben én jó magam is tapasztaltam, például Gyálon is szoktunk járni, ahol a pici árak vannak, tudod?
2: Igen.
1: Üzletben nagyon sokszor szembesültem azzal, pedig csak egy-két dolgot szerettem volna venni, hogy nincs erre nekik emberük, hogy segítsenek, nincs, aki körbe kísérjen, és akkor mondom, hogy mit csinálják, és akkor volt, és nagyon kiakadtam, mert ez pont a fogyatékossági világnap, az azt hiszem december 3-a, ha jól emlékszem, és
2: igen,
1: pont egy vagy két nappal utána volt, hogy azt mondták, hogy hát szóljak a vakok szövetségének, és nekik biztos van erre emberük.
2: Jézusom!
1: Nem tudom, hogy kicipelhetnék ki gyára, hogy szerettem volna venni angyalkának kettőcsom a gumicukrot, meg egy doboz bombont éppen.
2: Aha.
1: és nem tudtam megoldani, és körbe kellett mennem, és vásárlók segítettek, és döbbenetes, hogy ez valahogy egyre inkább úgy kimarad az eladókból, hogy egyszer megmondja, hogy neki nincs erre ideje, nincs, jöjjek vissza később, megtettem, ugyanaznap visszamentem még egyszer, akkor igaz már este, de tényleg egyedül kellett körbe mennem, és segítséget kellett

0: Nem tudom, milyen megoldást lehetne találni. Én sokat jártam Németországba, a 90-es évek elején, meg Franciaországba, és az árukon még Braille-ben is rajtuk volt a termék neve.
1: Aha. De egyébként...
0: És ez már a 90-es években volt.
1: Ha jól emlékszem, akkor talán egy-egy, de nem mindegyik, de néhány teljes dobozon, mint hogyha láttam volna már ilyet. Mármint
0: én
1: a Braille-írást.
0: Túlsürdőn láttam egy Braille-írást. Meg mondjuk a szavatosság. Jó, le tudod olvasni a telefonnal, mondjuk, hogy mi meddig jó. De amíg sajnos ott tartunk, hogy sokszor kiraknak olyat, ami egy nap múlva vagy két nap múlva lejár, vagy már lejárt. Például volt olyan, képzeld el, ugye anyag, hogy gyengénlátó.
1: Igen.
0: És ő vitte oda előre, ezt a pici, rövid kis kolbászt a pénztárosnak, hogy nézze, ez már 3 napja lejárt.
1: Az szép. Igen, ennyire nem foglalkoznak vele, ez viszont szomorú. Viszont az előbb említettél egy olyat, ugye, hogy pici árak. Nálunk van egy ilyen bolt, ami ugye erről híres, hogy pici árak vannak benne, és nálunk, figyelj, én azt tapasztalom, hogy minden egyes nap, amikor én nem járok minden nap oda, hetente egyszer vagy kétszer, de nem is ugyanaz, tehát nem az, hogy minden héten szerdán, vagy minden héten vasárnap, vagy valami, nem tudod, ilyen random módon hazafelé, vagy befelé a városba, megállok, és akkor megállok ott, és vásárolok egy-két dolgot. És mindig azt tapasztalom, akár reggel megyek, akár délben, akár este, akár délután, bármikor, hogy ezek a rekeszek, amikkel ők kapják a cuccokat, azok így a folyosókon ott érted szerepelnek, és nekem kell azt szalamozni. Na most ez megint egy olyan dolog, érted, hogy én nagyjából azért így ki fogom tudni kerülni, de az sem életszerű, hogy neked a bolton belül elő kelljen venned a fehér botot, és azzal tájékozódni, mert egyszer minden be van, majdnem kimondtam, csúnyán mondva, de anélkül, tehát a csúnya szó nélkül, oda van szva az út közepére. Ezt te hogyan tudod megoldani?
0: Hát úgy, hogy tényleg a fehér bottal megyek, és én is szalomozom, és keresem az utat sokszor, hogy merre tudom kikerülni, meg jönnek ezzel a békával, árufeltöltés,
1: igen.
0: Én elhiszem, hogy pótolni kell, de mindig. Tehát, ja, meg hát ugye nyilván sok hallgató el tudná mondani, hogy persze egy kassa van nyitva, és igen, nem számít, hogy milyen hosszú kilométeres sorok állnak. Tehát volna mind változtatni, és volna mind javítani. Remélem a hallgatók ezt meg tudják erősíteni, és egyet is értenek velem.
1: Még egy pillanatra vissza, így a maradjunk a nagyobb üzletláncoknál, de ugye kicsikre is ugyanúgy érvényes. Ugye a nagyobb üzletláncoknál szerintem még ami szintén probléma, hogy egy csomószor, amikor nekem van mondjuk érted egy kérdésem, hogy mit, ugye nincs kedvem ott kavérnyákon egy rohadt nagy ilyen, ugye említettük, hogy madaras, vagy gazdaságos, vagy ilyesmi, ugye ezek nagy felületű, tehát nagy alapterületű üzletláncok, és nincsen kedvem ott keresgélni, ráadásul még ki van írva, ugye a folyosókhoz gyakran nem az van ott, mert hiszen átrendezték, és akkor meg akarok kérdezni valakit, hogy mit tudom én, hol találok, tök mindegy, hogy mit érted, hol találom át. Mert a régen itt volt a B, most a C van itt, de hol találom át. És akkor érted, nem, tehát hogy én magam sem találok egy csomószor embert, aki az üzlethez tartozna. Tehát, hogy, és akkor ez azért teszem fel ezt a kérdést, mert akkor neked, vagy illetve nektek látássérülteknek még nehezebb, hiszen most mit csinálsz? Megállsz ott a bolt közben és kiabálsz, hogy ha-ho, van itt valaki, aki a bolthoz tartozik? Tehát mit tudsz csinálni?
0: Volt, hogy kértem eladótól úgy segítséget, hogy nézzünk már egy itteni dolgozót.
1: Aha.
0: Elment, és 5-6 perc múlva visszajött, hogy nem talált senkit.
1: Az szép. Azért ez a korrekt, igen. Igen. Ez így, hát én már csak kínomban nevetek, de azért ez eléggé szomorú, elkeserítő, meg ilyesmi. Na jó, van, figyelj, Sanyi, bízzunk benne, hogy hallgatnak bennünket, és talán valami változás lesz. Vigyázzatok magatokra. Anitát puszíjuk.
0: Majd meglátjuk, tudod, köszönöm.
1: Igen. Majd meglátjátok, és akkor ha megláttad, akkor majd szólsz nekem mindenféleképpen. A tréfát fejre téve Anitát puszíjuk, üdvözöljük, vigyázzatok magatokra, jövő héten beszélgetünk.
0: Köszönöm, szép napot mindenkinek, ciao.
1: Ciao. És hát az van, hogy Sanyival túlbeszéltük az időt, a kütyű az most kimarad, na de majd jövő héten duplán, vagy nem.

0: Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban. Vándorló utcatárlatot indít a Nébi. Tovább maradnak Budapesten a kínai agyakkatonák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság 10 000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. Az EJEB tájékoztatása szerint a szociális ágazatban dolgozók szakszervezete azért fordult az Emberi Jogi Bírósághoz, mert 2020-ban a magyar hatóságok olyan hosszan vizsgálták a tervezett gördülő sztrájk körüli jogvitát, hogy a munkabeszüntetést már nem lehetett megtartani. Az ítélet szerint a késlekedésnek az lett a következménye, hogy a szakszervezetek nem tudtak sztrájkot tartani a tervezett időpontokban, azaz az eljárás elhúzódása megfosztotta a munkavállalókat a sztrájk joggyakorlásától. Lefejezéssel fenyegetett rendőröket egy kaposvári férfi elfogták és eljárást indítottak ellene, tájékoztatott a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság szerdán a rendőrség honlapján. Azt írták, az 50 éves férfi kedden levelet küldött a rendőrségnek, amelyben a készenléti rendőrség eljárását követelte egy hagyatéki ügy kivizsgálására, ennek érdekében fenyegetések sorát, rendőrök és családtagjaik életének kioltását fogalmazta meg. A somogyi rendőrök a készenléti rendőrség tagjaival együtt még aznap délután fogták. A lakóhelyén tartott kutatás során a hálószobájában hátizsákba rejtve több kést találtak, tették hozzá. A rendőrség kitért rá, a férfit emberölés előkészületének büntettével gyanúsítják. Kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook bejegyzésében. A tárcavezető azt írta, az egyeztetéseket Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. A tárcavezető kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, hozzátette, a mostani egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmát sürgette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerdai közleményében. Az érdekképviselet közölte, hogy a magyar gazdák védelme az élelmiszer termelés stabilitásának és versenyképességének megőrzése érdekében ki kell egészíteni a jelenlegi jogszabályt. A veszélyhelyzeti kormányzás megszűnése miatt érvényüket vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. Az agrárkamara attól tart, hogy a határ megnyitása miatt nagy mennyiségben árasztja el Magyarországot az olcsó mezőgazdasági áru, beláthatatlan következményeket okozva a belföldi termelésben. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
9: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
10: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallott.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Nem bírod már elviselni.
3: Always look on the bright side of life.
4: A régi ismerős dallam új köntösben.
5: Nézd az élet jó oldalát.
4: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
6: Engem ez így jó.
4: 15 órától. Sárk Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
7: Fiatalkorú kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
8: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
9: Világjáró.
10: A Hobby Rádióban.
9: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
11: A Hobby Rádióban.
10: Műsorajánlót hallottak.

0: Rádió. Kamu reklám.
1: Hogy változik a világ? Tegnap még egy csodálatos éjszakán volt egy kannibál lányjal. Ma meg már valahogy nem érdekel a szex.
2: Nem.
3: Kamu reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih, tovább maradnak Budapesten a kínai agyak katonák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság 10 000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. Az EJEP tájékoztatása szerint a szociális ágazatban dolgozók szakszervezete azért fordult az Emberi Jogi Bírósághoz, mert 2020-ban a magyar hatóságok olyan hosszan vizsgálták a tervezett gördülő sztrájk körüli jogvitát, hogy a munkabeszüntetést már nem lehetett megtartani. Az ítélet szerint a késlekedésnek az lett a következménye, hogy a szakszervezetek nem tudtak sztrájkot tartani a tervezett időpontokban, azaz az eljárás elhúzódása megfosztotta a munkavállalókat a sztrájk joggyakorlásától. Lefejezéssel fenyegetett rendőröket egy kaposvári férfi elfogták és eljárást indítottak ellene, tájékoztatott a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság szerdán a rendőrség honlapján. Azt írták, az 50 éves férfi kedden levelet küldött a rendőrségnek, amelyben a készenléti rendőrség eljárását követelte egy hagyatéki ügy kivizsgálására, ennek érdekében fenyegetések sorát rendőrök és családtagjaik életének kioltását fogalmazta meg. A somogyi rendőrök a készenléti rendőrség tagjaival együtt még aznap délután fogták. A lakóhelyén tartott kutatás során a hálószobájában hátizsákba rejtve több kést találtak, tették hozzá. A rendőrség kitért rá, a férfit emberölés előkészületének büntettével gyanúsítják. Kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook bejegyzésében. A tárcavezető azt írta, az egyeztetéseket Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. A tárcavezető kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következett védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, hozzátette, a mostani egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmát sürgette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerdai közleményében. Az érdekképviselet közölte, hogy a magyar gazdák védelme az élelmiszer termelés stabilitásának és versenyképességének megőrzése érdekében ki kell egészíteni a jelenlegi jogszabályt. A veszélyhelyzeti kormányzás megszűnése miatt érvényüket vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. Az agrárkamara attól tart, hogy a határ megnyitása miatt nagy mennyiségben árasztja el Magyarországot az olcsó mezőgazdasági áru, beláthatatlan következményeket okozva a belföldi termelésben. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 21-én köszöntjük a Konstantin nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név a Konstantinus névből ered, mely a konstans szóból származik, jelentése Konstantinus családjához tartozó, szilárd, nyugodt, álhatatos és következetes. A konstantinok ünnepelnek még március 11-én, április 12-én és július 27-én is. Becézése a névnek Konib Konika Kontib Kontika. Jeles viselői a névnek ön, kedves Konstantin. Ezen a napon köszöntjük még május 21-én a konstantinokon kívül az András, Dévald, Mirella, Ozmin, Teobald, Teobálda és Teofilla nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával május 21-én üdvözlöm Önöket. Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1369. május 21-ével kezdünk. Ekkor 5. Károly német-római császár hadat üzent Angliának, ezzel megkezdődött a 100 éves háború. A következő századdal folytatjuk, 1471. május 21-én 6. Henrik meghalt a londoni Towerben. Feltehetően riválisa 4. Edward ölette meg. 1502. május 21-ével folytatjuk, Juan de Nova Castella spanyol felfedező első indiai útja utáni visszatérése során felfedezte Szent Ilona szigetét. A 18. századra ugrunk, 1719. május 21-e óta ez a nap Szeged napja. 1719-ben 3. Károly király aláírta Szeged szabad királyi városá nyilvánításának oklevelét. Az adománylevélben szereplő címer lett a város új címerének alapja is. A 19. századdal folytatjuk, 1863. május 21-én Aradon megszületett Winkler Lajos kémikus, a magyar analitika nemzetközi hírű képviselője. Még mindig a 19. században maradunk, 1881. május 21-én megalapították az amerikai Vöröskeresztet Clara Barton elnökletével. Átugrunk a 20. századba, 1916. május 21-én meghalt Görgei Artúr honvédtábornok és vegyész. Az 1848-49-es szabadságharc egyik tábornoka, a Szemere kormány hadügyminisztere, a világosi fegyverletétel kezdeményezője és végrehajtója. Történelmi tettei azóta is vita tárgyát képezik, mint vegyész sem merült el az ismeretlenség homályában, ő fedezte fel a laurilsavat. Maradunk még a 20. században, 1927. május 21-én Charles Lindbergh amerikai repülős egyhuzamban átrepült az Atlanti-óceánt 33 óra és 29 perc alatt. És még mindig a 20. század, de már a vége, 1992. május 21-e óta a Magyar Honvédelem napja ez. Az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként a honvédség 3 hetes ostrom után visszafoglalta Budavárát. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján e napon ünneplik a Magyar Honvédelem napját. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió.
3: Fogalmam, hogy mélyedek ki a busztába.

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 29-es fejezetéből.
1: Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok néktek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: 2026. május 21-e, csütörtök. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok. Evangélium Szent János könyvéből 17. fejezet 20-tól a 26. versig. Abban az időben. Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, nem csak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan. Amint te, Atyám, bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek ők is mi bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk. Én ő bennük, te én bennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem. És szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igaz, Atyám. A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is ő bennük legyek. Emelkedés. Jézus főpapi imájának utolsó része már rólunk is szól. Nem csak az utolsó vacsorán jelenlévő apostolokért imádkozik, hanem mindazokért, akik majd az ő tanúságtételük hatására hisznek benne, vagyis minden idők hívőiért. Jézus számít ránk, és épít tanúságtételünkre és hitünkre. Ez az isteni erőlelátás és szeretet reményt ébreszt bennünk pünkösd előtt. Nem ismeretlen útra készülünk, hanem olyanra, amelyet Jézus imádsága kísér. Mit kért számunkra? Hogy mindnyájan egyek legyenek. Tegnap már találkoztunk ezzel a gondolattal, ma ismét az egységért könyörök, de most nem csak a tanítványok között, hanem minden hívő közösségért. Ez az egység nem szervezeti, vagy pusztán emberi összetartás, hanem olyan közösség, amelynek mintája az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretet közössége. Az egység nem csupán belső ügy, hanem a misszió és a missziós lelkület erőforrása. A Szentlélek eljövetele nem egyéni lelkesedést eredményez, hanem azt, hogy az egyház, az élő közösség elindul tanúságot tenni. Ezért olyan fontos, hogy nyitott szívvel, közösségi lelkülettel készüljünk pünkösdre. A lélek ott tud működni, ahol van egység, béke, kölcsönös szeretet, ahol az ember nem önmagáért él, hanem Istenért és fele barátaiért. Jézus azt kéri, hogy eljussunk az örök élet teljességébe. Jézus szava és jelenléte által az Atya szeretete költözik szívünkbe. Ezt a szeretetet hozza el a Szentlélek pünköstkor, élő, mozdító, egységet teremtő szeretetet. Uram Jézus, te értem is imádkoztál, még mielőtt megszülettem volna. Köszönöm, hogy a hitedben és szeretetedben már akkor helyen volt. Taníts meg egységben élni embertársaimmal, hogy ne megosztó, hanem összekötő legyek, ne viszályt, hanem békét teremtsek. Küldd el a Szent Lelkedet, hogy az Atya szeretete bennem is éljen, átformáljon és rajtam keresztül másokat is elérjen. Add, hogy a világ bennem is felismerje jelenlétedet, és vágyjon arra az egységre, amit csak te tudsz adni. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió!

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
8: Tudta ön azt, hogy évente két alkalommal érdemes a légkondicionáló fertőtlenítését is elvégezni? Mert a berendezések gomba és baktérium tenyészetekkel lehetnek tele, a készülék ezért ilyenkor fertőzött levegőt keringet a belső térben.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Narcisz hagymát ettek a gyerekek egy várpalotai óvodában, öten kórházba kerültek, felfüggesztenék a devizahiteles pereket és végrehajtásokat. Ismét lehet közvetlenül Amerikába repülni Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Öt gyereket vittek kórházba a várpalotai óvodából, mert narcisz hagymát ettek az udvaron, értesült az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A játék után az egyik gyerek rosszul lett, és kiderült, hogy a kerítés mellől szedtek egy narciszt. A növény minden része mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvívője, a csatorna megkeresésére közölte, négy kislányt és egy kisfiút szállított a kórházba megfigyelésre, jellemzően hányinger, illetve hasfájás volt a panaszuk. A polgármester közlése szerint a gyerekek már jól vannak, az esetet a rendőrség vizsgálja. Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint több ezer családot érint az a szerdán benyújtott törvényjavaslat, amellyel felfüggesztenék a devizahiteles pereket és az ezekkel kapcsolatos végrehajtásokat. A Hantosi István és Mellétei Barna Márton tiszás képviselők által jegyzett beadvány célja, hogy a devizahiteles szerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárásokat a jogszabály erejénél fogva hivatalból és soron kívül felfüggeszte. Arról is gondoskodtak a javaslat szöveg, hogyha az adós maga kíván továbbra is teljesíteni, ezt megtehesse. 6 év szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik, majd számolt be a hírről az MTI. A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a légiközlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új ebola vírus variáns miatt. Kelet-Kongóban a halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrűn lakott keleti régiójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött. A Füles-Kuvik költőállományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani Egyesület, amelynél elektronikus adatlapon lehet leadni az észleléseket. A fészkelő baglyok felmérése alapvetően a hangjuk alapján történik, a madarakat nem kell hozzálátni. A felnőtt füles-kuvikok jellegzetes, a hím és a tojó gyakran egymásnak válaszolgató, füttyögő jelző hangját, később pedig a fiókák eleségkérő hangját kell keresni. Sok napsütés várható, általában kevés gomoly felhővel, az ország középső harmadában képződhet több gomoly, amelyekből helyenként előfordulhat zápor, egy-egy helyen zivatar. Az északi-északnyugati szél a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Pénteken is sok napsütés ígérkezik kevés gomoly felhő képződéssel, a hőmérséklet is hasonló lesz a maihoz, délután 22-27 fokra számíthatunk.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: jó kedvet Geri és Fruzsi biztosítja. Remek hangulattal és jobbnál jobb zenékkel jön a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
1: Sziasztok mindenkinek, nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánunk. Itt a Hobby Rádió mikrofonjai mögött egyelőre még én vagyok itt, hát aztán meglátjuk, hogy Fruzsi, kedves feleségem, kincsem, hogyan tud majd jönni, vagy ha ma nem jön, mondtam neki, hogy nyugodtan pihenjen, de hogyha jön, akkor jön, ha nem, akkor most a mai napon akkor nem, de ma majd meglátjuk. Minden esetre itt vagyunk, addig elmondom, e-mail címünk geri.kukac@hobbiradio.hu, www.hobbiradio.hu, és ezen kívül van még egy Facebook oldalunk is, ami pedig a facebook.com/hobbiradio.hu, és akkor itt van a kedves.
0: És közben én is itt vagyok, mindjárt leülök.
1: Na hát akkor mégiscsak úgy tűnik, hogy akkor színes lesz a mai műsor is, úgyhogy mindenféle témákkal jövünk, illetve különféle zenékkel. Na, és akkor még egy nagyon fontos dolog hátra van, hogy lesznek bibliai gondolatok, méghozzá 2 óra környékén, utána pedig mit is szerettem mondani, ja igen, nem utána, hanem már most letöltetitek azt az applikációt, ami iOS-ra és Androidra is letölthető, ez a Hobby Rádió alkalmazása, amelyen keresztül híreket tudtok olvasni, illetve tudjátok hallgatni a Hobby Rádiót bárhol, amerre mentek. És akkor zenélünk egy kicsit, aztán pedig becsatlakozik hozzám kincsem is, főleg ez azért lesz jó, mert hogyha nekem netán elmenne a hangom, akkor ő még itt lesz a

0: Ez volt a Rambin Bambin, We Are a Zombie, hát még nem vagyunk zombik, legalábbis mi biztosan nem vagyunk. Biztos vannak, akik zombi módon működnek jelen pillanatban is, de hát ilyeneket nem nagyon mondhatunk. Itt van velem a kedves feleségem, Kicsem, Fruzsi!
1: Bocsánat, szia szívem! Sziasztok!
0: Na.
1: Hol nem mondhatsz ilyet?
0: Sehol sem szinte, hogy zombi módban működnek. Mitől? Azt mondhatom, a zombi módban működnek néhányan, de hogy mitől, azt nem.
1: Mitől?
0: Én tudom, hogy mitől. Meg hogy kik. De nem mondhatom ebben akkor.
1: Nem, inkább kitől.
0: Az is lehet, hogy kitől. Az igen. Hát az is lehet, hogy kitől egyébként. De ezzel óvatosan kell viselkedni. Tehát nem szabad úgy nagyon.
1: Na, mesélj, mi történt a héten?
0: A héten nagyon sok minden történt. Na hát erről is érdekes, hogy be tudunk számolni. Nem tudom, tudod mit? Ha már az igényben járva oldalunkat is el szoktuk mondani időnként, akkor szerintem mondjuk el azt, hogy úgy döntöttünk ketten így a kedves feleségemmel, hogy indítunk egy új oldalt.
1: Fél éve gondolkodtunk rajta.
0: De az utolsó csepp a pohárban megtörtént, és emiatt úgy döntöttünk, hogy oké, akkor itt az ideje elindítani egy olyan csatornát, ahol YouTube csatorna, illetve van Facebook oldalunk is. Egyébként a Facebookon nagyon könnyű, mert beírjátok, hogy facebook.com/FruzsiSGeri. Y-nal a végén, tehát a Gerinek Y-nal a végén, és akkor így beírtottál. Facebook.com, Fruzsi és Geri.
1: Mondd el az utolsó cseppet, hogy mi volt, kérlek.
0: Hát az utolsó csepp az, ami történt így igazából, hogy ami így a politikában történik. Ez az egyik cseppje a dolognak. Jó, akkor az utolsó előtti, mert a másik meg az, hogy hát úgy döntöttünk, hogy ugye nagyon sok videó, és nagyon sok minden foglalkozik azzal, hogy a vakok hogyan élnek. És milyen módon vannak néhányan, akik bemutatják ezt, hogy ők hogyan csinálják a dolgokat. Egyetlen egy probléma van, tisztelet a kivételnek, ezt mindig hozzá szoktam tenni. Egyetlen egy probléma van a többségével ezeknek a videóknak, hogy rájátszanak, sajnos. Tehát, hogy a film látványosabb legyen, a videó nézettebb legyen, ezért olyan dolgokat mutatnak be rajta, ami nem tükrözi a valóságot. Például, amikor valaki nem találja meg a cicáját, ott van mellette, meg stb. Tehát sorolhatnék nagyon sok mindent, de nem akarok bántani senkit természetesen.
1: És ugye azt tudni kell, hogy itt nálunk nem videók lesznek, hanem írott anyagok, illetve hanganyagok.
0: Hanganyagok, így van. Tehát, hogy beszélgetni fogunk, egy képet fogtok látni. Vannak ilyen videók egyébként, amik podcastként működnek, de csak egy kép van egyébként a videón, más nem látszik. És beszélgetünk mindenről, bemutatjuk az életünket, mármint amennyire, tehát, hogy mit hogyan oldunk meg, így beszélgetünk, így vakos témákról, illetve...
1: Vagy írunk.
0: Írunk, igen, illetve a politikai témákba is azért bele-bele nézünk, bizony, mert hogy a saját véleményünket kifejtjük, amennyire ezt lehet, hiszen borzalmas, hogy el akarnak minket hallgattatni. Hogy hát, nem mondd el a saját véleményedet.
1: Hát figyeljetek, még egy szó szerinti sztori, hogy Messenger csatornáim ismételten némek.
0: Működnek, tehát
1: nem
0: hogy...
1: Nem tudom, hogy erről tegnap hallod, beszélni akartam erről tegnap, és nem beszéltünk, ugye?
0: Tényleg nem beszéltünk erről, hogy el...
1: Ó!
0: Mindegy, most már nem baj, ez most már kész, hát majd legközelebb, ez most már kész.
1: Ó!
0: Ezt most nem mondtuk el, tehát nem baj. Tehát annyi a lényeg, hogy vannak ezek a Messenger hírcsatornák, amikre föl lehet iratkozni, és a kincsemnek egyszer csak, mintha nem is létezne ez a csatorna lehetőség, nem tud egyszerűen feliratkozni új csatornákra, a jelenlegiek megvannak, de nem jönnek értesítések, hogy valami üzenet jön, megkapja, de nem szól róla neki a Facebook, hogy hello, van egy új értesítés.
1: És egyébként azt tudni, hogy ilyen 20 és 40 perc közötti beszélgetések vannak, inkább 20.
0: Igen, a YouTube csatorna is, na az egy érdekes dolog, egy kicsit youtube.com/kukac Fruzsi és Geri.
1: A per után miért van kukac?
0: Hát mert a YouTube így csinálja.
1: Hm.
0: És hogyha valaki beírja nyugodtan, tehát lehet mondani, hogy jaj, az ékezet az nem jó, de átalakítja a böngésző. Így működik. Én is csodálkoztam rajta, amikor a linket másoltam. Mondom, de furcsa. Így írja, hogy Fruzsi és Geri éssel, tehát hogy ékezettel. Ez kész. De be lehet így írni, és akkor megtaláljátok. Illetve hát mondjuk a Facebook oldalról is át tudtok menni a YouTube csatornára, és akkor ott már találtok most ma még egyelőre egy szem bemutatkozó videót, de aztán ugye ezek bővülnek majd különféle tartalmakkal, úgyhogy ott bővebben fogunk beszélni, amennyire megtehetjük. Még most van folyamatban a második videó készítése. Maga az anyag elkészült, már csak ilyen utómunkák vannak rajta.
1: Igen, illetve hát nyilván ugye aktualizálva is lehet ezekről beszélni majd, ahogy megyünk.
0: Hát hogy hozza az élet.
1: Az időben.
0: Igen, ahogy hozza az élet. Meg hát természetesen itt tudom, hogy itt óvatosan kell, mert mint így adáson belül, de azért tudjátok, hogy mi azért itt is elmondjuk a véleményünket.
1: Igen.
0: Mind a mellett, hogy hozunk mindenféle jó témákat egyébként a nagyvilágból.
1: No, de szerintem csapjunk is bele.
0: Jó, hát akkor zenéljünk kettőt, és aztán jönnek Milyen? Is a témák. Hát mert most sokat, azért, mert sokat beszéltünk. Igen, úgyhogy legyen egy kis zene, és utána pedig jövünk is a témákkal. Maradjatok velünk itt a Hobby Rádióban egészen délután 3-ig, mert hogy addig vagyunk itt veletek, és hát akkor most ez a mai műsor is színes lesz. Mert hogy itt van a kedves feleségem, Kicsen Fruzsi a mikrofon másik végén, vagyis a másik mikrofonnal. Na, jövünk akkor mindjárt, tartsatok velünk.

0: Az elmúlt percekben itt volt egy kicsit modernebb változatban a Gangsters Paradise, egyébként eredetiben is nagyon jó maga a dal, de nekem tetszik ez a modernebb változat is. És akkor itt vagyunk veletek a Hobby Rádió mikrofonja mögött, ez itt a Geri Show, és már is jön a következő téma, illetve az első igen érdekes témánk. Nekünk ez már nem lenne aktuális igazából, mert mi már ugye házasok vagyunk, tehát ilyet mi már nem csinálunk, de képzeljétek el, hogy Spanyolországban van egy szupermarket, ahol egy pletyka terjedt el, miszerint este 7 és 8 óra között lehet randizni a boltban. Hát nem tudom, mit szólnának a itteni bevásárló központokba, elmennék.
1: Érdekes
0: és
1: érdekes lenne.
0: Nagyon érdekes lenne, és akkor meg is van a módja, hogy hogyan, mert hogy tehát bemegy egy ember, mondjuk elkezd tologatni egy bevásárlókocsit, és akkor úgy kell felhívni a másik embernek a figyelmét, másik nem figyelmét, akkor így mondom, hogy azért értető legyen, hogy az ananász például fordítva teszik a bevásárlókocsiba, óvatosan összeütközünk.
1: Dáj, hogy lett fordítva?
0: Hát úgy, hogy fejjel lefelé teszed be, mondjuk.
1: Hát az úgy nem áll meg.
0: Hogy ne állna meg?
1: Hogyan? Lelógó szárral?
0: De várj, ez ananász konzerv, az nem olyan konzerv.
1: Én az egybe ananász.
0: Ja, te az egybe gondoltad, ne, hát azt nem tudod fordítva vetteni, mert az eldől.
1: Ja.
0: De a konzervek, én már egyből gondoltam, tehát konzerveket simán, vagy bármit így megfordítasz, mondjuk, vagy pedig óvatosan nekiütközöl a másik kosarának, és akkor így már az ütközés...
1: Vakon nekem nem kell az ismerkednem.
0: Hű, de sok félreértés lenne nekik, követlen neki vedék valakinek ott. Júj. És ugye már az van, hogy ez odáig terjedt, odáig eszkalálódott ez a dolog, hogy már az összes ilyen, nem csak egyfajta szupermarketben, már Madridban is az összesben a fiatalok, tinik mennek este 7 órakor, ugye venni nem vesznek semmit. Hát mit vásároljon egy fiatal úgy amúgy, hogyha nincsen úgy engedélye, meg stb. Üresen tologatják a bevásárlókocsit, és akkor így próbálnak randizni. És akkor videót is készítettek arról, hogy az alkalmazottak, az árufeltöltők 7 óra után a gyümölcsöket, meg amit lehet, biztonságba elteszik.
1: Látod, nem a konzerveket, a gyümölcsöket.
0: A gyümölcsöket is. Mert hogy azokkal is lehet, gondolom valahogy, de a konzervekkel is. Tehát ez csak egy ilyen példa
1: szép
0: volt. És kiderült, hogy ez a pletyka egy spanyol humoristától terjedt el. Tehát, hogy nem is...
1: Játsszunk el a fikcióit. Magyarországon mivel lehetne ugyanezt megcsinálni?
0: Hát én nem tudom, hogyha elmennék ahova szoktunk, illetve ahonnan vásárolunk, akármelyik üzletbe, és ott elkezdenénk így. Azért ott az elején, hogy mi már nem tehetnénk ezt meg, mert házasok vagyunk, de most tegyük fel, hogy elmennénk.
1: De nem, mondjuk, ne csak bevásárlóközpontokra terjeszt ki. Magyar specialitás, hol?
0: Kocsma? Na jó, nem? Jó. Most csak úgy eszembe jutott hirtelen. Hát ott is lehet. Igazam. Másnap nem biztos, hogy emlékszel a partneredre, tudod?
1: Jaj.
0: De hát te mondtad, hogy magyar specialitás. Na már, bocsánat.
1: Nem, a kocsma az máshol is van.
0: Hát van, de itt igazából itt elterjedt nagyon. Jó, akkor gondolkod, busz megálló.
1: Ja, szia uram, Randi, érdekel. Vagy ez hogy? Üvegvisszaváltó automata.
0: Jó, veszélyes, de az is lehet egyébként, mert ott azért nem akárkik vannak az üvegvisszaváltó automatáknál.
1: Ja.
0: Jó, de...
1: Közös üveggyűjtés.
0: Az, igen. Milyen romantikus, gondolja. Egyszerre fogod meg vele az üveget, ugyanazért igen. Az üvegén nyúlsz le?
1: Igen. Igen, és a pénzt meg elfelezitek, hogy kiadja a blokkot, tudod?
0: Az igen.
1: Vagy nem, jobb. Kiutaltatod a saját ripont számládra, és akkor utána elkéred valamelyik banki applikációval, QR kóddal vagy érintéssel, na?
0: Az se rossz, azt is meg lehetne oldani tényleg. De durva, de akárhol lehet, akár bemész egy pékségbe, vagy bárhova, és akkor...
1: Hát a snasz,
0: igen.
1: De itt mi van itt magyarul? Disznóvágás?
0: Hát ott is azért, pálinkával hamarabb találkozom.
1: De még akkor nincs pálasz.
0: Az nagyon az eleje még, ott még inkább a disznóval foglalkoznak. Ott nem dagyod, hát ott hogy? Ott nem tudsz.
1: Magyarországon még mi? Milyen speciális?
0: Azon gondolkodok én is. Játszótér? Ne, az veszélyes.
1: Nem. Játszótér máshol is van.
0: Az igaz. Jó, ott nem. De. Csak azért mondom, hogy itt sem lehet mindenhol nyilván. Tudod, hivatalok előtt, hivatalba oda, hogy még várakozol, nem
1: várakozol. Igen.
0: Kihúzod a sorszámodat, és akkor megnézed, ó, még legalább egy óra, mire sorra kellett, hát szétnézzünk itt a repertoár között, elkezdünk beszélgetni.
1: Tényleg, randiz...
0: Na, és akkor ez egy meg lehetne oldani, tehát, hogy akkor nem lenne olyan unalmas.
1: Igen.
0: Na, akkor egy, jó, oké, jó. Most nem tudom, így elég érdekes lenne, ha valaki mondjuk, jaj, valakinek, tudod, gondolj bele, elkezdesz randizni valakivel, és akkor valakinek jön a férje vagy felesége időközben, bejön, azt mondja, jaj.
1: Hát figyelj, hogyha né, akkor tudod, hogy...
0: Akkor nem.
1: Bukta van.
0: Valaki akkor nem, igen, figyelj, valaki rámegy arra is, de akkor nem. De várjál, te sem vagy né.
1: Tényleg.
0: És mivel, hogy ugyanaz a vezetékneved, mint nekem, ezért aztán akár testvére is lehetsz.
1: Tényleg?
0: Ha csak meg, de nézik a szemigazolványodat, de ilyenkor ugye nem szokott egy randi úgy kezdődni, hogy eló, utasd meg a szemigazolványodat. Úgyhogy igen, tehát ez már bukta, mert ugye most már nem csak né van.
1: Volt egy vak ismerősöm, aki hát nem volt biztos a dolgában, és amíg aludta a partner, addig megmutatta a személyigazolványát, így látunk, hogy te tényleg, ő az ő.
0: Az igen.
1: Bizony.
0: Az szép, és akkor ő volt?
1: Uh-huh.
0: Na, akkor legalább, legalább az jó sikerült. Na igen, tehát a hivatalt kilőttük, jó, ott már oké. Hát a busz megálló, az megint buszon, ilyen, hát az megint is nasz egyébként.
1: Máv, megvan!
0: Ott
1: vonat!
0: Is! A vonaton!
1: Istenem.
0: A vonat!
1: Te, a vonat! A nagy késések!
0: Fú, milyen kapcsolatok születhetnek ott.
1: Volt olyan, kizetem, ezt mesélte az egyik ismerősöm, pont nagyon nagyot késtünk, akkor még Pestre jártam dolgozni, de ilyen órákat, és ő máshol szállt le, és mesélte, hogy leszállt egy tök idegen csajjal, meg sráccal, és kiderült, hogy a csaj meg a srác beültek hárman egy kávézóba, és kiderült a végén, hogy összejött a csaj meg a srác.
0: Az igen! Na, hát akkor ez egy tök jó. Nagyon kicsit van gyerek közelebb azért, amikor...
1: Ja, bocs.
0: Nem van, így is jól lehetett hallani, csak mint hogyha távolabb lettél volna, tehát úgy tűnt. Na, úgyhogy ez tényleg tök jó. Na, vonat. Főleg, hogyha az ilyen késéseknél akkor ott is
1: igen.
0: Lehet. Gondolkodok, hogy még hol lehet. Állomás, WC, ja nem.
1: Fúj!
0: Ott nem lehet, igen.
1: Jó. Bocs, ezzel felkavartad a gyomrom.
0: Amúgy is fölfut már kavarodva egyébként. Na jó, ott nem. Ott nem, jó, ott nem. Oké, nyilván nem. Jó. Nem tudom még, hol lehet.
1: Orvosi rendelő, sebészet.
0: Az szép egyébként.
1: Két lábtörés között.
0: Vagy hogyha valaki házi orvos, az meg két megfázás között.
1: Ja.
0: Hogy most még nem vagyok megfázva, de múlt héten jobban voltam. Ismerkedünk, megyünk valamit kajádi. Ez durva. Na, hát ezek, nem tudom, itt szokták mondani azt, hogy írjatok e-mailt, hogyha van nektek is ötletetek, de hát nyilván ugye, nem tudom, ez egy érdekes lenne még így. Geri, viszont a kukac@hobbiradio.hu. Hát, ha próbáljuk meg a lehetetlent, hát, hogyha valakinek eszébe jött még valami, neked jutott még eszébe valami, hogy mit lehetne,
1: mi,
0: vagy hol?
1: Mi egyébként nagyon romantikusan ismerkedtünk a munkahelyen.
0: Igen, úgyhogy távol, tehát home office.
1: Húztuk a zigát.
0: Így van. Home office-ból, távolról ráadásul. Pontosan 111 kilométer volt köztünk.
1: Ja, és tök rossz hatással volt erre, mert én még életemben soha nem aludtam a munkahelyen, hát akkor igen.
0: És akkor én meg azt gondoltam, hogy jó, milyen serényen dolgozol, lelkesed a szikóval, kérdezem, hogy most kellettem, mi van?
1: Gondolom, de röhögtél, amikor letettük.
0: Hát az igen, mert én azt tudtam rólad, hogy veled ez nem fordul elő, tehát ilyenek. Tehát az már be volt harangozva, hogy te milyen különlegesen
1: hát,
0: teljesen...
1: Hát a szerelem elvette az eszem.
0: Még az is.
1: Simán.
0: Tudom, amikor 17:30 feküdtünk leadudni, és 19:30 már kelni kell. És akkor volt, hogy én beültem, te meg mondtad, hogy jó, te akkor 9-től kezdesz úgyis. Nem mondom, akkor most biztos...
1: Na, picit lecsukom a szemem.
0: Aha. Délben, amikor voltam egy ilyen hát ilyen képzésszerűségen ugye a Skype-on keresztül, és akkor egyszer csak jön a hívás Messengeren, hogy várjál, de most nem szabad, még nem vagyok elérhető, és akkor utána tudom meg, hogy mi történt. Az igen, mondom. És akkor aznap, hogy is volt, aznap délután, ugye?
1: Ja, rohadhattam délután. Nem, hogy kikaptam volna Szabiba.
0: Ez az, hogy jó, az kellett volna pedig. Mert én egyszer hallott, én véletlenül megcsináltam, de tényleg véletlenül. Nem tudom, tehát ez gyorsan nem, aztán zenélünk egy kicsit másabb, ha már itt a Szabikról van szó. Valamiért volt az adott munkahelyen olyan, hogy fars szabadságokat kellett kérni. Nem tudom, miért kellett kérni ilyeneket, na mindegy, ezt nem fogom megérteni, amíg itt élek, az biztos.
1: Hogy nekik jobb legyen.
0: Valószínű egyébként. És én teljesen megfeledkeztem erről, pedig szólt nekem a főnök, hogy ez egy ilyen csak ki lesz, nem lesz szabadság, csak ki lesz írva. És akkor eljön a hétfő, én meg szépen nagyanyáméknál el vagyok, jövök haza, hív a főnök, hát te mit csinálsz, mondom, én most nyitom az ajtót, éppen jövök. Nem dolgozom? Hát mondom, miért dolgozik? Szabadságon. Hát de hülye, mondtam, hogy az nem olyan szabadság. Hát most már mindegy. Most már kész, vagy holnap jövök.
1: Ennyi.
0: Az kész. Jó, van, akkor maradjál, mert ki volt írva aztán, hogy tudod, ebből mert mi baj is lehetett volna, hogyha én azt mondom, hogy hát ott van papíron, akkor mi az, és mégsem mehettem, mégis dolgoztató voltam.
1: Ennyi.
0: Tehát ezért volt
1: az. Miért figyelj, az mekkora volt, amikor este fél hétig, fél nyolcig kellett dolgoznom.
0: Az durva egyébként.
1: Emlékszel, amit meséltem?
0: Igen, igen.
1: Marha jó volt. Nagyon jó volt a cégeket hívogatni, hallod?
0: Főleg olyankor, amikor már nincsenek is ott.
1: Este fél hét, fél nyolcig.
0: Tehát akkor már nincsenek ott egyébként.
1: Amikor kérdezi az egyik titkárnő, hogy hát elrúja már el normális maga. Hát mondom, kérdezze a főnököm viszont hallásra.
0: Az úgy kell csinálni, igen, viszont lejárt itt a háttérzene, úgyhogy vegyünk egyet, zenélünk kettőt, és aztán jön a következő téma. Hogyha még van ötletetek, hogy hol lehet még, akkor tudjátok mit? Adásidő alatt, tehát 3-ig tudtok írni, tehát 3 óra előtt, mert 3-kor már hiába. Tehát 3 előtt mondjuk úgy 45-ig írjatok, hogy szerintetek még milyen módon lehetne így Magyarországon randizni, tehát hasonló módon, mint a boltba, hogy összetük a boltot, a hivatalokat, a vonatot. És hogyha még van ötletetek, akkor mondjátok. Na, addig pedig zenélünk, utána pedig jövünk a következő témával.

0: Na és itt vagyunk, és egy igen hosszú témán veregettem át magamat, illetve annyira nem is hosszú, az én szemem lassul tulajdonképpen most már, de mindegy, nem is ez a lényeg, hanem egy mobiltelefonnak milyen története van.
1: Jaj, igen.
0: Ugyanis Londonban volt egy fickó, akinek volt egy mobiltelefonja, méghozzá egy iPhone 13, ezt így mondhatjuk, és egyik alkalommal, amikor jött fel az egyik metró állomásról, hátulról egy tolvaj szépen kikapta a kezéből ezt a telefont, és elvitte magával. Nem tudta utolérni egyébként a telefon gazdája a tolvajt, úgyhogy hazament, viszont úgy állította be a laptopját, hogy a Find My iPhone funkció be volt kapcsolva, így aztán tudta követni, hogy hol jár a telefonja. Ugye az április hónapban történt, a London városának több pontján feltűnt maga a telefon, el is ment ezekre a helyekre, de nem mert akcióba lépni, inkább hazament.
1: Tehát
0: nem.
1: De dühítő az, hogy látod, hogy a cucc.
0: És nem merned, meg ki tudja, hogy mi történik. Aztán májusban egyszer csak megnézte még egyszer, na vajon hol lehet a telefonom? Kínában, Szentsen városában volt, délkeleti partoknál.
1: De ezt tudod, miért van?
0: Elvitték oda.
1: Szerintem azért, mert őt szétszerelték, és alkatrészen.
0: Igen, mert hát, hogyha le van tiltva a telefon, másra nem tudod használni, maximum alkatrésznek. És ugye azért 17 milliós várost ott Kínában elég ilyen nagy gazdasági központnak tekintik, ugye Szentsen, az egy nagyon nagy város, és akkor ott.
1: Ráadásul ugye mostanában már a tolvajok nem magára a telefonra utaznak, hanem a rajta lévő applikációra, banki dolgokra.
0: Igen. De itt még nem ezek voltak talán, vagy hát nem tudom, tudta követni a telefont. Aztán, hogy a vége hogy lett odáig, nem jutottam el, de igazából...
1: Nem került elő, hanem konkrétan rendőrök mondták, hogy rengeteg ilyen tolvajlás van, és még nincsen kapacitásuk mindenre.
0: Igen.
1: És tudod, mitől félek, hogyha itt is így érted, akkor itt se leszek rá kapacitás.
0: Nem. Tehát akkor annak bottal üteted a nyomát.
1: Igen.
0: Hogyha eltűnik. Körülbelül 200 000 forintos telefonról volt szó. Hát, hogy az akkor iPhone 13.
1: Most már gondolom 200 000.
0: Igen, hát annak idején még nem, ilyenén nem jutott. Tehát amikor ezt a telefont kiadták, akkor szerintem az még 300 fölött volt valahol.
1: Brutál.
0: És akkor ezt így, de az a dolog, hogy látod, hogy hol van, és

0: Hát, nézd, én azért mondom mindig azt, hogy általában egy viszonylag legújabb, legolcsóbb iPhone, tudod?
1: Igen.
0: Mert jó, persze, én most már könnyen mondom így, hogy hozzá tartozó laptopom is van, de akkor is.
1: Az a dolog, hogy nekem is. Tehát,
0: hát az nem csábítja annyira a szemeket, tudod, a legolcsóbb, legújabb.
1: Nem, meg hát most már bárki kihozhat, akár tudom részletre, persze, meg az nem a legjobb, mi úgy gondoljuk, hogy az nem a legjobb
0: hát
1: megoldás,
0: nem.
1: De nagyon sokan vannak vele, akik meg úgy gondolják, hogy oké, kihozzák, és úgy gondolják, hogy ez már az övék.
0: Na, azt közbe lopják el, az milyen szép.
1: Na, az nagyon
0: és
1: szép.
0: És muszáj, hogy visszafizetni.
1: Jaj, egyszer volt egy történet. Voltunk egy boltban 2 évvel ezelőtt, és akkor ott valaki behozott egy telefont, és akkor megkérte az eladót, hogy törjétek már fel valahogy, mert nem tudom, elfelejtettem a kódot. És akkor hogy valahogy nyissátok már ki. Ez az egyik történet volt, de nem nyitották ki természetesen, tehát nem foglalkoztak vele. Másik meg az volt, hogy hálózati letiltás, hogy ez hogy lehet feloldani.
0: Emberünk nem fizette.
1: Igen. Meg hát arról is lehet hallani, hogy sokan beadják ilyen használtasba. Azt hiszem, talán most már ki van ez védve, vagy nem tudom. Hogy azóta ez ellen kitaláltak-e valamit, tudod, hogy használt boltba, tehát ahol lehet venni használt telefont, ne tud úgy leadni, hogyha...
0: Ugyan? Hogy lenne ez kivédve?
1: Tehát, hogy megveszi, és akkor gyorsan leadja.
0: De nem, hogy lenne ez kivédve?
1: Ez jó kérdés.
0: Nem hiszem.
1: Akkor még mindig... Akkor viszont lehet, hogy ezbe még mindig belefutnak.
0: Miért őszintén, hogy lenne ez kivédve? Most gondolj bele... Jó hiszemben azt mondom, hogy már nem, izé.
1: Ez itt nagyon durva egyébként.
0: Csak én azt nem értem, hogy ki az a buta, aki azt mondja, hogy izé, és akkor nem fizeti tovább. Hát konkrétan vagy akkora tartozás jön össze, hogy...
1: Igen, nem, mert úgy gondolják, hogy ugye ilyenkor mit szokott csinálni a szolgáltató, letiltja a telefont. Tehát, hogy semmit nem tudsz vele kezdeni.
0: De fizetned kell tovább.
1: Tudom, de sokan úgy gondolhatják, hogy nem fizetik, és akkor úgyis csak a telefont tiltják le. Aztán persze egy fél év eltelik, és akkor megkapja a nagyon nagy számlát.
0: Ja, főleg, hogyha az végrehajtóhoz cirkálódik át.
1: Az még durvább.
0: De akkor aztán hello van.
1: Hát ott már nem tudsz mit csinálni a végrehajtóval, már nem tudsz egyezkedni. Nem azért mondom, hogy mit, hogyha én már jártam volna így, mert nem, tehát nem jutott el odáig, hogy...
0: Figyelj, elmondom neked, hogy én sem jártam így. Én nem magam cuccát kellett, hogy keseljem, hanem na. De ezt úgy kezded el, hogy volt végrehajtó cég, aki nyilván kiküldték ugye a csekket, csekpekket, és akkor úgy fizetgetted. De nem, fúj.
1: Nem, most már én is úgy vagyok vele, hogy ha lehet, akkor teljes áron akármit, hogyha szükség
0: soha
1: van rá.
0: Soha, semmilyen szinten. Felejtsétek el, nem.
1: Jó,
0: hitel az nem...
1: Nem, az nem jó. Nem jó. Nem jó, nem jó, semmiképpen se.
0: Vá. Nem, én nagyon utálom, hogy tényleg sokan azt gondolják, hogy ezt is, azt is, amazt is, akkor 3-4 cuccból összen egy akkora havi hitel, hogy
1: Na hát igen.
0: Mélet, vannak ismerőseink, akik még mind a mai napig...
1: Tudom, akik rendre is, úgy vesznek cuccokat, hogy hitelre.
0: Mert én ezt nem tudom szebben mondani, tehát ez szolgáltatótól is áruhitel. Hiába, hogy kamatmentes, de az az igazság, hogy kamu.
1: Igen.
0: Kamu, mert drágában adják.
1: Sokkal drágában.
0: És akkor már olyan rejtett kamatokat építenek bele azáltal, hogy...
1: Igen. Igen. Na hát szerencsétlen emberünk, akiről így most szó volt, akkor nem tudott a telefonja után mit tenni.
0: Nem. Semmi, az ott nulla.
1: Nagyon óvatosan kell elővenni a telefont, vagy nem tudom, hogy lehet ezt kivédeni. Tehát nem veszed elő ott, ahol nem feltétlenül muszáj.
0: Hát, vagy hozzá kapcsolsz egy órát.
1: Igen. Igen, mondjuk nem tudom, hogy őrangyalaim voltak, vagy nem tudom, vagy olyan gagyi telefonjaim voltak, amit senkit nem érdekel,
0: de... Szerintem olyan gagyi volt.
1: de hogy egyszerűen nem. Tehát volt egy ismerősöm, aki telefonján metróba ült, és akkor pont megállt egy megállónál, egy hölgy ismerős volt, és olvasott valamit a telefonon. Szerintem olyan Samsung, tehát nem is iPhone volt, és egyszer csak így valaki kikapta a kezéből, és a metró már csukta be az
0: de
1: ajtón.
0: De amúgy kicsim hiszem azt is, hogy őrangyalok is ott voltak, mert mindenkinek vannak őrangyalai, de valószínű, hogy egyrészt ez, másrészt az, hogy gagyi készülékei voltak.
1: Nem, én még nem jártam úgy, hogy álmodni már álmodtam, még. Hogy bántanak az utcán. Még. Ja. Ja, ja.
0: Adja az úr.
1: Igen, hogy ne is legyen, de tényleg. Fú, de sokszor álmodtam, hogy letépték a ruhámat, azt mesztelen maradtam az utcán, meg ilyenek.
0: Ja.
1: És akkor utána nem tudtam haza. Elindultam, aztán nem tudtam hazajutni. Tehát sosem értem célban, mindig ilyeneket álmodtam, hogy elindultam, és nem. Na, de már ez egy teljesen más téma, úgyhogy igen. Na, hát akkor... Tulajdonos egyet tehetett, hogy vesz egy másik telefont. Mondjuk olyan könnyen lehet így mondani, vagy nem tudom.
0: Gáz.
1: Ezért sem szívesen mondom azt, hogy a laptopjaimat viszem valahova, mert ha nem kell, nem viszem én, de hogy is.
0: Laptopjaidat? Milyen menő vagy?
1: Hogy hát a...
0: Talán úgy érted, hogy nem engeded, hogy én is.
1: Igen, igen, igen, egyébként.
0: Ezt le nem mosod magadról.
1: Na, ezek után már mi lesz tényleg? Szerintem zenéjük, és akkor nekiugrunk a következő témának, és egyébként nem sokára, mindjárt hamarosan 2 óra lesz. És akkor jönnek a bibliai gondolatok, aztán pedig jövünk vissza hozzátok. Szerintem akkor legyen úgy, mert ha ránézek az órára, akkor már 13:55 van.
0: Jó.
1: Úgyhogy akkor zenélünk, bibliai gondolat, és aztán jövünk megint hozzátok. Maradjatok velünk a következő 1 órában is.

0: Bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
1: János evangéliuma 11. fejezet 25. igevers. Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Kedves hallgatom! A húsvét ünnepe mindenkinek mást jelent. Valakinek egy hosszú hétvégét, a tavasz kezdetét, a finom ételeket, locsolókat, valakinek pedig egészen mást. Ha elgondolkodtad téged is, hogy mit adhat a ma emberének ez a húsvét ünnepe, akkor szeretnék mutatni neked egy igeverset a Bibliából. Jézus azt mondja, ő a feltámadás és az élet. Ez nem csupán egy szép gondolat vagy ünnepi idézet, hanem egy olyan ígéret, ami megváltoztathatja az életed. A feltámadás nem csak egy távoli jövőbeni esemény, hanem egy lehetőség a jelenben. Újjászületni, elhagyni a régi megterhelt életet, és elkezdeni egy új, örömteli életet Istennel. Húsvét előtt, amikor Jézus áldozatára és feltámadására készülünk emlékezni, szeretnélek arra bátorítani, ha nyitott vagy rá, hogy ne csak külsőségekben éld meg ezt az ünnepet, hanem nyisd ki a Bibliát, olvasd el a Jézus szenvedéséről és feltámadásáról szóló részeket, gondold át, hogy mit jelenthet az ő áldozata számodra. Ha még nem tetted meg, akkor most van a legjobb pillanat arra, hogy megszólítsd az Urat, és imában fordulj hozzá. Ő már mindent megtett érted. Elfogadja, megbocsátja a múltat, és új életet ad neked. A kérdés csak az, hogy rábízod magad. Drága mennyei atyám! Köszönöm, hogy megtérhettem hozzád, és hogy gyermeked lehetek. Köszönöm, Uram, hogy életed adtad mindannyiunkért. Kérlek, segíts hallgatómnak, hogy kinyissa feléd a szívét, és megtérjen hozzád. Te formáld az élete minden területét. Mutasd meg neki, hogy ő is fontos a számodra. Érte is adtad az életed. Köszönöm, hogy megteszed ezt az ő életében is. Jézus hatalmas nagy nevében. Amen.
0: Bibliai gondolatokat hallottatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket. Induljon egy újabb óra itt a Geri Show-ban. A jó kedved Geri és Fruzsi biztosítja.

0: Ez volt az I'm a Hurricane című felvétel, egyébként nagyon kis dallamos volt, de egy igazi hurikánt nem szívesen várnék. Nem tudom, te, hogy ezzel kincsem.
1: Nem.
0: Na ugye, te se várnál. Nos, az elmúlt percekben egy kicsit visszatekintettünk a bibliai gondolatok tekintetében, bár én azt gondolom, hogy amikor egy igéről van szó, akkor az lehet akármelyik, mert hogy mindegyiknek van mondani valója, és nincs olyan, hogy aktuális vagy nem aktuális. Ez a János 11.25 volt, amikor azt mondja Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Ugye ezt mi húsvéti gondolatnak szántuk, ahogy így hallgattam, de attól függetlenül valóban, tehát aki hiszi, hogy Jézus föltámadta a halálból, akkor ugye nekünk is van ugye örök életünk, mert hát hiszük mi is. Mert ha nem hiszi valaki, és úgy mondja, hogy hát én hiszek Jézus, akkor hogy?
1: Akkor csinálhat bármit.
0: Így van. Tehát először mindenképpen ez a fontos. Ez valamelyik levélben is, valakikhez írt valamelyik levélben is benne van. Hogyha nem hiszük, akkor úgy nem ér semmit tényleg.
1: Igen, mert az ezzel a baj, hogy gondolom nagyon sokan vannak úgy, hogy el vannak templomba, gyülekezetekbe, és csak így ilyen társadalmi klubnak tartják, most így kisarkítva, és nem elég erősen hiszik, és nem úgy hiszik. Hát pont erről mesélt az egyik atya, hogy...
0: Ez jutott nekem is eszembe, pont.
1: Akkor ezt meséld inkább el.
0: Hát nem akarom kivenni a szót a kezedből vagy a szádból.
1: Hajrá!
0: Tehát, hogy mesélte az egyik atya, hogy amikor mondta valaki, egy hívő, hogy hát ő ugye hiszi az örök életet és a test feltámadását, aztán mégis úgy bizonytalannak tűnt. Hogy akkor mégis hogy van, hogyha olyan bizonytalan volt, akkor hogy, ha csak mondja, de akkor valahogy akkor lehet, hogy nem hiszi. Erre
1: a
0: gondoltál, nem?
1: A testfeltámadásával kapcsolatban, igen.
0: Igen. Ezt pont húsvétkor hallottuk, azon gondolkodtam, hogy mikor is, mert most is volt egy hasonló történet, de tavaly is.
1: Idén biztos, hogy nem.
0: Nem?
1: Nem idén.
0: Akkor ennyire gyorsan telik az idő, hogy én azt gondoltam, hogy...
1: Én úgy vagyok vele, hogy én hiszem azt, hogyha meghalok, akkor feltámad a testem a mennyben.
0: Így van. Ez így igaz. Egyébként, hogyha meg valaki azt mondaná, hogy jó, én még nem hiszem, mert nem igaz, de olyan nem létezik, hogy csak itt vagy, aztán le vagy pottyantva, és akkor éled az életed, aztán meghalsz, és kész, ennyi volt. Mert hogyha ez így lenne, hogyha nem lenne, aztán nem filozofálunk tovább, meg semmi, csak ez nagyon érdekes, hogyha ez így lenne, hogy nem lenne utána semmi, hanem élsz, aztán puff, meghalsz, akkor úgy elhatalmasodna a bűn a világba, hiszen úgyse történik semmi. Ha nem élek, nem élek, akkor minek? Tehát ezért mondom, hogy ez nem. Túl nagy a rend ahhoz, hogy ne legyen semmi, csak úgy véletlenszerűen működjön valami. Tehát amikor én még nem voltam hívő, akkor is azon gondolkodtam, hogy nem lehet, hogy nincsen semmi, csak hogy vagyunk, az kész. Az nem lehet. Tehát, hogy itt igazából jelenleg is irányítva van minden, de most már tudjuk, hogy ki által, természetesen az Úr által. Bibliai gondolatokkal pedig jövő héten is találkozhatok majd itt a Hobby Rádióban, illetve ha megtekintitek az igében járva oldalunkat Facebookon is, YouTube-on is, vagy az X-en is, vagy a Blogspoton is, tehát több irányból is meg tudjátok közelíteni a dolgot. facebook.com/igében járva, és akkor itt meglátjátok a gondolatokat. Nyugodtan megnézhetitek, illetve a YouTube csatornánkat is ajánljuk a figyelmetekbe. No, megyünk tovább, zenélünk, és jön a következő téma. Tényleg, még előzően visszatérte elmenni és szembe? Túl sokan vannak.
1: Nem csak az, hanem annyira high-tech maga a Kína, hogy én szerintem nekem megborítana lelkileg.
0: Tehát, hogy már nem lehet semmi, tehát nincs készpénzek ilyenek, hanem telefonodat fölmutatod, és akkor kész.
1: Én rosszul lennék attól, hogy elektromos autó jön, rosszul lennék attól, hogy ilyen tölthető bigyókon letehetném útközben a telefonom, és közben nézelődhetnék rajta. Én rosszul lennék ettől az egésztől, tehát nekem ez már túlságosan digitalizált lenne, és én nem, tehát nyomasztva érezném magam. Lehet azt gondolod, hogy hülye vagyok, de nekem ez sok lenne.
0: Nem, megértem, mert a múltkor azon is kiakadtál, idézel be a kiakadás, hogy a telefonon néztél valamit a böngészőbe, majd a gépen, mit is mondtál, hogy ugyanaz ott folytatódott, azt töltődött
1: átadta,
0: be, vagy mi volt?
1: Átadta, teljes mértékben átadta, és így meglepődtem, hogy mi van.
0: De mit jelent, hogy átadta?
1: azt jelenti, hogy átadtam, hogy miközben csináltam volna a telefonon, a közben nem hallottam, hogy mi van a gépem, semmi nagy csend, és látom egyszer csak, hogy átadta.
0: Tehát ott megjelent, és ott...
1: Teljes külön mindent átadott, minden beírt dolgot, igen.
0: Ja, mert hogy még folyam volt, hogy valamit írtál?
1: Igen, telefonon.
0: És akkor az folytatódott a gépen?
1: Igen.
0: Na, hát ez is már elég modern technika, én azt gondolom.
1: Számomra már így, megmondom az őszintét, egy kicsit ez is sok.
0: Pedig hát e felé megyünk.
1: Mire meséltette is, hogy volt, hogy te is a laptopodon tudtál helyre tenni olyan dolgokat, amiket Windows alatt nem. Nem?
0: Dehogy nem. Hát van olyan. Hát ez a Windows, ez már éppen most már, nem tudom, két hét alatt kétszer telepítettem. Na.
1: Ez az háromszor is.
0: Nem, ez kétszer volt, most már nem kell többet.
1: Még.
0: Még. Jaj, soha nem felejtem el. Aztán vegyük zenélni. Nem szoktunk szilveszteri fogadalmakat tartani, de ezt nem felejtem el, egy ismerősünkkel beszélgettünk, és akkor pont 31-e volt talán december, és mondom, hogy na, akkor én azt fogadom meg, hogy én nem telepítek Windows többet következő évtől kezdve.
1: Második
0: nap meg hív az ismerősük, hogy mit csinálsz? Windows telepítek?
1: Volt ott egy kitörő nevetés.
0: Egyébként igen, hát ez kész. Nem, mert van ilyen hülyeség, tudod? Mi nem hiszünk a vonákba, de van ilyen, amit 31-én csinálsz, az lesz öled egész évben. Van ötletem, és akkor az egész év szuper lesz. Na, vegyük zenélni. Mielőtt még itt bármi olyat mondanánk, hogy jönnek itt a... és akkor lekapcsolnak, tudod? Nem vicces, mert most már ki tudja mi, nem, tehát láthatatlan az egész.
1: Bocsi, ezen nem tudok nevetni.
0: Én is, ha csak kínomba, hidd el. Na, jön két felvétel, és megyünk a következő témára itt a Hobbi Rádióban. Tartsatok velünk egészen délután 3-ig.

0: Ez volt Düne és a Nothing Compares Toyo című felvétele. A 90-es évekből egyébként nagyon-nagyon jó kis dallamos rév felvételek is voltak abban az időben. Ugye ott van Blüntjen, ott volt Düne, tehát ők mind a ketten hasonló zenéket gyártottak, és hát sokan szerették, persze aztán voltak olyanok is, akik nem. Na de menjünk már is tovább a következő témánkkal, mégpedig, hát most szó szerint az összeset nem fogom tudni felsorolni, de hogy az aszalt gyümölcsök milyen jó hatással vannak a ránk, tehát így az egészségünk egyes részeire, mondhatni így. Például az aszalt szilva tökéletesen megoldja, hogyha székrekedésünk van. Például ilyen aszalványok, nem tudom, te mennyire szereted ezeket?
1: Hát, én annyira nem.
0: Igen, mert vannak, amik ilyen gumíros ízűk, hogy mondjam, tehát ilyen rágod, és akkor nincs úgy íze. Egyébként a aszalt kajsziban háromszor annyi kálium van, mint a banánban, nagyon kevés sót tartalmaz, és nagyon jó hatással van a kálium. Ha valakinek magas a vérnyomása, akkor egyensúlyozza a magas vérnyomást.
1: Tehát de például a múltkor karácsonykor ettél aszalt gyümölcsöket, azt hiszem.
0: Akkor igen.
1: És akkor nagyon kínálgattál, de mondtam, hogy
0: Aztán meg is ette az, hogy kinyitok egy zacskót, akkor az el is fogy egyből.
1: De miért annyira szereted?
0: Finom egyébként, az nagyon finom volt. Nagyon finom volt. Vannak olyanok, amik annyira nem finomak, például a kimerültség ellen pedig a datolja jó. Van, amelyik a kötvény, a közvény ellen jó.
1: Kötvény? Nem az, hogy pénteken lesz a kötvény ellen, ne aggódj.
0: Jaj!
1: De az nem az.
0: Az nem.
1: Az egy folyó neve, tudod? A kötvény ellen.
0: Igen.
1: Ami elmossa a kötvényeket, tudod?
0: Így van. És amely Ukrajnából eredi aja.
1: És ami sok szemetet hozott.
0: Bizony, mert kiárat. Jó.
1: Jaj.
0: És jó embernek kell lenni a gáton, hogy megállítsuk. Na.
1: Igen.
0: Szóval nem, nem
1: a gátőrzők.
0: Igen. Szóval nem a nem a közvény, az olyan érdekes, az valamilyen, hogy is? Az valami...
1: Ilyen, nem tudom, ilyen...
0: Én is akartam mondani, csak nem tudom, de állított fájdalommal jár.
1: Szerintem az, amikor elfeketedik valami, nem?
0: Lábon szokott lenni, nem? Igen. Tehát, hogy ott az ér körül valami, nem a viszér, mert az más.
1: Nem, drágám, a viszér is fáj.
0: Az is fáj.
1: Soha ne legyen.
0: Na, tehát akkor köszvény, olyan fura, mindegy. Tehát, hogy ez ellen is van olyan aszalt gyümölcs, ami nagyon jó hatással lehet. Én mindjárt gondolkodtam, hogy mennyit kell ezekből megenni ahhoz, hogy tényleg hassanak, hogy elmondják, hogy milyen jó, és akkor mennyit eszel meg belőle, mert ez nem olyan, mint a gyógyszer.
1: Figyelj, hogy... én szerintem, hogyha neked így elét kerülne egy-egy kilót, és simán benyomnád. Gondolj be, amikor már érezted, hogy sok, ennél hozzá egy kis sonkát, után nyomnád tovább.
0: Tényleg? Na, nekem nem alakulnának ki ezek a...
1: Figyelj, ez régen volt, tudod, a Covid időszakban, akkor így... Ettük az édeset rá, a sósat, megint az édeset, tudod?
0: Igen.
1: Akkor az ember nem tudott másért csak kajálni.
0: Tényleg, sokan voltak így abban az időben. Na, úgyhogy ezek a gyümölcsök jók. Hát az aszalt barack sem rossz. Amúgy.
1: Én nem nagyon voltam oda, így az aszalványokért, főleg a datójáért, nem?
0: Hát a datója meg ilyen ragacsos is ráadásul, és annak van ilyen hosszúkás magja.
1: Igen.
0: Tehát azt nem lassan ki lerágni tudod. A mazsola is nagyon jó hatással van, az is finom egyébként.
1: Én azt sem szeretem.
0: Süteményekben is nagyon jó, meg hát amúgy is. De egyébként fú, gyorsan akartam mondani, nem datolja, jó, mi? Füge? Na igen. Aztán az sem rossz, csak van olyan fajta, aminek tényleg ilyen gumi íze van.
1: Én azt sem szeretem a szalva.
0: Hát amikor az egyik áruházlászból hoztunk olyat, hogy eredeti, tehát nem, már úgy értem, nem volt meg a szalva, hanem úgy, ahogy volt a füge. Én itt tettem azt is először. Már hogy olyat?
1: Hát nekem a füge nagy kedvencem.
0: Tényleg nagyon finom. Volt abból lekvárunk is, azt hiszem egyszer.
1: Péksütibe.
0: Ja, péksütibe. Jó, tényleg. Meg abból csináltak ilyen kenőcsöt is, vagy mit, nem abból, hanem volt, emlékszel, volt ilyen minta, vagy mi volt?
1: Szemápolókrém, igen.
0: Igen. Az egyik kétbetűs üzletből küldtek mintát, ha jól emlékszem.
1: Na, sincs már.
0: Tényleg nincs.
1: Ajándékot se kap az ember már.
0: Tényleg nem. Volt olyan, ahol kaptunk ajándékot. Hol egy kis unikumot, hol egy kis...
1: Most már sehol.
0: Most már nem kapsz. Nem kapsz most már. A múltkor, de színfogókendőt kaptunk, ilyen papír alapút. Olyat. De most már nem kapsz azt se.
1: Ja, mert megy a spórolási.
0: Ki tudja, mi megy. Mi megy, mi marad. Majd meglátjuk. Majd meglátjuk idővel. Ugye az idő, az mindent megmutat előbb-utóbb.
1: Igen.
0: Azt is megmutatja, hogy 3:30 lesz 4 perc múlva, mi pedig folytatjuk tovább 2 zenével, és aztán belenézzünk a következő témába.
1: Egyébként... Illetve én mondtam itt...
0: Ja, tényleg, ha szeretnéd, akkor nem...
1: Repülök, ha nem probléma.
0: Jó, akkor
1: jövő
0: nem...
1: Jövő héten jövök viszont mindenképpen. Köszönöm, hogy itt láttam.
0: Akkor jövő héten, de akkor zenél...
1: Kérem, hosszú hétvégét mindenkinek. Sziasztok!
0: Tényleg hosszú hétvég, elfelejtettem. Mert hogy pünköst hétfő. Szia kincsem, én is örülök, hogy itt voltál, pihegyél nyugodtan, és akkor jövő héten pedig megújult erővel nekiugrunk itt a dolgoknak. Hát akkor most ennyi volt már a témázás, de még maradjatok a Hobby Rádióval, hiszen zenélünk egészen délután 3-ig. Érezzétek jól magatokat addig is.
2: Montoya!
3: Hobby Rádió!
2: Montoya,
4: volve! El duelo del dembow, bow, bow!
5: Se ha detto,

ennyi fér velem a mai műsorunkban. Én remélem, hogy mindenki nagyon jól érezte magát az elmúlt két órában. Az első órában itt volt velem kedves feleségem, kincsem, mindenesem Fruzsi, viszont vele jövő héten találkoztatok majd szintén. Itt a Hobby Rádió mikrofonjai mögött a Geri Show-ban csütörtökön 1 és 3 óra között. Most pedig nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek tőletek. Legközelebb tehát jövő héten találkozhatunk. Addig is hallgassátok a Hobby Rádiót. geri.y@hobbyradio.hu. Ez az e-mail címünk, www.hobbyradio.hu. Ez a hivatalos oldalunk, illetve facebook.com/hobbyradio.hu. Ez pedig a Facebook oldalunk, ahol számos programot és eseményt találhattok, ezekhez hozzá is tudtok szólni, illetve letöltetitek a Hobby Rádió mobil alkalmazását iOS-ra és Androidra egyaránt. Itt híreket és olvashatok, és rádiót is tudjátok hallgatni. Mennyire tudjátok a híreket hallgatni, azt nem tudom, azért torpantam meg egy kicsit. Nos, mindenkinek nagyon kellemes délután kívánok a továbbiakban, és mivel itt van hamarosan a hétvége, ezért mindenkinek szép hétvégét és hosszú hétvégét kívánok, hiszen hétfő pünköst, hétfő, ne felejtsetek el bevásárolni, de csak óvatosan. Nem kell annyira megrohanni így a boltokat, hiszen csak egy napig nem lesz nyitva, ez pedig a hétfői nap, utána pedig újra kinyit, úgyhogy nem szabad félni ezektől a dolgoktól. Na, hát akkor mindenkinek például jót, sziasztok!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Az Operaház főigazgatójának azonnali felfüggesztését kérik. Mégsem épül társasháza Balaton-Aligai magasparton. Feljelentették a szegedi Bivajdi gyárat környezetkárosítás miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Operaház főigazgatójának azonnali felfüggesztését és tevékenységének kivizsgálását kérte a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének küldött gyűlése a kultúráért felelős minisztertől. Nyílt levelében a szervezet azzal vádolja Ókovács Szilvesztert, hogy döntései alapján hosszú évek óta személyes indíttatású, minden szakmaiságot nélkülöző elbocsátások zajlanak az operában. A levélben azt írják, a főigazgató megszüntette lényegében valamennyi magánénekes, karmester, rendező, korepetítor viszonyban történő foglalkoztatását. Ókovács Szilveszter a nyílt levelet a parlamenti választások utáni közhangulat meglovagolására tett kísérletként értékeli. Mégsem épül társasház a Balaton-Aligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdő Egyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején. A helyi Fürdő Egyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi Bivajdi gyár ügyében a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett. A szerb elnök szerint nem haladnak jól a tárgyalások a MOL magyar olajipari vállalattal a szerbiai kőolajipari vállalat részvényeinek megvásárlásáról. Alekszandar Vučić azt mondta, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy május 22-ig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Hozzátette, reméli, hogy az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatala megérti a helyzetet és Szerbiát nem sújtja szankciókkal. Csak átmeneti enyhülést jelent az Aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék, hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte, a csapadék nagy része beszivárgott a talajba, és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott víz mennyiségét. Így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. Sok napsütés várható, általában kevés gomoly felhővel, az ország középső harmadában képződhet több gomoly, amelyekből helyenként előfordulhat zápor, egy-egy helyen zivatar. Az északi-északnyugati szél a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Pénteken is sok napsütés ígérkezik kevés gomoly felhő képződéssel, a hőmérséklet is hasonló lesz a maihoz, délután 22-27 fokra számíthatunk.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Köszöntöm a Raoul Wallenberg Emberségháza Egyesület vezetőit. Egy gyors bemutatkozást hagy kérjek tőletek.
1: Horváth Lindbe Juditnak hívnak. Én vagyok az egyik a kettő közül. A Sipos András a másik, aki 4 évvel ezelőtt körülbelül elindította a Raoul Wallenberg Emberségháza Egyesületet. 15 alapító taggal együtt. A célunk az az, hogy mindenkit, elsődlegesen talán fiatalokat szeretnénk azt megmutatni nekik, hogy a Raoul Wallenberg és más embermentők hogyan viselkedtek, milyen civil kurázsiuk volt a 40-es években, és milyen példát mutathatnak azoknak az embereknek, akik ma élnek. Nagyon fontos, hogy benne legyen a társadalmi tudatban is, és a társadalmi cselekedetben is. Miért Raoul Wallenberg? Többen gondolom, hogy ismerik a nevét. Raoul Wallenberg svéd diplomata volt, végül is diplomata lett, akit 1944. július 9-én érkezett meg Budapestre azzal, hogy annyi zsidó embert tudjon megmenteni, amennyit csak lehet, a svéd Schutzpasszal, ami egy védlevél, vagy egy lehet mondani egy útlevél is volt, ami arról szólt, hogy az illető a svéd neutrális ország védettsége alatt van. Más országok is csináltak ilyeneket, más országokból is voltak diplomaták, és félig meddig diplomaták, a svejciek, a spanyolok, a portugálok, a Vatikán, tulajdonképpen szintén védő akciókat csinált, ami néha sikerült, néha nem.
0: Volt magyarországi tevékenysége is? Azért választottátok névadóként?
1: Csak magyarországi tevékenysége volt. Ő volt Magyarországon többször azelőtt, mert tulajdonképpen egy magyar export-import vállalatnál dolgozott, akinek a vezetője egy magyar zsidó volt, és onnan tudta, hogy mi a szituáció itt. Tulajdonképpen kiválasztották, mint szemét. Szóval nem ő jelentkezett arra, hanem véletlen folyamán lehet mondani, kiválasztották, és megkérdezték tőle, hogy volna lehetősége eljönni Magyarországra. Azóta már kiderült, hogy nem csak zsidókat mentett, hanem másokat is, szociáldemokratákat és embereket, akiknek szüksége volt arra, hogy segítséget kapjanak a svéd vagy más neutrális államtól.
2: Én Mező György vagyok, nem voltam alapítótag az Egyesületben, de főleg Judit ösztönzésére végül is csatlakoztam. Aztán úgy döntött az Egyesület, hogy megtisztel azzal, hogy az elnökségbe beválaszt.
0: Mi a feladatod az Egyesületben, hogy civil emberként, ugye tanárként dolgozol? Egy kicsit talán messze áll, vagy lehet, hogy pont ettől közeli az, hogy egy Egyesületben tagként is, vagy mondjuk úgy, hogy vezetői szerepet is vállalva tevékenykedj?
2: Hát én nem érzem vezetői szerepnek. A szónak a hagyományos értelmében az Egyesület vezetősége nem moderál, irányít, hanem inkább szolgál. Egyesületünk vezetősége az, aki dolgozik, és van egy-két aktív tagunk, aki rendes oda teszi magát, de általában az Egyesülete kapcsolatos feladatokat az Egyesület elnöksége végzi. Én konkrétan, korábban voltak olyan programok, amiket egy személyi felelősséggel én vittem kocka projektre, gondolok például. Részt veszek az Egyesülettel kapcsolatos döntési mechanizmusokban, igyekszem az Egyesület programjait többé-kevésbé kiszolgálni, időnként, hogyha úgy adódik, akkor önálló programokat hozok.
0: Tavaly beszéltünk erről a kocka projektről. Mondjuk el azoknak a hallgatóknak, akik most hallgatnak minket először. Ez arról szól, hogy egy körülbelül 1x1 méteres kis konténerben, amit kockának nevezünk, kiállítást sikerült szervezni, és ezzel ugye díjat is nyertek fiatalok.
2: Nem 1x1, hanem 2x2.
0: Viszonylag egy szobányi kis területen kell.
2: Területről beszélünk. Ezt eddig 2 alkalommal, 2 különböző osztállyal sikerült megvalósítani, mind a kettő nagyon sikeres volt. A második alkalommal olyannyira sikeres volt ez a projekt, hogy a Szegedi Informatika Történeti Múzeum meghívta állandó kiállítási tárgyként. Maga a kocka az egy kiállítás, mint kocka értelemszerűen vannak oldalai kívül-belül. A főbejáratot leszámítva van 3 oldal belül és 3 oldal kívül, de még a főbejárat is díszíthető. Az ENSZ emberi jogi nyilatkozat egyik cikkeit próbáltuk meg demonstrálni ebben, és a beépített elektronikai, illetve informatikai tudás miatt hívta meg ezt a Szegedi Informatika Történeti Múzeum, ahol mai napig is megtekinthető ez a alkotás. Egy nagyon büszkék is vagyunk rá.
0: És a fiatalok a te diákjaid voltak?
2: A fiatalok azok a Neumann János Informatikai Technikumnak egy-egy osztálya. Legutóbbi az én most érettségizett osztályom volt.
3: Siklós István vagyok. Egyesület alapítása óta én is tagja vagyok az egyesületnek. Az egyik feladatom a honlapunknak a szerkesztése. Én kezdeményeztem az egyesületbe, hogy foglalkozzunk nagyobb intenzitással a fiatalok vitakultúrájának fejlesztésével. Ennek érdekében eddig most már megszerveztem 4 vitaversenyt, és most a távlati célunk az, hogy vitakluboknak az országos hálózatát alakítsuk ki.
0: Miért fontosak ezek a vitaklubok? A fiatalok amúgy is tudnak vitatkozni. Vagy a vita és a vitatkozás között van különbség? Muszáj megtanítani nekik a vitakultúra alapjait?
3: Igen, mindenképpen. Tehát egyrészt látjuk az interneten, hogy milyen borzalmas kommunikáció folyik. A jó vitához sokféle képesség kell. Tehát nem elég a beszédkészség, meg retorikai készségek, hanem kell, hogy az emberek odafigyeljenek egymásra akkor, amikor egymásról beszélnek. Tolerancia kell, látniuk kell, hogy minden éremnek 2 oldala van egy vitába, el kell fogadni a másiknak a véleményét, és tehát ezek a kezdeményezések úgy gondoljuk, hogy sokféle készséget javítanak, ami nincs meg a fiatalokban. Például olyanokat is, hogy a probléma megoldó készség, amiről felmérések mutatják, hogy a fiatalok 52%-a megbukik a probléma megoldó teszteken.
0: Ez miért van így vajon?
3: Lehet, hogy az iskolák nem fordítanak elég nagy gondot ezen készségeknek a fejlesztésére, de erről valószínű Gyuri többet tudna mondani.
2: A probléma megoldó készséget legjobban, tudományosan bizonyított módon a gondolkodási képességek, a matematikai képességek befolyásolják, és hogyha a látszólag feleslegesnek gondolt matematikai tudást sikerül elmélyíteni akár nagyon kiskorban, akkor az nagyon megnövelni a felnőttkori probléma megoldó képességet. Ez bizonyított. Persze nyilván nem lehet mindenki jó matekból. Másfajta probléma megoldó képesség is létezik, mint a matematikai, de a logikus gondolkodás az mindenképpen segíti a probléma megoldó képességet. Nem csak a probléma megoldó képesség lényeges, hanem a gyorsaság is lényeges tud lenni egy közlekedési szituációban. Minél produktívabb valaki a probléma megoldó képesség terén, annál nagyobb valószínűséggel tud jól kijönni egy ilyen szituációból. Naiman János informatikai technikumban felismerve a probléma megoldási képesség hatását a felnőttkori viselkedésekre, és már 7. alkalommal szervezzük meg Mertlik László probléma megoldó versenyt, amit a iskolánk, még egyszer mondom, Naiman János informatikai technikum weboldalán keresztül is elérhető. Ez a verseny, ez gyakorlatilag most már országos szintű, tényleg az ország rengeteg gimnazistája jön és próbálkozik a verseny megnyerésével, amiért általában értékes díjakat tudunk átadni, de maga a verseny is azt hiszem, hogy nagyon nagy élmény mindenkinek. Visszatérve a vitaklubra, csak hogy érthető legyen, hogy hogy zajlik egy ilyen vitaverseny, kapnak a versenyzők témákat, és kisorsolják, hogy a téma eldöntendő kérdés esetén ellene vagy mellette kell érvelni. Amikor te részt veszel egy ilyen versenyben, akkor azt is tudod, hogy neked olyan érveket kell felsorakoztatni, amik megvédik, vagy épp támadják azt a felvetett kérdést, amiről éppen szó van, és nem biztos, hogy van, vagy kell, hogy győztese legyen egy ilyen versenynek. Úgy szoktuk eldönteni István javaslatára, hogy a közönség eldönti, hogy melyikük érvei voltak meggyőzőbbek.
0: Mi az, ami ebből nem valósul meg egy iskolai környezetben, vagy egyáltalán iskolában tanítanak ilyesmit? Ezek szerint akkor ez érvelés technika.
3: Nem tudom, hogy pontosan mi valósul meg, de hát nagyon sok esetben látjuk, hogy érvelés helyett egymás megalázása folyik, nem egyenrangú felek vitatkoznak egymással, veszekedésbe csapnak át ezek a dolgok. Itt a vitaverseny során is, és a vitaklubokban olyan játékokat tervezünk, amiben pontosan struktúrált szabályok szerint gyakorolhatják azt, hogy meg kell hallgatni egymást. Ez a játékszabály, amit a Gyuri elmondott, ez azt jelenti, hogy egy adott témában nem is a saját véleményüket kell mondani, hanem, és ez a probléma megoldása, hanem érveket kell találni mellette is, vagy ellene is. Tehát pont ez az, ami azt mutatja meg nekik, hogy érdemes nem csak a saját véleményükben gondolkodni, hanem lehet találni minden mellett, és minden ellen is érveket.
0: Hogyan lehet megtanulni? Jól hangzik, és tényleg olyan egyszerű, de ha belegondol az ember, akkor annyira mégsem egyszerű, hiszen ha én vitában veszek részt, akkor általában a saját álláspontomat képviselem, és pont ez a nehéz benne, hogy egy másfajta szemléletet, vagy egy másfajta álláspontot, gondolkodásmódot magamévá tegyek. Hogyan lehet ezt, milyen technikával megtanulni, olyan mellett is érveljek, amivel személy szerint nem értek egyet?
3: Egyrészt adunk a résztvevőknek egy útmutatót, amiben például érvelési technikákról van szó, meg példákon keresztül mutatjuk be, hogy mi a jó érvelésnek a taktikája, a stratégiája. Vita klubokba tervezett játékok pedig ennek a gyakorlását szolgálják. Tehát a vita klubot ezt úgy képzeljük el, hogy egy-egy alkalommal elején van egy szakértő által nevezzük oktatásnak, vagy valamilyen bevezetésnek, ahol ilyen jellegű elméleti megfontolások hangzanak el, és aztán pedig olyan játékokat játszanak, amik szórakoztatók, de ezeket a képességeket fejlesztik.
2: Elhangzott kérdésként, hogy ezt hogy lehet elsajátítani? Gyakorlással lehet csak elsajátítani, sehogy másképp. És az is elhangzott, hogy ezt oktatják az iskolába. Sajnálatos módon a legtöbb iskolában ezt nem oktatják. Nem is biztos, hogy hibáztatni lehet érte az iskolákat azzal együtt, hogy szerintem nagyon fontos lenne.
0: Melyik tantárgynak volna a feladata egyébként?
2: Gondolom, hogy ha egyáltalán, akkor a társadalom ismeret, vagy a történelem magyar, tehát humán tantárgyaknak kéne vinni ezt, de azt is látni kell, hogy ma Magyarországon olyan feszesen ki van alakítva, kötelezően leadott tananyag, hogy ilyesmire nincs idő a normál oktatási keretek között. Ha egy iskola felvállalja, vagy az iskola valamelyik tanára felvállalja, hogy délutáni foglalkozás keretében viszi, akkor ez működhet, de a normál oktatási rendben ez nem fér bele. Azt is látni kell, hogy annyira felgyorsult a világ, hogy a legtöbb mondjuk gimnazista az iskola után nem ér rá délután iskolai programokra, mert megvan a maga elfoglaltsága. Ha nincs semmi extra tevékenysége, akkor is a felkészülni a következő tanítási napra az nagyon megterhelő. Tehát minden szinten, minden oldalról nagyon-nagyon feszesre van kialakítva ma a magyar oktatási rendszer, ami sajnos nem kedvez ennek, és tanárként én megerősítem, hogy nagyon-nagyon fontos lenne erősíteni ezt a vita kultúrát, és én nagyon jó ötletnek tartom ezeket a vita klubokat.
3: Egy másik célunk a vita klubok alakításával a közösségi életnek a fellendítése, mert azt látjuk, hogy a fiatalok egyre inkább visszavonultan élnek, belebújnak a telefonjukba, meg a számítógépeikbe.
0: De hiszen ott a társaságok a számítógépen, ők egymással kommunikálnak.
3: Igen, de szeretnénk megmutatni, hogy offline világ is tartalmaz örömöket, és kellően szórakoztató lehet a klub élet.
0: Hogyan sikerül bevonzani a fiatalokat? Milyen platformokon keresztül? Online?
3: Hát ezt még nekünk is gyakorolni kell. Több szálon folynak a kezdeti lépések. Például megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot a diák önkormányzatokkal, keresünk olyan tanárokat, akik ebben nagy fantáziát látnak, és elkötelezettek szintén a vitakultúra fejlesztése érdekében.
0: Ebből a projektből még egyelőre kísérleti jelleg valósult meg, hiszen most próbáltatok megpályázni.
3: Igen, eddig vitaversenyeket szerveztünk, és ősztől vettük tervbe a vitakluboknak a szervezését, és ennek a finanszírozására nyújtottunk be egy pályázatot. Pályázatot a Tesco-hoz adtuk be, ami úgy működik, hogy Tesco körzetenként egy szakértő bizottság kiválasztja a három legjobb pályázatot, ebbe bekerültünk, tehát tulajdonképpen már nyertesek között vagyunk, és a második forduló az most zajlik július 14-e és augusztus 10-e között, amikor a Tesco üzletekbe ilyen kihelyezett urnákba szavazhat a három nyertes között a vásárlóközönség, és gyakorlatilag ők döntik el hármunk között a sorrendet, ennek alapján lehet 500 ezer, 300 ezer vagy 150 ezer forintot nyerni. Nyeremény mértékétől függ, hogy hány klubnak a finanszírozását tudjuk beindítani. Mindenképpen néhányat el fogunk indítani már szeptembertől. Vannak már olyan iskolák, ahol van ígéretünk erre, hogy ott támogatják a klubnak a beindítását.
0: Judit, milyen hasonló jellegű vagy más jellegű projektek futnak mostanság?
1: Néhány projektet, ami már volt, vagy még van. Az egyik az, hogy a Rám könyvtárában, itt a 13. kerületben,
0: a Radnóti Miklós
1: művelődési ház. Megnyílt tavaly novemberben egy Ralph Allenbell külön gyűjtemény, aminek a kereső neve Embermentők, és ott gyűjtjük össze azokat a könyveket több nyelven, magyarul, angolul, franciául, németül, svédül, ami erről az időszakról szól, és emberekről, akik akik mentettek, és akiket mentettek. Ezzel kapcsolatosan volt néhány szemináriumik is tavaly, ami most hallottam, hogy nagy siker volt, úgyhogy ha minden jól megy, akkor a Szabó Ervin könyvtárral együtt fogunk minden évben egy 3-4 szemináriumot is beszélgetés különböző témákban, ami tulajdonképpen emberséget és civil kurázsit érint, vagy történelmet, vagy a könyvtárban, vagy mellette levő jazzmúzeumban fogjuk tudni megcsinálni, mint ahogy a következő program, amit megneveznék, az egy svéd-magyar író Georg Sesslernek a Wallenberg könyvének a bemutatása volt most májusban, ahol ez volt a jazzmúzeumban, ahol több mint 90 ember jött, akit érdekelt, hogy bemutassa azokat az új kutatásait és új találatokat, amiket a könyvben leír. Ami pillanatnyilag van, és amit tervezzünk, és volt is, azok különböző fajta séták, ami embermentők, és a Schützpass, a védő útlevérről szól. Az ősszel szintén lesz legalább 2 ilyen séta, ahol a fiataloknak maguknak kell követni egy utat, és a végeredmény az, hogy megszereznek egy svéd védlevelet azoknak, akiknek esetleg szüksége van rá. A nyáron elég sok előkészítések folynak. Júniusban már negyedszer adtuk ki az emberségdíjunkat a svéd nagykövetséggel együtt, lehet mondani, amikor is a svédországi Raoul Wallenberg Akadémiának, a Jan Karics díjának a nyertese is megneveződik. Ebben az évben ez a fiatal, Nagy Barnabásnak hívják, jön Svédországba, és ott veszi át a Jan Karics díjat több ország fiataljaival együtt. Ebben az évben, ha jól tudom, akkor Szerbia lesz, Franciaország volt, Kanada volt, Görögország volt.
0: Barnabás mivel érdemelte ki ezt a díjat?
1: Ő az, aki több éven keresztül megszervezte a diák szervezeteket tulajdonképpen, és egész Magyarországon, nem csak egy vagy két iskolában. Ez a fiatalember, meg kell, hogy mondjam, hogy több fiatalember is van ebben a társaságban egyébként, aki már most megmutatta, hogy milyen vezetői képességei vannak, és ahogy az anyukám mondta valamikor egyik mostani vezetőről, még fogunk hallani róla, mert egy nagyon-nagyon tehetséges gyerek. Ha jól tudom, akkor az ősszel a CEUM fogja elkezdeni a tanulmányait Bécsben. Ebben az évben a Jan Karics díjra 17 fiatalt jelöltek. Mindenki jelölhet, az illető jelölheti önmagát, mama, papa, nagymama, tanár, barát, mindenki jelölhet. Ezt a svéd nagykövetség hirdeti meg februárban körülbelül, és a díjkiosztás az mindig júniusban van. Ebben az évben egy kapta a Jan Karics díjat, és 7 gyerek kapta az emberségdíjat. Az emberségdíjat 4 évvel ezelőtt indítottuk, és tulajdonképpen az volt a kiinduló pontunk, hogy rengeteg gyerek, akit nomináltak, azok olyan gyerekek voltak, akik talán, ha nem is civil kurázsiban mutatták meg az erejüket, hanem emberségben, abban, hogy másokat segítenek, abban, hogy mint civil szervezetekben működő, mások diákokat is segítő fiatalok működnek, és úgy gondoltuk, hogy akkor el kell indítani egy olyan díjat, amelyik civil kurázsiról szól, és emberségről elsődlegesen. Na most, ha általában mondanám, akkor ez a 7 gyerek, ez nagyon sokfajta társadalmi munkában, lehet mondani, vesz részt, attól függően, hogy krízisben levő gyerekeket segít, hogy ő maga nagyon beteg volt, és megmutatja, hogy teljes életet lehet élni, hogy egy nagyon hátrányos helyzetben levő lány nem csak, hogy az üveg tetőt törte át a tanulmányaival, hanem az iniciatívájával kezdődött kezdeményezésével fölvetette és egy programot csináltak az iskolájában a megkülönböztetés ellen, de van egy olyan kislány is, aki ma már 16 évesen is már több éve részt vesz különböző mentőakciókban, és tulajdonképpen ez is lesz a foglalkozása, hogy hivatalos mentő. Mentő is, de mint hivatalos segítő különböző katasztrófákban, különböző krízisekben, hivatalos krízisekben lesz.
2: Azt kell látni, hogy mind gimnazisták, tehát gimnazista korú fiatalokról beszélünk, mind nominálva lettek a Jan Karics díjra, ezek között lett kiválasztva Nagy Barnabás, aki megkapta ezt a díjat, és a rengeteg jelölt közül az egyesületünk az alábbi személyeket emberségdíjjal jutalmazta. Cserháti család 17 éves, Csitári Amanda Nikolett 16 éves, Csontos Csenge 20 éves, Nagy Beatrix 17 éves, Perlaki Porsos Noel 20 éves, Varga Hanna 15 éves, Vázsonyi Benedek 20 éves. Az ő történetük, illetve hogy mivel érdemelték ki ezeket a díjakat, az egyesületünknek a weblapján, a wallenbergház.hu oldalon keresztül ismerhetők meg. Ajánlom is, hogy olvassa el mindenki, nézze meg.
1: 12 éves kortól 20 éves korig lehet nominálni gyerekeket, úgyhogy amint a példákból is lehet látni, nagyon fiatalok is vannak, de már volt 13 éves is, aki emberségdíjat kapott tavaly. Nem a kortól függ, hanem attól, hogy az ember már ma is mi az, amivel
0: hozzá... Tevékenységtől, javaslatoktól függ. Előbb említetted, hogy akár saját magát is jelölheti.
1: Igen, saját magát is.
2: Legtöbb esetben a tanárok szokták a diákjaikat jelölni.
0: Rója még nem volt, hogy valaki saját magát
2: jelölt. De, volt.
1: Aki elnyerte a Jankaris díjat, ő maga írta le, hogy miket csinált és miért jelöli magát. Úgyhogy
2: tehát
1: nincs probléma.
2: Nyilván lenyomozható, meg utána lehet nézni, hogy tényleg valós információkat ad meg. Elismerésre méltó tevékenységet folytatnak ezek a fiatalok.
0: Ti döntötök a díjak odaítélésében?
1: A Jankaris díjnak az odaítélésében benne vagyunk a svéd nagykövetséggel együtt abba a kis háromtagú csoportban, akik kiválasztják az összes ebben az esetben 17 nominált közül azt a 3-4-5 gyereket, akit aztán mi ajánlunk a svédországbeli Raoul Wallenberg Akadémia számára. És akkor aztán ők választják ki, hogy kit vagy kiket akarnak Jankaris díjra meghívni Svédországba. Ami az emberségdíjat illeti, az természetesen az egyesületünk iniciálja, és az egyesületnek az elnöksége dönti végül is el, hogy hányan lesznek. Ennyien, mint 7 gyerek, mint ebben az évben, még sose volt, de mindig nagyon nehéz választani a nominál gyerekek közül, hogy ki kap emberségdíjat, hiszen mindegyik megérdemelne valamilyen díjat. Ha lehetőségük van kibontakozni, ha lehetőségük van tanulni, ha lehetőségük van megtalálni a helyüket a társadalomban, akkor én úgy látom, hogy ezek a gyerekek lesznek Magyarországnak a vezető emberei különböző szerepekben.
0: Pláne, hogyha majd a vita kultúrájuk is ki fog alakulni ezen a projekten.
1: De nekik már azt hiszem megvan nagyjából, akiket már nomináltak.
2: Itt érdemes elmondani, hogy ez a két díj, tehát a Jankaris díj és az emberség díj, ez elsősorban fiatalok elismeréséről szól, viszont az egyesületünkhöz kötődik a Karik Sára díj, ami főleg az idei év az rendkívül különleges.
1: A Karik Sára egy olyan ember volt minden politikai szituációban, minden politikai helyzetben, aki mindig egyenes gerinccel és soha nem lehetett eltéríteni arról az útról, amit ő gondolt, hogy ez az út, az egyenes út, és ez az én emberségi és emberi utam. Sajnos az életének nagyon nagy részébe került. A vészkorszakban zsidó gyerekeket mentett, angol katonákat mentett, 7-szer ment férjhez különböző helységekben, hogy megmentsen embereket. Aztán, amikor a kétcédulás választások jöttek 47-ben, amikor a kommunisták végül is átvették a hatalmat csalás útján, ő volt a felelőse a második kerületben egy választási helységnek. És észrevette, hogy jöttek emberek kék munkaruhába, teherautókon, akik tulajdonképpen nem voltak ott ebben a körzetben beírva, de mivel lehetett különböző körzetekben szavazni, szavaztak. De valószínűleg ezek az emberek körbeutazták a félvilágot, és mindenhol szavaztak. Karik Sára úgy gondolta, hogy itt valami nem stimmel, és betelefonált abba a szervezetbe, ahol neki meg kellett, ahol elmondta, hogy miről szól ez. És ami történt, az az, hogy másnap reggel megállt a fekete autó a háza előtt, és 7 évig volt a gulágon, mert hogy ez egy választási csalás volt, és nem lehetett megengedni valószínűleg, hogy ez valaki, hogy kijöjjön meg, biztos, hogy kijött, de hogy valaki erről tanúskodni tudjon. Úgyhogy a Sztálin halála után jött haza, 1953 után engedték vissza a gulágról. Na most ez egy igazi példakép ez a nő, ez egy igazi példakép, mint ember, mint kiállás, mint emberség, mint civil kurázsi, minden, amit az ember elképzel és szeretne, hogy nagyon sok ilyen ember lenne. Ezért ebben az évben már harmadszor fogjuk odaadni, ebben az évben 3 személy fogja kapni a Karik Zsára díjat, akik életükkel megmutatták, foglalkozásukkal megmutatták, nem csak gondolkodásmódjukkal, hanem tetteikkel, hogy milyen emberek kellenének egy tisztességes társadalomban.
2: Mint Judit is említette, 3 kapják meg, viszont 2 díjat osztunk ki.
1: Az első díjat megosztva, aminek szintén szimbolikus jelentősége van, gondolom én.
2: Az egyik díjat megosztva kapja Iványi Gábor és Fabinyi Tamás, mind a ketten lelkészek. Fabinyi Tamás ugye érsek. Iványi Gábor talán nem kell bemutatni senkinek. Mind a ketten azt hiszem, hogy magukért beszélnek, nem kell külön bemutatni a tevékenységüket. A másik díjunkat Merza József fogja megkapni, aki szintén egyházi tevékenységet is végezett, de elsődlegesen matematikus, illetve a legismertebb tevékenysége az a Hell mozgalomnak a megindítás, amiben egyébként Karik Sárával együtt vett részt. Ők alapították néhány magukkal elég ismert személyekkel. Ez a 6 kötelezettséget ellenzők ligája, amit talán ismert, hogy a Kádár rendszerben ez nem volt egy pozitív tevékenység, és ennek kapcsán kialakult egy mozgalom, ahol rengetegen tagadták meg a kötelező katonai szolgálatot, és inkább börtönbe vonultak, de nem voltak hajlandók fegyvert ragadni. Ez 1994-ig volt aktív, amikor is megszűnt Magyarországon a 6 kötelezettség. Ez a legismertebb tevékenysége Merza Józsefnek, de az életútja szintén publikálva lesz a weblapunkon, ahogy a Iványi Gábor és Fabinyi Tamás méltatása is meg fog jelenni.
1: A díjkiosztás szeptember 12-én lesz a Marcibányi téri kulturális központban, és hogyha érdekel, és ott szeretnél lenni, akkor a honlapunkon van egy jelentkezési lehetőség, és mindenkit szívesen látunk. Maga a díjkiosztás, a program természetesen ingyenes, de tudnunk kell, hogy hány ember jön, úgyhogy jelentkezni kell mindenkinek előre.
4: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Fabbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Szállítják az Ukrajnából érkező élelmiszerek tilalmát, haladékot kapott Budapest a szolidaritási adó befizetésére, 10 Intercity kocsit bérel a MÁV nyári balatoni forgalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Törvényjavaslatot nyújt be a Fidesz, miután a háborús veszélyhelyzet megszűnésével az ukrán gabona és más termékek importtilalma is hatályát vesztette. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter közölte, a Tisza kormány nem fogja engedni, hogy ukrán termékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését. Az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, bizonyos baromfi fajta élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket nyersen gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is fagyasztva és a gabonaféléket. A miniszter a bejegyzésében a teljes listát ismerteti. 60 napos fizetési haladékot kapott Budapest a kormánytól a szolidaritási hozzájárulás 2025. decemberi 7,5 milliárd forintos részletére, írja a Népszava. A főváros és a kormány között megkezdődtek az egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetéről. A lap szerint ez már a második halasztás a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Korábban az áprilisban esedékes 37,1 milliárd forintos befizetésre kapott 60 napos haladékot a főváros. Közben május végén a területfejlesztési alapba is fizetnie kellene Budapestnek, az első negyedéves adatok alapján 10,3 milliárd forintot. A főváros olyan javaslatcsomagot készít, amely szerintük nem érinti a 2026-os költségvetést, lezárná a pereket és biztosítaná Budapest működő képességét. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter indoklása szerint az elmúlt években a MÁV képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalom növekedést. A helyzet most is súlyos, hiszen a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsia van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt. Ezért azonnal lépni kellett, a legjobb és leggyorsabb megoldás pedig a kölcsönzés volt. A tárca vezető jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán, amit szinte nulláról kell kezdeni, hiszen az erre vonatkozó tendereket a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Május 18 és június 12 között több mint 20 ezeren érkeznek a zenkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni a hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban. Teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölt a szervező. A zenkai és fonyódligeti, valamint az erdélyi nyári táborozásra jelentkezés lezárult, az iskolák az elmúlt napokban értesültek a pályázatok eredményéről. Az állami támogatásnak köszönhetően Erzsébet táborokban idén is több 10 000 gyermek kikapcsolódása és teljes ellátása biztosított egész évben. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Művészarcok, László Margit, második rész. László Margit Mozart szerepeit tartotta a legfontosabbnak a pályáján. A varázsfóla Pamináját az elsők között énekelte. Pontosabban, mint minden fiatal szoprán énekesnő, az első fiú szerepével kezdte Mozart művében. Olá Gusztáv rendezése nem volt veszélytelen, annál is inkább, mert a művésznő már gyermeket várt. Polcén műsorában így emlékezett meg a bemutatóról és Pamina alakjáról.
4: Nem tudnám megmondani, hogy melyik zeneszerző a kedvencem, és melyik szerep a legkedvesebb nekem. De talán Mozart áll hozzám legközelebb, és a Varázshúvola, amelyhez nagyon sok kedves és nagyon sok mulatságos emlék fűz. Elmondanám talán, hogy annak idején én is énekeltem az első fiút, mint általában minden szopránista, és akkor Olá Gusztáv rendezésében volt egy olyan jelenetünk, ahol a magasból leröppentünk szinte a színpadra. Ez persze nem ment olyan egyszerűen, az oda felszállás, mert a felvonás elején fölhúztak minket drótköteleinken, és ott csüngtünk addig, amíg leszállhattunk. Aztán, ha a műszak jó kedvében volt, akkor egy kicsit utánunk eresztette a kötelet, és mint a marionett figurák összerogytunk a színpadon, úgyhogy ezen néha rettenetes nevetés volt, és éneklés helyett nevettünk néha. Veszélyességi pótlék is járt azért, mert nem volt egészen veszélytelen ez a kis produkciónk. Na de komolyra fordítva a szót, azóta már régen Paminát, a női főszerepet éneklem. Úgy érzem, hogy talán ő benne testesül meg legtökéletesebben, a hűséges, gyöngéd és szellemiért tűzön vizen át küzdő nő.
3: Következzék Pamina áriája. Paminóra és Papagénóra hosszú próbatétel vár. Pamina szerelméről álmodik. Anyja Sarastro meggyilkolását követeli tőle. Az éj királynőjének a szolgája, Monostratos pedig szerelmével üldözik. Szerencsére Sarastro megmenti. A rózsalugasban feléldó lány álmában szerelme képét látja. Mozart csodája, hogy az ária teljesen visszaadja a sírás fiziológiáját. Sóhajtások, fájdalmas kiáltások, vágyakozás, kétségbeesett lemondás.

0: A Figaro házasságának Szuzannya is az egyik jelentős szerepe László Margitnak. A fordulatos cselekmény végén a grófné Szuzán a lugasba csalja Szuzánt meghódítani akaró grófot, aki a saját Szuzannának öltözött feleségének teszi a szépet, míg Figaro meg a grófné áruhájában megjelenő Szuzannak. Bár felismeri felesége hangját, így féltékenysége is elszáll. Mikor erre Szuzán rájön, egy pofonnal jutalmazza az őt is rászedő férjét. A szerelmi kalandra vágyó gróf viszont megbűnhődik. Szuzán alakját így jellemzi László Margit.
1: Mozart másik számomra nagyon kedves nő alakja, Szuzán, viszont hallatlanul vibráló, hallatlanul sokszínű egyéniség, akiben minden jellemző női tulajdonság megvan. Eszes, ravasz, féltékeny, hazudik, ha kell, cselszövő, de mindenek fölött elbűvölően kedves. És ő is, mint Pamina, mindent megtesz szerelméért, még imádott Figaróját is orránál fogva vezeti, ha kell.
0: Következzék a dalműből a Rózsa ária a negyedik felvonásból. A lugasban grófnőnek öltözve Figaróját várja Szuzán. Esküvőjük napja van. A rózsillatától megrészegülve készül a találkozóra. Egy kis fondorlattal egyszerre szabadul meg Figaro féltékenységétől és a gróf kellemetlen széptetésétől. Figaro és Szuzán végül kilépnek.

ritkán bemutatott opera Mozart színigazgató című műve. Egy felvonásos darabról van szó, így gyakran, hogy hosszabb legyen, Csimaróza vagy Dittersdorf műveiből vett részletekkel toldották meg. A mű első része amúgy is próza. Frank színigazgató színtársulatot alakít, és próbajátékot kell szervezni. Itt kezdődik a tulajdonképpen opera. Vagyis prózai szerepet kell a művészeknek játszani, aztán a legnehezebb áriákat elénekelni, és közben érzékeltetni az egymással vetélkedő művésznők vígjátéki szituációját. Nem csoda, hogy nem sokszor adták elő a darabot. Végül a színigazgató úgy dönt, válaszol a közönség. Következzék Silber Klang művésznő áriája a darabból. Jól érzékelhető László Margit makulátlan koloratúrkészsége. A Silber Klang német eredetű beszélő név ezüstös hangzást jelent.

A sevillai Borbély rozinája is kiváló koloratúrkészséget igényel. Eredetileg alt tekvésben írták a szerepet, de alt koloratúra még ritkább az énekesnők között. Igazi szuper szerepről van szó, bővérű humor is kell hozzá. Maria Callas eredeti hangfekvésbe énekelte, de még így sem aratott átütő sikert. Szerencsére László Margittal komplett lemezfelvétel és egy tévéfelvétel is készült, így megörökítették legendás alakítását. Következzék Rosina kavatinája az első felvonásból. Rosina Lindoro után ábrándozik, aki az áruhás gróf. Rögtön azon töri a furfangos elméjét, hogyan tudná gyámapját becsapni, hiszen a nevelő apa is Rosina kezére pályázik.

0: Művész arcok című műsorunkat hallották. A műsorvezető Anonymous, a szerkesztő Barna Gergely volt.
1: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor.
3: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
6: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
6: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
9: Nem bírod már elviselni.

0: feldolgozások műsor. Minden szombaton.
1: Nekem ez így jó.
0: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám.
1: Hova ül a tehén a vonaton? Legelőre.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobby Rádiót.

0: Hatalmas lyuk tátong az idei költségvetésen, vándorló utcatárlatot indít a Nébih. Rekordmagas szinten a szifiliszes és gonoreás esetek száma Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Hatalmas lyuk tátong az idei költségvetésen, írja a Portfólió. Az átadás átvételi dokumentumok alapján 285,6 milliárd forintnyi 2026-ra eső kiadás nem vagy nem teljes összegben jelent meg az idei központi költségvetésben. A legnagyobb tétel az autópálya koncesszió rendelkezésre állási díja, amely a dokumentumok szerint 175,6 milliárdos forrás hiányt mutat, de jelentős hiány mutatkozik a Budapest-Belgrád vasútvonal és az Iváncsai ipari fejlesztés terület vasúti bekötése körül is. Utóbbi két beruházáshoz összesen mintegy 110 milliárd forint hiányzik a költségvetésben. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih a Maradék nélkül program 10 éves évfordulóján. A kreatív, egyben tanulságos alkotások először Abasáronfóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csak nem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne közel 372 ezer ember egyéves ellátására. Európa szerte emelkedik a szexuális úton terjedő fertőzések száma, a szifilis, a gonorrea előfordulása rekordmagas szintet ért el 2024-ben a legfrissebb adatok szerint. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ több mint 106 ezer gonorreás esetet jelentett Európában 2024-ben, ami 4,3%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és több mint 300%-os növekedést 2014 óta. Más fertőzések esetében sem mutatnak javulást a számok. 2024-ben közel 46 ezer szifiliszes esetet jelentettek, ami 8%-os növekedés jelent 2023-hoz képest, és több mint kétszerese a 2015-ös aránynak. Három héttel tovább látható az első kínai császár agyak katonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 ezeren látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példányt bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl. Az ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A Szépművészeti kiállításán nyomon követhetjük a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését ekkor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Reklám. 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attalhass.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Ez a Nekem 80 a mikrofonnál.
4: Nagyon kellemes és szép napot kívánok mindenkinek, minden nosztalgiára vágyó. Kérem szépen, a legjobb helyet találták meg, hiszen a következő 60 percben érkeznek a 80-as évek felejthetetlen slágerei. Szommer Gábor a mikrofonnál köszöntöm Önöket, és akkor veselkedjünk neki a következő 60 percnek. Ígérem, emlékezetes lesz. Hamarosan hallgatunk majd egy francia együttest, amely világszerte népszerűvé tette a flamenco Sevillának nevezett ágát. Koncertturnékkal rengeteg országban megfordultak már, és fennállásuk folyamán számtalan lemezt adtak ki. Stílusuk az évek folyamán egyre inkább a pop felé közeledett, ezért az igényesebb közönség lassan elpártolt tőlük. Az 1987-es Gypsy King klasszikus a Bamboléjó előtt azonban a kezdésben Norvégiába utazunk. 1985-ből érkezik az Aha és a Take On Me, itt a Nekem 80-ban.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: A 80-as évek legnagyobb dalait idézzük a Nekem 80-ban, a folytatásban pedig egy kubai énekesnőt hallgatunk, Gloria Maria Milagrosa Fajardo Garciát, rövidebb is ismertebb nevén Gloria Estefant, 1957-ben született ő Havannán, többszörös Grammy-díjas kubai énekesnő, aki máig a latin zene koronázatlan királynője. Zenei pályafutását a 80-as években kezdte, de a köztudatba igazán az 1993-ban kiadott Mitiera című lemezét robbant be, amiért az első Grammy díját is megkapta. 1984-ből azonban van egy Gloria Estefan dal, amit azóta is szeretünk, a Conga után pedig Jermaine Jackson és Piazza Dora örök klasszikusa 1986-ból, a When Rain Begins to Fall, nem sokára itt a múlt idézésbe.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Egyetlen 80-as évekbeli multidéző műsorból sem hiányozhat a dupla 80, amikor is egy előadótól két dalt is meghallgatunk, tisztelegve azelőtt, hogy mekkorát is alkotott ez az előadó, főleg, hogyha egy olyan emberről van szó, akit nemes egyszerűséggel a pop királyának lehet nevezni. Mindkét dal 1982-es legendás albumáról szól, Michael Jacksonnak, arról az albumról, amiről minden idők legsikeresebb dala, Thriller is származik. Méghozzá elsőként a Billie Jean-t hallgatjuk, tehát Michael Jackson 1982-es lágerét, és ugyanebből az évből nem sokára Wanna Be Starting Something is felcsendül a pop királyától, Michael Jacksontól, itt a Nekem 80 dupla 80-jában.

0: Papi Rádió.
1: A 80-as évek legjobbjainak felidézéséből nem felejthetjük el a magyar klasszikusokat sem, úgyhogy már is ezekkel folytatjuk a mai Nekem 80-at, méghozzá egy olyan jellegzetes énekhangú énekesnővel, aki azon kívül, hogy remekül énekel, nagyon jól tud táncolni is. Az 1972-es Ki mit tudon indult el Szűcs Judit, de az első magyar női pop együttesben, a Beatrice-ben is zenélt. Elsősorban az 1970-es évek végén, illetve az 1980-as években volt sikeres, bár új lemezei az utóbbi években is megjelentek. Keresztnevén a H végződést még 1979-ben a Judit című albuma megjelenésekor kapta. Az 1970-es évek végén divatos diszkó stílusban énekelt, amire bőven akadt vevő. Testvére Szűcs Antal Gábor is egyébként zenész gitáros, aki közreműködött Szűcs Judit lemezein. Magyarországon szokás őt egyébként a magyar diszkó királynőjének is nevezni. 1977-ből egy igazi diszkódal, a gyere táncolj, Szűcs Judit után pedig 1971-be utazunk egy ugyancsak Ki mit tud győztes énekesnőhöz, Zalatnai Saroltához. Nem vagyok én apáca, nem sokára a magyar klasszikusok sorából.

Különleges zenei élményeket hallgatunk nem sokára a folytatásban, itt a Multidézésben, a Nekem 80-ban, hiszen egy izlandi formációt hallgatunk, nagyon sokan nem tudják a Mezofortéről egyébként, hogy Izlandról származnak. Különleges funk fusion bandáról van szó, igazán nagy első slágerüket 1983-ban adták a Garden Party-val, természetesen ezt hallgatjuk nem sokára itt a Nekem 80-ban, előtte azonban egy londoni születésű brit énekest hallgatunk, aki Európán kívül az Amerikai Egyesült Államokban is nagy sikereknek örvendett a 70-es, 80-as években. Ő pedig Mick Strocker, A Walk in the Park 1980 egyik legnagyobb dala, már is itt a Multidézi.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
4: Hölgyek, urak, a végéhez közeledünk a mai multinézésnek, viszont ne bánkodjanak, egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben újra fellapozzuk majd a 80-as évek nagy zenéinek zenetárát, és ezekből fogunk válogatni pontosan ugyanitt és ugyanebben az időben, addig pedig továbbra is választanak bennünket, egy hét múlva pedig jövök újra a 80-as évek legnagyobb dalaival, ja, és hogy el ne felejtsem, abban SOS, na meg Laura Brightman és a Self Control, én ezekkel búcsúzok és köszönöm az elmúlt 60 perc figyelmét. Ilyen továbbra is nagyon szépen a napjuk. Szommer Gábort hallották az elmúlt egy órában. A viszonthallásra!

0: jobb rádió.
1: Megsértette Magyarország a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogát. Elfogtak egy rendőrök lefejezésével fenyegetőző férfit. Megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság 10 000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. Az EJEB tájékoztatása szerint a szociális ágazatban dolgozók szakszervezete azért fordult az Emberi Jogi Bírósághoz, mert 2020-ban a magyar hatóságok olyan hosszan vizsgálták a tervezett gördülő sztrájk körüli jogvitát, hogy a munkabeszüntetést már nem lehetett megtartani. Az ítélet szerint a késlekedésnek az lett a következménye, hogy a szakszervezetek nem tudtak sztrájkot tartani a tervezett időpontokban, azaz az eljárás elhúzódása megfosztotta a munkavállalókat a sztrájk joggyakorlásától. Lefejezéssel fenyegetett rendőröket egy kaposvári férfi elfogták és eljárást indítottak ellene, tájékoztatott a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság szerdán a rendőrség honlapján. Azt írták, az 50 éves férfi kedden levelet küldött a rendőrségnek, amelyben a készenléti rendőrség eljárását követelte egy hagyatéki ügy kivizsgálására, ennek érdekében fenyegetések sorát, rendőrök és családtagjaik életének kioltását fogalmazta meg. A somogyi rendőrök a készenléti rendőrség tagjaival együtt még aznap délután elfogták, a lakóhelyén tartott kutatás során a hálószobájában hátizsákba rejtve több kést találtak, tették hozzá. A rendőrség kitért rá, a férfit emberölés előkészületének büntettével gyanúsítják, kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook bejegyzésében. A tárcavezető azt írta, az egyeztetéseket Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Taras Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. A tárcavezető kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következett védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, hozzátette, a mostani egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmát sürgette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerdai közleményében. Az érdekképviselet közölte, hogy a magyar gazdák védelme az élelmiszer termelés stabilitásának és versenyképességének megőrzése érdekében ki kell egészíteni a jelenlegi jogszabályt. A veszélyhelyzeti kormányzás megszűnése miatt érvényüket vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. Az agrárkamara attól tart, hogy a határ megnyitása miatt nagy mennyiségben árasztja el Magyarországot az olcsó mezőgazdasági áru, beláthatatlan következményeket okozva a belföldi termelésben. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Műsorajánló.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
0: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 21-én köszöntjük a Konstantin nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név a Konstantinus névből ered, mely a konstans szóból származik, jelentése Konstantinus családjához tartozó, szilárd, nyugodt, álhatatos és következetes. A konstantinok ünnepelnek még március 11-én, április 12-én és július 27-én is. Becézése a névnek Konib, Konika, Kontib, Kontika. Jeles viselői a névnek ön, kedves Konstantin. Ezen a napon köszöntjük még május 21-én a konstantinokon kívül az András, Dévald, Mirella, Ozmin, Teobald, Teobálda és Teofilla nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió.
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával május 21-én üdvözlöm Önöket. Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1369. május 21-ével kezdünk. Ekkor 5. Károly német-római császár hadat üzent Angliának, ezzel megkezdődött a 100 éves háború. A következő századdal folytatjuk, 1471. május 21-én 6. Henrik meghalt a londoni Towerben. Feltehetően riválisa 4. Edward ölette meg. 1502. május 21-ével folytatjuk, Juan de Nova Castella spanyol felfedező első indiai útja utáni visszatérése során felfedezte Szent Ilona szigetét. A 18. századra ugrunk, 1719. május 21-e óta ez a nap Szeged napja. 1719-ben 3. Károly király aláírta Szeged szabad királyi városá nyilvánításának oklevelét. Az adománylevélben szereplő címer lett a város új címerének alapja is. A 19. századdal folytatjuk, 1863. május 21-én Aradon megszületett Winkler Lajos kémikus, a magyar analitika nemzetközi hírű képviselője. Még mindig a 19. században maradunk, 1881. május 21-én megalapították az amerikai Vöröskeresztet Clara Barton elnökletével. Átugrunk a 20. századba, 1916. május 21-én meghalt Görgei Artúr honvédtábornok és vegyész. Az 1848-49-es szabadságharc egyik tábornoka, a Szemere kormány hadügyminisztere, a világosi fegyverletétel kezdeményezője és végrehajtója. Történelmi tettei azóta is vita tárgyát képezik, mint vegyész sem merült el az ismeretlenség homályában, ő fedezte fel a laurilsavat. Maradunk még a 20. században, 1927. május 21-én Charles Lindbergh amerikai repülős egyhuzamban átrepült az Atlanti-óceánt 33 óra és 29 perc alatt. És még mindig a 20. század, de már a vége, 1992. május 21-e óta a Magyar Honvédelem napja ez. Az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként a honvédség 3 hetes ostrom után visszafoglalta Budavárát. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján e napon ünneplik a Magyar Honvédelem napját. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 29-es fejezetéből.
1: Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok néktek. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: 2026. május 21-e, csütörtök. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok. Evangélium Szent János könyvéből 17. fejezet 20-tól a 26. versig. Abban az időben. Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, nem csak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan. Amint te, Atyám, bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek ők is mi bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk. Én ő bennük, te én bennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem. És szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igaz, Atyám. A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is ő bennük legyek. Emelkedés. Jézus főpapi imájának utolsó része már rólunk is szól. Nem csak az utolsó vacsorán jelenlévő apostolokért imádkozik, hanem mindazokért, akik majd az ő tanúság tételük hatására hisznek benne, vagyis minden idők hívőiért. Jézus számít ránk, és épít tanúságtételünkre és hitünkre. Ez az isteni erőlelátás és szeretet reményt ébreszt bennünk pünkösd előtt. Nem ismeretlen útra készülünk, hanem olyanra, amelyet Jézus imádsága kísér. Mit kér számunkra? Hogy mindnyájan egyek legyenek. Tegnap már találkoztunk ezzel a gondolattal, ma ismét az egységért könyörök, de most nem csak a tanítványok között, hanem minden hívő közösségért. Ez az egység nem szervezeti, vagy pusztán emberi összetartás, hanem olyan közösség, amelynek mintája az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretett közössége. Az egység nem csupán belső ügy, hanem a misszió és a missziós lelkület erőforrása. A Szentlélek eljövetele nem egyéni lelkesedést eredményez, hanem azt, hogy az egyház, az élő közösség elindul tanúságot tenni. Ezért olyan fontos, hogy nyitott szívvel, közösségi lelkülettel készüljünk pünkösdre. A lélek ott tud működni, ahol van egység, béke, kölcsönös szeretet, ahol az ember nem önmagáért él, hanem Istenért és fele barátaiért. Jézus azt kéri, hogy eljussunk az örök élet teljességébe. Jézus szava és jelenléte által az Atya szeretete költözik szívünkbe. Ezt a szeretetet hozza el a Szentlélek pünköstkor, élő, mozdító, egységet teremtő szeretetet. Uram Jézus, te értem is imádkoztál, még mielőtt megszülettem volna. Köszönöm, hogy a hitedben és szeretetedben már akkor helyen volt. Taníts meg egységben élni embertársaimmal, hogy ne megosztó, hanem összekötő legyek, ne viszályt, hanem békét teremtsek. Küldd el a szent lelkedet, hogy az Atya szeretete bennem is éljen, átformáljon és rajtam keresztül másokat is elérjen. Add, hogy a világ bennem is felismerje jelenlétedet, és vágyjon arra az egységre, amit csak te tudsz adni. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy évente két alkalommal érdemes a légkondicionáló fertőtlenítését is elvégezni? Mert a berendezések gomba és baktérium tenyészetekkel lehetnek tele, a készülék ezért ilyenkor fertőzött levegőt keringet a belső térben.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Műsorajánló.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsa, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Kérem a következő jelöltet. No, rendőr úr, mondja meg nekem. Hány elbetű van a Happy Birthday to You-ban?
2: 6 darab.
1: 6 darab? Hogy jött ki magának?
2: Hát ugye, la.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
4: Magyar-Osztrák Bizottság tárja fel az aszbeszt szennyezés körülményeit. Feljelentést tettek a Pestvár megyei gyermekvédelmi központ ellen. Elindult a Boldogasszony zarándok vonata Csíksomlyói Pünkösdi búcsúra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar kormányfő bécsi sajtótájékoztatóján közölte, jövő hétfőn megkezdi munkáját a Magyar-Osztrák Bizottság a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárása érdekében. Magyar Péter szerint teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség, az ügy ugyanis sok ezer magyar családot érint. Hozzátette, van olyan település, ahol a megengedett határérték 300-szorosa a levegő azbesztartalma. A miniszterelnök szerint egyelőre nem világos, hogyan történhetett meg, hogy az EU-ban azbesztet tartalmazó kőzúzalék került nagykereskedelmi forgalomba az osztrák bányákból, hiszen ezeket a termékeket kötelező bevizsgálni. A szóban forgó bányák kapcsán elmondta, azok közül 4-et már bezártak, egy azonban még mindig működik. Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivista több pontban is feljelentést tett a fővárosi főügyészségen, a Pestvár megyei gyermekvédelmi központ ellen, többek között kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás és annak eltussolása, valamint gyermekek rendszeres verése, megfélemlítése és magukra hagyása miatt. A gyermekek szenvedéséről, bántalmazásáról, megalázásáról és rendszer szintű mulasztásokról van szó, amelyeket nem lehet tovább elhallgatni, írta, hozzátéve, hogy az esetekről többször érkezett jelzés a gyermekvédelmi központ felé, azonban az igazgatóság ezeket több alkalommal figyelmen kívül hagyta vagy eltussolta. Elindult a Boldogasszony zarándok vonat a Csíksomlyói Pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti keleti pályaudvarról. A 13. alkalommal elinduló Boldogasszony zarándok vonatot és több mint 800 utasát Csáki Csongor a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte, majd Marton Zsolt váci megyés püspök a zarándok vonat lelki vezetője áldotta meg indulás előtt. A zarándok vonattal utazik Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei Csíksomlyói Pünkösdi búcsú szónoka is. Az arándokok pénteken szentmisén vesznek részt a csíksomlyói kegytemplomban, szombaton vonulnak a csíksomlyói nyeregbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsún. Egyre több munkáltató tervezi diákok foglalkoztatását a nyári hónapokat követően is, közölte a Mindiák Szövetkezet csütörtökön az MTI-nek küldött közleményében. A szövetkezet tapasztalatai szerint egyre kevesebb az olyan lehetőség, amely kizárólag a nyári szezonra szól. Sok cég eleve úgy tervez, hogy a bevált diákokat szeptembertől is visszavárja, akár heti néhány napos órarendhez igazítható munkavégzésben. A szövetkezet összesítése szerint az idén a nyári munkák a korábbi évekhez hasonlóan a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területéről érkeznek. Az átlagos órabérek bruttó 2200-2500 forint között alakulnak, de speciális tudást, nyelvismeretet vagy jogosítványt igénylő feladatkörökben ennél magasabb óradíjak is elérhetők. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.
0: Reklám.
5: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
6: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspekt-véd.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Tóth Árpád, esti sugárkoszorú. Előttünk már hamvassá vált az út, és árnyak teste zuhant át a parkon. De még finom, halk sugárkoszorút font hajat sötét lombjába az alkony. Halvány, szelíd és komoly ragyogást, mely már alig volt fények földi mása, s félig illattá, s csendé szűrte át a dolgok esti lélekvándorlása. Illattá, s csendé. Titkok illata fénylett hajadban, s béke égi csendje. És jó volt élni, mint ahogy soha, s a fényt szemem beitta a szívembe. Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te, vagy áldott csipkebokor drága tested, melyben egy Isten szállt a földre le, s lombjából felém az ő lelkereszkedt. Igézve álltam soká csöndesen, és percek mentek, ezredévek jöttek. Egyszerre csak megfogtad a kezem, s alélt pilláim lassan felvetődtek, és éreztem, szívembe visszatér, és zuhogó mély zenével ered meg, mint zsibbat erek útjain a vér, a földi érzés. Mennyire szeretlek.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

Egy szép napon Jutka néni ezzel fogadta reggel a gyerekeket. Meggyógyult Zsóka néni, ma már vele lesztek délután. De te azért maradj itt, mondta Ágika, és mindjárt belecsimpaszkodott Jutka néni köpenyébe. Jutka néni csak nevetett és megsimogatta Ágika haját. Majd megszeretitek Zsóka nénit is. Te fogod a leghamarabb megszeretni Ágika. Miért? Ő is olyan helyes, mint te, kérdezte Eszter. Én azt hiszem, hogy még helyesebb, mondta Jutka néni, majd meglátjátok. És nem sokára meglátták, mert Zsóka néni már délelőtt bejött, hogy megismerkedjen a kis csoporttal. És mindjárt azzal kezdte, hogy Jutka néni már sokat mesélt neki mindenkiről, és most megpróbálja kitalálni, hogy melyik gyerek kicsoda. A gyerekek leültek a padra, egészen nagy csönd lett. Zsóka néni végsétált a pad előtt, és látszott rajta, hogy nagyon töri a fejét. Te vagy Pöszke, mutatott Eszterre. Te meg Dani, mondta Misunak. Aztán Dani Tamásnak nézte, Baláskát Misunak, Ágikát Eszternek, Ancsát Áginak. Már mindenki dőlt a nevetéstől. Hát ezt még gyakorolni kell, mondta Zsóka néni, és gyakorolhatta is, mert a gyerekek egymás után ugrottak eléje. Én ki vagyok? És én ki vagyok? Kérdezték, és Zsóka néni mindig rosszat mondott. Aztán már annyira összezavarodott, hogy néha el is találta. Jutka néninek igaza volt, mert Zsóka néni igazán helyes óvónéninek látszott. Épp úgy szeretett nevetni, mint Jutka néni, csak nem volt szőke, hanem barna. Zsóka nénit eleinte mindenki Jutka néninek szólította, de nem akarattal, hanem véletlenül. Mert megszokták már, hogy az óvónénit Jutka néninek hívják. Ezen is folyton nevetni kellett, mert most már nem csak Zsóka néni tévesztette össze egymással a gyerekeket, hanem a gyerekek is az óvónéniket. Jutka néni, ide nézd, mit csináltam! Kiabáltak neki a gyerekek játék közben, és mindig akadt egy, aki kiavította. Nem Jutka néni, hanem Zsóka néni. Zsóka néni már 3 napja velük volt, amikor Baláska egyszer azt mondta. Jó, Zsóka néni, mert még idejében eszébe jutott, hogy nem Jutka néni, hanem Zsóka néni van most itt. Jó, Zsóka néni, tetszett meg az új név Eszternek, és már Ágika is ismételte. Jó, Zsóka néni, jó, Zsóka néni. Ez hosszú, mondta Misu, és mindjárt ki is találta, hogy hogyan lehetne az új név rövidebb. Legyen Juzsó néni! És akkor mind a két óvónéni lehet Juzsó néni, és sohasem fogjuk összecserélni a nevüket. Juzsó, Juzsó, Juzsó néni, kiabálta az egész kis csoport, mert az új név mindenkinek megtetszett. Ezzel fogadták délután Jutka nénit is, aki persze nem tudta, hogy délelőtt új nevet kapott, de azért örült neki. Az új nevet minden gyerek egy nap alatt megtanulta, és soha többé nem tévesztették el, sőt, annyira megtetszett nekik a névadás, hogy másnap séta közben, ahogy párosával mentek, maguknak is új nevet próbáltak kitalálni. Persze, két gyereknek egyet. Így lett Ágikából és Gáborkából Ágorka, Zsoltiból Baláskából Zsoláska, Eszterből és Pöszkéből Pöszter, és a 3 fiúból, akik a sor végén mentek, Tamini. Ugyanis Tamás, Misu és Dani zárta a sort. Szegény Juzsó néni alig tudott rendet tartani köztük, és hiába szólt rájuk, mint máskor, hogy Gáborka, Ágika, tessék rendesen menni. Olyan itt nincs, rázták a fejüket a gyerekek, mert nem hallgattak csak az új nevükre. Juzsó néni meg törhette a fejét, de elég hamar kitalálta. Zsoláska! Kiáltott szigorúan Zsoltira és Baláskára, mikor azok felmásztak a parkot szegélyező kőpárkányra. Jöttök le? És Zsoláska azonnal szót fogadott és leugrott, vagyis szót fogadtak és leugrottak, hiszen ketten voltak. De addigra már Eszter és Pöszke sétált a kőpárkány tetején. Pöszter! Nem hallottátok, mit mondtam? Harsogott Juzsó néni, és a parkban ülő nénik egyre jobban hegyezték a fülüket. Persze, Pöszter is lejött, vagyis lejöttek. Ágorka?
Fogjátok egymás kezét, szóltál Juzsó néni Gáborkára és Ágikára, akik fogocskáztak. Nem halljátok, mit mondtam? És Ágorka nem csak megállt, vagyis megálltak, hanem egymásnak dőltek a nevetéstől. A parkban a nénik összesúgtak a padon. Biztosan azon csodálkoztak, hogy milyen furcsa nevű gyerekeket sétáltatnak ma erre. Juzsó néni, most mi is rosszak leszünk, jelentette be Tamás, Misu és Dani, és mindjárt ugrálni kezdtek mind a hárman, mint a gumilabda. Tadami! Próbálkozott Juzsó néni a megszelidítésükkel, de hiába. Tamás, Misu és Dani meg se hallotta. Datasu! Kiáltott rájuk újra, de ez se használt. Bár a nevetéstől már össze-vissza ugráltak. A többiek körbeállták őket. Mi Tamás? Kérdezte Juzsó néni reményvesztetten. Nem, nem, nyöszörögte három gubilabda, és igazán nem lehetett tudni, hogy mit szeretnének jobban. Ha Juzsó néni eltalálná végre a hármas nevüket, vagy ha nem találná el. Hát persze eltalálta. Tamini, kiáltotta végre, és igazán idejében, mert Tamás, Misu és Dani már egészen belefáradtak az ugrálásba. Juzsó néni meg Tamini letelepedtek egy padra. Ágorka, Zsoláska és Pöszter meg a másikra. A nevetéstől is el lehet fáradni. Juzsó néni, szólalt meg Tamás, amikor kifújták magukat. Ugye majd elmeséljük Juzsó néninek, hogy mit játszottunk. A nénik a szomszédos padon megint összenéztek. Persze, bólintott Juzsó néni. Majd elmeséljük Juzsó néninek, hogy mit játszottatok Juzsó nénivel. Ágika felugrott a padról, és átölelte Juzsó néni nyakát. Most adok nektek egy puszit, mert szeretlek benneteket, mondta. És ezzel kivételesen mindenki egyetértett.

0: Janikovszky Éva meséjét Busz Gyula mondta el. A hangfelvétel 1978-ban készült.
1: Hobbirádió. Értünk szól.

0: Kedves külföldi vendégünk már egy fél órája ült a podgyászán, a keleti pályaudvar peronján, amikor végre rátaláltam. Elnézést kértem a késedelemért, és biztosítottam őt arról, hogy mi nem így szoktuk fogadni külföldi vendégeinket, de egy sajnálatos félreértés folytán a 10 tagú fogadóbizottság jelenleg a Ferihegyi repülőtéren egy rózsacsokorral áll, egy magyar ruhába öltözött babával a kezében. Vendégünk rögtön megértette ezt, és hordár nem lévén a közelben fürgén kezdtük cipelni a podgyászokat a kijárat felé. Amíg én taxira vadáztam, híres és előkelő vendégünk ismét a podgyászon foglalt helyet, és szép ősz fejét tenyerébe hajtva nézte az utca tarka forgatagát. Újabb fél óra után kénytelen voltam vendégünket felvilágosítani arról, hogy taxi állományunkat most fogjuk kiegészíteni. Éppen tegnap olvastam erről egy cikket az újságban, addig is jobb lesz villamoson mennünk, mert abból viszont rengeteg van. A megállónál volt egy kis tumultus. Egy tagba szakadt fiatalember úgy hátba taszította szeretett vendégünket, hogy az néma sóhajjal borult a villamos lépcsejére. Rögtön megmagyaráztam, hogy ez nálunk a villamoson népi szokás. Ha valakit nagyon szeretünk, azt így szoktuk hátba vágni. Ekkor már a peronon szorongtunk, be is akartam mutatni ezt a derék hátbavágós fiatalembert vendégünknek, de az véletlenül éppen tök magot evett, és a héját az arcomba pökte. Úgyhogy ettől a tervemtől elálltam. Annál is inkább, mert vendégünk, aki minél többet szeretett volna látni Budapest szépségeiből, addig forgolódott, míg rá nem lépett egy utas tyúk szemére, aki felsziszenve így szólt: barom! Én azonnal megmagyaráztam, hogy ez a szó mi nálunk a legnagyobb dicséret jele. Az ő nyelvére lefordítva körülbelül így hangzik: kedves, elragadó ember. Vendégünk meghatottan szállt le a villamosról, és jó hangulatban érkeztünk a szállodába, ahol a portás udvariasan közölte, hogy vendégünk részére senki semmiféle szobát nem foglalt le, és nincs is üres szobája. Ezután megpróbálkoztunk még néhány szállodával, majd éjfél után felajánlottam szerény otthonomat. Igaz, hogy mi is szűkösen vagyunk, de hát az én ágyam elég széles, úgyhogy kényelmesen elfértünk benne ketten. Természetesen átengedtem neki a fal melletti helyet, hogy lássa, mi az a magyaros vendégszeretet. Másnap városnézés volt, és ez elég jól sikerült. A halászbástya és a Mátyás templom szerencsére a helyükön voltak, csak az a kiállítás volt bezárva egy hete, amelynek megtekintésére vendégünk Pestre érkezett. Este híres és előkelő vendégünk tiszteletére néhányan baráti vacsorát rendeztünk maszek alapon, ugyanis a 10 tagú bankettrendező bizottság egy félreértés folytán elutazott. Vendégünk magyaros halászlére vágyott, ezért kimentünk Óbudára, ahol a híres vendéglő sajnos átalakítás miatt zárva volt, a másik pedig, amelyet felkerestünk, leltározás miatt volt zárva. Végül aztán találtunk egy harmadik vendéglőt, ott viszont nem volt halászlé. Záróra volt. Közben azonban hosszú, kedélyes sétát tettünk a romantikus óbudai utcákon. Vendégünk ugyan botladozott a macskaköveken, addig még meg nem magyaráztam, hogy az óbudai sötétség tulajdonképpen nálunk műemlék, mert nem akarjuk elrontani ennek a városrésznek eredeti, zamatos, krúdi hangulatát. Pestre érve már kissé fáradtak voltunk, ezért az első büfében megettünk néhány harmadnapos tepertős pogácsát, majd nyugovóra tértünk. Másnap vendégünk váratlanul bejelentette, hogy délben elutazik. Azonnal értesítettem a búcsúztató bizottságot, de sajnos a vonatnál ismét egyedül voltam, mert félreértés folytán a búcsúztató bizottság a nyugati pályaudvarra ment. Vendégünk mielőtt vonatra szállt, alaposan hátba vágott, majd meghatottan azt mondta nekem: barom. Úgy látszik, nagyon megszeretett.
1: Reklám. Úgy térek vissza, mint egy
2: elfelejtett álom. Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Műsorajánló.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
7: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Jól haladnak a tárgyalások az uniós forrásokról. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. Csak nem 73 ezer gyermeket tartanak nyilván veszélyeztetettként. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben magyar újságíróknak nyilatkozva, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő jelezte, a hét eleje óta Budapesten vannak az Európai Bizottság vezetői, és maga is váltott levelet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források ügyében. Magyar Péter jelezte, a jövő héten bilaterális találkozó egyeztet Brüsszelben a belga kormányfővel, az azt követő héten Párizsba, majd Berlinbe látogat, mindezt pedig egy Európai Uniós csúcs követi. Kezdeményezi a visegrádi négyek miniszterelnökeinek csúcs találkozóját június végére a magyar kormányfő, a tanácskozást Budapesten tartanák. Magyar Péter erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt, kérdésre válaszolva. Majd megemlítette, az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. Tavaly mintegy 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként a család- és gyermekjóléti központokban és szolgálatoknál. Közülük 34 ezer volt a gyámhatóság által védelembe vett gyermek. A gyermekek veszélyeztetettsége továbbra is Észak-Magyarországon a legkritikusabb, ahol az 1000 lakosra jutó arány messze meghaladja az országos átlagot, míg Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálták a legkevesebb érintettet, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Szociális Védelemről közzétett friss jelentéséből. Az elmúlt két év során leginkább a gyermekbántalmazás miatti intézkedések száma emelkedett 68%-kal. Markáns 37%-os növekedés volt tapasztalható a gyermekkorúak vagy fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések vagy bűncselekmények terén, illetve az 50 tanórát meghaladó igazolatlan hiányzás okán. A Dél-Alföldi Kertészek Szövetkezete abban bízik, hogy a zöldségek és gyümölcsök 27%-os áfája már július 1-től 5%-ra csökkenhet, mondta a szövetkezet elnök ügyvezetője csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón, reagálva a kormánynak a zöldség és gyümölcs áfa csökkentésére vonatkozó tervére. Nagy Péter Sándor kiemelte, a zöldség-gyümölcs ágazat fehérítése szempontjából elengedhetetlen az áfa csökkentés, hatására levegőhöz jut az ágazat, szerint az áfa csökkentés és már rövid távon is biztosan meg fog jelenni a fogyasztói árak csökkenésében. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
5: Hírrádió. Társ a bajban.
6: Jó napot kívánok, a mi világunkat hallják. Mentőmúzeum Debrődi Gábor. Ez a mai cél. Elérni ezt a rangos szakembert. Adásunk munkatársa Ányos Gábor. Én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. és ugye megbeszéltük, hogy elég érdekesnek tűnik laikusként a kommunikáció, a mentők egymás közötti kommunikációja. Tehát ugye annak idején emlékszem, a lovaskocsival kezdtük, ugye, ha jól emlékszem rá, hogy abban az időszakban például hogy kapta a riasztást, hogyan tudtak egymással beszélni, hogyan tudott segítséget kérni. Ugye most rádiózik, és akkor mint a 3 perc múlva elindul nem tudom, hogy hány autó segíteni annak a mentőnek, akinek erre szüksége van. Nézzük meg a fejlődését a kommunikációnak ennek tükrében.
2: Igen, köszönöm, jó reggelt kívánok. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Köszönöm, Anti, megint a lehetőséget. Érdekes a téma. Én ugyanis szerintem már korábban ezek szóba kerültek volna, de hát ezt nem lehet eléggé sohasem kibeszélni, annyira izgalmas. Hát tulajdonképpen a mentésnek az alapjáról beszélünk, ha nincs kommunikáció, a kocsit nem tudják a helyszínre riasztani, vagy legalábbis idejében nem tudják, hát és azért ez a beteg gyógyulásának, illetve életben tartásának azért a jövőjét is veszélyezteti. Hát ugye ezt eleink is tudták, ezért a Magyar Királyi Posta jóvoltából, már a Lipót templom bazárban, ez az akkor még épülő Szent István bazilika tövében, az első állomás idején is telefonkészülék biztosította a kapcsolatot a bejelentők és a mentők közt. Az időszak a 19. század utolsó évei, tehát 1887 és 90 közötti idő. Ha a kommunikációról beszélünk, esetleg a belsőről is érdemes, tehát az, hogy a mentőkocsik, hogy hová mentek, milyen riasztás.
6: De várj egy picit, tehát ott volt a bazilika mellett ugye egy bázis.
2: Igen.
6: Na most, annak volt egy telefonszáma?
2: Persze.
6: Amit fölhívtak az öntödéből, hogy baj van?
2: Igen, például igen. Tehát a királyi postától ők kaptak egy telefonvonalat, mindig is volt telefonjuk. Hát a századforduló egyébként már 20 000 előfizetője van a postának, tehát ennyi telefon, ez döbbenetes számok, nem?
6: Értem.
2: És hát és ugye azért közel 800 000 emberről beszélünk, tehát nagyon, ugye a Székesfőváros már ugye akkor is, hát első volt az első köz, legalábbis így a települést és gazdasági és kulturális vonatkozásait illetően, és hát ugye rengeteg embert Erdélyből, Alföldről, Felvidékről, zömében olyan helyekről, ahol hát minimális volt tényleg a munkához jutás lehetősége. Nálunk meg ugye fejlődnek a hatalmas ipari komplexumok, a Budapest agglomeráció és viharosan alakul, fejlődik. Azon városrészek, amelyek ma már integer részét képezik Budapestnek, illetve 1950-től, amikor ugye Nagy Budapest létrejön, azon városrészek, ugye mi korábban kis települések voltak, de viharosan üzemelt gyárat.
6: Igen, Gabikám, csak ott menjünk oda-vissza, hogy öntödébe Baresett, fölírják a mentőket, nem tudom, hogy volt a telefonszám, akkor ugye régen a 104 volt, most a 112, nem tudom, hogy ez korábban hogy volt, és a mentők elindulnak. Oké. Okay.
2: Természetesen így
6: és
2: van.
6: És jön egy következő hívás, és megint elindulnak. Mi van akkor, ha nincs mivel elindulni, mert mindenki kint van?
2: Hát akkor nem mentek. Tehát azért ezt tudnunk kell, azért nagyon-nagyon minimális volt tényleg az a lehetőség, ami azért itt egy közel 1 milliós város ellátása kapcsán
6: a
2: mentők kezében volt. Hát igen, azért az életben azért sok szerencse kell, akkor tehát pedig különösen így volt ez. Ne felejtsük el, hogy az akkori államrezon nem érezte annyira szívügyének a mentésügyet, tehát ugye filantrópok, jószándékú emberbarátok által támogatott szervezetként működött az egyletük, a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület, így aztán amennyi pénz sorant csöppent annak tükrében ment a fejlesztés. Egyébként általában azért itt a vállalkozói, illetve az arisztokrata réteg volt az, amilyenkor kinyitotta a pénztárcáját, vagy ha éppen nem vásárolt, akkor viszont adományozott. Saját kocsiából, lovaiból.
6: A arról van információtok, hogy a tehetősebbek azok akkor voltak adakozóbbak, amikor a saját családtagjain segítettek a mentők, vagy egyébként úgy születtek, hogy adakozó emberként?
2: Nem, úgy születtek. Nem, zömében úgy születtek.
6: Hát akkor ez hozzátartozott a jóléthez.
2: Hát egy ilyen elvárt része volt azért ennek az életvitelnek, ennek a befolyási, ennek a körnek, hogy azért támogassuk azért a rászorultakat, nem csak a szegény embereket, hanem például itt a mentőknek a magvait, hogy tényleg ebből legyen valami, és hát lett is belőle valami, mondom, hát eleinte, most neveket, hogy nem mondjam, mert nagyon elszaladna ezzel a műsoridő, de mondom, az első adomány, lovasfogat is, kocsival együtt minden estől így jött gyakorlatilag, ugye pénzükbe ez a mentőknek nem került, hát egészen, na mindegy, most csak, hogy visszakarok.
6: Maradhatunk az előbbi példán, az öntödei példánál, tehát elindul a mentő a balesethez, az öntödébe. Ott ellátja a beteget, elindulnak a kórházba. Voltak-e kijelölt kórházak, vagy ez tetszőleges volt, vagy minek alapján, jó, nyilván volt sérülés, égett meg nem égett, de ezen túlmenően...
2: Voltak ügyeletek, nem volt ügyeleti beosztás. Igen, hát ugye a fővárosban, ugye mint legrégebbi kórház, ugye a Szent Rokus, amely ugye folyamatosan első kórházként is, és ugye folyamatosan fogadja a Budapest betegeit, aztán ugye később megépül a régi Szent János kórház, az már korábban is megvolt, aztán az új Szent János az 1880-as évek végétől épül, és majd nyitja meg kapuit. Tehát ez zöbében egyébként János kórház,
6: egyik ugye Budapest, a másik meg kórház. Egyik ugye Pest, a másik Buda, utaságot mondtam. Oké, elmegyünk a kórházba a beteggel, ott átadjuk. Fölszabadul a mentőegység.
2: Igen,
6: hogyan kap riasztást?
2: Hát a mentőegység az, hát egyrészt, amennyiben volt telefonja, már azért a városokban azért ilyen nagyobb intézményeknél ez persze nem volt ritkaság, tehát onnan visszaszólt, a Markó utcába kereste ugye az őrsvezetőt, aki a mentést irányította, ugye erről is azért...
6: Vagy a bazilikánál, ugye, mert nyilván a bazilika volt, amikor még nem volt Markó
2: igen,
6: utca.
2: Igen, visszaszólt, és hogy...
6: Tehát visszajelez, hogy végeztünk a Rókusba.
2: Így van, és hát ha volt mentőfeladat, akkor diktáltak neki egy másikat.
6: Ha nem, akkor elindult az állomás.
2: Akkor elindult, igen.
6: Ha és ha menet közben volt, ez az.
2: Hát akkor ez volt, akkor ki kellett várnia. Így van, hát amíg beérkezett. Na most azért Budapest területén, ugye ekkoriban még nem nagy Budapestről, ekkor még csak egy 10 kerületből álló fővárosról beszélünk, de azért az már így is nagy volt, ne felejtsük el, 1868-ban átadott országos kébolydában a Lipót mezőre mondjuk mentőegység mondjuk kivisz egy beteget, akkor utána baj volt, mert mire ő visszaér, hát az egy hatalmas távolság. Ugye a
6: gépkocsi... És ugye nem volt megkülönböztető jelzés a vaskocsin? Volt?
2: Hát volt, mert akkor is volt. Török János Budapest rendőrfőkapitányától külön engedélyt kaptak, tehát akár üketve is mehettek a lovak, ez nem volt gond.
6: Persze, de szirénáztak, vagy mit csináltak?
2: Nem, szirén akkor még nem volt, először...
6: Csak hajtotta a lovat.
2: Nem, hát nem, úgy történt, hogy volt kézicsengő, még a szirénai
6: és akkor a lábbal
2: üpötethetett csengettyű, előtt volt a kézicsengő, a hangjelzés, illetve a megkülönböztetett fényjelzés, ha beszélhetünk ki erről, ugye nappal az esélyzászló, aminek semmi köze a bolsevizmushoz, ugye ez piros színű volt, és az esti órákban pedig egy kis karbamid lámpa égett piros színnel, piros színben jelezte a mentőknek a közeletét. Hát viszonylag egyszerű volt.
6: Azon a mentők egyébként... könnyű volt, vagy mentő volt? Könnyű volt, vagy nehéz volt a mentőknek?
2: Nehéz volt.
6: A borzalmas.
2: Hát egyrészt ezeknek a kocsiknak azért a fűtése sem volt olyan, hát az egész, hát végtelen kőbölcsőben fogadta a mentés, és hát ami komfort zónánkhoz képest az a világ, hát az tényleg az, hogy nem is tudom, a földtörténet talán kambrium vagy mezolitikum korához lehetne mondjuk említeni, tehát elképesztő nehézségek árán. De ennek is majd még megvan a maga érdekessége idővel, majd erről is beszélhetünk, de most minden esetre térjünk erre vissza, hogy a mentőfogat ugye visszatért. Na most nem csak a helyszínen lévő mentőkkel kellett kommunikálni, hanem ugye egymással is. Tehát pontosan e véget, hogy azért a mentőkocsik célzottan jussanak ki a helyszínekre, illetve ha ott felszabadult a kocsi, vagy mondjuk végzett egy intézményben, akkor utána hogyan tovább. Ezért a legelső években ez úgy zajlott, hogy magunk között közválasztott a körsvezetőt, ekkoriban ez még így nem professzionalizálódik, mint napjainkban, illetve
6: HR szinten.
2: Hát ő HR szinten, szóval minden eset akkoriban még nem voltak ilyen feladatok kioszva egymásnak, hanem az volt, akik éppen bementek, maguk közt megbeszélték, ma ki fogja a mentőhívásokat fogadni. Aztán későbbiekben bevezetik ugye a szolgálatvezető főorvost, illetve ezt napjainkban hívják így, akkor tehát úgy hívták, hogy ellenőrző főorvos. Ez a bizonyos doktor, hát nem csak a mentőhívások fölött diszponált, hanem ha olyan volt az eset, akkor akár ő maga is kívül kocsirölt is kímélt, tehát ilyen persze elképzelhetetlen lenne a mai gyakorlatban, de ez akkoriban megtörtént, de miért történhetett meg? Hát azért, mert összesen a mentőknél 15 mentőápoló teljesített szolgálatot a kezdeti időszakban, és hát a 15 ápoló nem egy időben volt jelen, hanem többnyire általában egy vagy két ápoló, plusz az ő kocsisa, vagy gépkocsi vezetője, vagy éppen az orvosa, vagy mondjuk a szigorló mentője. Tehát, és de igazából nagyon-nagyon limitáltak voltak a lehetőségek, de ahhoz képest ők mindent igyekeztek megtenni, és pont ezen igyekvés ezen igyekezett sorába emelkedik be a mentőjármű, a gépkocsi, a személyautó. A gépkocsi üzemmód az már korábban is terv volt.
6: Igen, ezt átnéztük úgy nagyjából.
2: Ezt átnéztük, csak a telefóniához, a kommunikációhoz tartozik az, hogy tekintettel arra, ha mondjuk ők az országos Tébolydában a Lipót mezőre kivittek egy beteget, ezt tudom, mert ezt korabeli beszámolókat olvasva ezt tapasztaltam, illetve olvastam, hogy hát gyakorlatilag hosszú órákra eltűnt a mentőegység. És miután ugye bevezették a gépkocsit, egyrészt a gépkocsinak ott volt, nem csak az, hogy gyorsabban lehetett vele menni, hanem mondjuk a mentőfogat mellett már ugye volt egy sokkal mobilabb egység, aminek az orvosát rendezvú szisztémában, ez ma is ismert, kiküldték a helyszínre, és ha nem találta mondjuk szükségét, az, hogy a beteget kórházba szállítsa a mentő, akkor ő maga ott ellátta, és akkor evéget nem is kellett.
6: Nagyon érdekes, hát végül is, amit most látunk, az már egyszer megtörtént.
2: Hát hogyne, persze, csak nincs olyan nap alatt ebben az értelemben, tehát az emberi logika, a helyszín diktálta kényszer, cselekvés, célzott cselekvések, eljárások, intézkedések, ezek már akkor is megvoltak, azzal a nagy különbséggel, hogy a technikai háttér, hát igen, csökevényes volt akkor. Tehát, és ugye panaszolják is, ha mentük, hogy milyen jó lenne, mert nem a századfordulón, hanem majd később, milyen jó lenne, hogyha lenne rádiókészülék. Ugye itt a két világháború között, illetve a 40-es években azt tudjuk már, hogy az Egyesült Államok mentői, akkor Ausztráliában is ugye több más helyén a világnak már rádiókészülékek recsegtek, ropogtak a mentőautókban, a rendőrautókban, tehát ez nem volt egy novum. A mi esetünkben viszont az volt. Na most az Országos Mentőszolgálat is ugye hát hasonló problémával találja magát szemben, nevezetesen, és azon helyzete még rosszabb volt, mert a Budapest Önkéntes Mentőegyesület ugye eleinte 10 kerület, aztán később majd 14 kerület, és ahogyan bővül a főváros, egyre több kerülete születik, egyre több lakos tartozik alá, de ugye rádiókészülék nincs. Aztán ugye később bevezetik azt, hogy hát nem csak az, hogy a kórházi vonalakról tudnak visszaszólni és érdeklődve, hogy van-e újabb eset, és vonulnak ki egy telefonos diktálást követően, hanem az Országos Mentőszolgálatnak egy nagy nehézséggel kellett, hiszen ő nem csak a fővárosban, hanem rajta kívül ugye több, mint alakulás, akkor ugye több, mint azt hiszem 8,5-9 millió lakos ugye folyamatosan igényli a mentőket, és hát ezt hogyan oldják meg. Számos megoldást ismerünk. A leggyakorlatiasabb az volt, tehát azontól, hogy a kórházból, ahol végeztek, de mondjuk nem ott végeztek, egy közterületen. Akkor azt tették, vagy éppen menet közben jött be egy riasztás, ami esetleg a mentőegységnek mondjuk újabb feladatként, vagy részfeladatként társulhat a munkájukhoz, hogy bevezették azt, hogy a különböző közintézmények, egészségintézmények, a rendőrhatóság, katonaság, iskolák, postahivataloknál ilyen zászlókat helyeztek el, és akkor, de volt, ahol például a patika is kapott, volt zászló vagy tábla, és akkor ők ezt kitették egy megbeszélt pontján, a portálnak, az épület portáján, és akkor a mentők ezt figyelték, és mivel a központban az irányítók sejtették, hogy merre felé mehet tartott a mentő, illetve amikor visszafelé jön, főleg ugye vidéken, hogy akkor melyik főbb utat fogja választani, és akkor közben átszóltak annak az illetékes
6: intézményesítésnek,
2: vagy akár a patikusnak. Kirakták
6: is, kitette az ászlót, és abból lehetett tudni, hogy le kell menni.
2: Igen, igen. Én szerintem ez egy rendkívül gyakorlatias. Óriási. És hát főleg annak tudatában óriási, hogy ugye nem egy városról beszélünk, hanem 93 ezer négyzetkilométerről. Tehát,
6: ez nagyon szellemes volt.
2: Nagyon szellemes, igen, ezt jól megoldották. A belső kommunikáció pedig ugye az irányítással az meg ugye folyamatosan bővül, feladatköre is bővülnek, és főleg miután átjöhettek ide a Markó utcába 1890 nyarán, megnyitja kapuit itt ez a 500 négyszögölnyi, 1700-1800 négyzetméternyi területen, a Markó és a Vihari utca sarkán az első épület, több ugye 10 évvel később majd a második, ahol a múzeum is található, de itt rögtön ebben az első épület részben kialakul az őrség, ez rögtön a földszinten van. A maga idejében, tehát az amszelőtt időkről beszélünk, akkor még az utcáról volt közvetlen bejárás itt az épület sarkán. A kapu mind a mai nap ott van, csak azóta belső munkálatok során ott gipszkartonnal borították, tehát a teherbejárat felül van a személyforgalom is. És ugye itt alakították ki, már rögtön 1890-től, és itt aztán tényleg nagyobb lehetőség volt, több telefonkészüléket helyeztek el, pultos kialakítás, nagy palatáblát használtak, arra írták fel a mentőegységeket, éppen ki hol tart, valamint a fogadó intézményeket, mellékeltem is egyszer egy fotót.
6: Igen. Kabikám, ott tartunk, hogy arra jöttem rá megint, mint olyan sokszor, igen, hogy ez nem fér bele egy műsoridőbe. Tehát ez én igen. Most tőled elköszönnék azzal, hogy tehát Bihari Markó utca, igen, és folytatjuk majd 2.0-ba a mentőkommunikációját, hiszen el kell jutnunk oda, ahol a mai nap tartunk, hogy már mindenki tud mindent anélkül, hogy különösebben kommunikálni kellene. Jó, de hát a GPS rendszerben azért itt óriási. Tehát engedd meg, hogy kérjelek, hogy beszéljünk még egyszer erről minimum. Most átmenetileg elköszönünk Debrődi Gábortól, mentőmúzeum igazgató, azzal, hogy majd folytatjuk. Ányos Gábor volt a munkatársunk, én pedig Marosi Antal voltam a műsorvezető.
5: T-Rádió. A T-Rádió.
3: A T-Rádió műsorát hallották.

0: Na tűnés!
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

Ebben a nyugtalan völgyben, ami a világ, a szívem vadrohanás közben rád talált, és a hirtelen lett csendben megtalálta önmagát.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Artiszhagymát ettek a gyerekek egy várpalotai óvodában, öten kórházba kerültek, felfüggesztenék a devizahiteles pereket és végrehajtásokat. Ismét lehet közvetlenül Amerikába repülni Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Öt gyereket vittek kórházba a gyvárpalota óvodából, mert narcisszhagymát ettek az udvaron, értesült az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A játék után az egyik gyerek rosszul lett, és kiderült, hogy a kerítés mellől szedtek egy narciszt. A növény minden része mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvívője, a csatorna megkeresésére közölte, négy kislányt és egy kisfiút szállított a kórházba megfigyelésre, jellemzően hányinger, illetve hasfájás volt a panaszuk. A polgármester közlése szerint a gyerekek már jól van, annak az esetet a rendőrség vizsgálja. Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint több ezer családot érint az a szerdán benyújtott törvényjavaslat, amellyel felfüggesztenék a devizahiteles pereket és az ezekkel kapcsolatos végrehajtásokat. A Handosi István és Mellétei Barna Márton Tiszás képviselők által jegyzett beadvány célja, hogy a devizahiteles szerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárásokat a jogszabály erejénél fogva hivatalból és soron kívül felfüggeszte. Arról is gondoskodtak a javaslat szöveg, hogyha az adós maga kíván továbbra is teljesíteni, ezt megtehesse. 6 év szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik, majd számolt be a hírről az MTI. A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a légiközlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új ebola vírus variáns miatt. Kelet-Kongóban a halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrűn lakott keleti régiójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött. A Füles-Kuvik költőállományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani Egyesület, amelynél elektronikus adatlapon lehet leadni az észleléseket. A fészkelő baglyok felmérése alapvetően a hangjuk alapján történik, a madarakat nem kell hozzálátni. A felnőtt Füles-Kuvikok jellegzetes, a hím és a tojó gyakran egymásnak válaszolgató füttyögő jelző hangját, később pedig a fiókák eleségkérő hangját kell keresni. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Ez itt a média válogatott sztártitkok. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Mai vendégem Éliás Gyula, azaz Éliás Junior. Üdvözöllek.
4: Szervusztok, szeretetek, köszöntöm a hallgatókat, nézőket, és téged nem utolsó sorban. Egyébként köszönöm. Az Éliás Junior-t már nem használom.
3: Nem használod, köszönöm.
4: Mert ez azért kellett ez a Junior, annak idején, mert az édesapám egy híres diszkós volt, és sokszor összekevertek a névazonosság miatt vele, és ezért kellett használni ezt a Junior, de sajnos az édesapám már nem él, és ezért elhagytam ezt a Junior nevet, mert volt olyan szitu, hogy bementem a lemezboltban, amikor még CD-t is vettek az emberek, és akkor kérdezte, hogy Éliás Juniort lehet kapni. Ja, LL Junior, persze, ott van. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor inkább elhagyom ezt a Juniort, hogy legyen LL Junior, de Éliásból legyen inkább csak Gyula.
3: Teljesen megértem a motivációdat. Mesélj nekünk a gyerekkorodról, most arról foglak hallgatni, Budapesten nőttél föl, hogyan határozta meg az életedet a pesti lét, mennyire befolyásolta a szakmai utadat?
4: Hát a gyerekkorom az egy nagyon, nagyon változatos élet volt, mert a szüleim elváltak 5 éves koromban, és Budán is laktam, meg Kispesten is laktam. Az édesanyám kispesti volt, és amikor elváltak az édesapámmal, akkor anyám hazaköltözött a szüleihez, és akkor én rengeteg időt töltöttem Budán is apámmal, meg nagyon sok időt ugye Kispesten, és ez egy teljesen akkor még nagyon más kaszt, meg más világ volt, ezért az ott élő proli gyerekekkel is nagyon megértettem magam, igen, meg a budai elit réteggel, mert mind a kettő helyszínen voltak barátaim, és kénytelen voltam ugye beilleszkedni.
3: Igen.
4: És ez egy speciális helyzetet hozott, mert ez teljesen kiadott a művészetemre, mert hogyha egy falunapra kiraknak, akkor ott is megtalálom a hangot, vagy egy nagyon elit úri környezetben, akkor ott is. Tehát, hogy ezért van ez a kettősség.
3: Mindent. Igen, ez a kettősség.
4: Hogy például ez abszolút a művészetemre is kihatott később. De rengeteg lehetőségem volt, mert például nyáron a nyarakat mindig a Balatonon töltöttük, mert az északi parton és a déli parton is volt nyaraló. Az északin 2015-ig, a délin 97-ig, uh-huh. és úgy mentek a nyarak, hogy már ahogy vége volt a nyárnak, rögtön mentünk Badacsonyőrsre, és akkor utána Széplakra. És akkor én nagy szörfös voltam egyébként, a kamasz éveimben szörföztem, és imádtam, attól van ilyen nagy, mondják, hogy a Vádli király, úgy hívnak a barátaim, és ez attól van, mert nagyon sok szörfözés, de meg a focizás, az is nagy mániá volt. Tehát a sport az mindig jelen volt az életemben, meg még BMX versenyeket is nyertem még kamaszkoromban, úgyhogy körülbelül így.
3: Már itt sztártitkok, egyre több dolog.
4: A válasz, te bocsánat, hogy ilyen nagy...
3: Nem, hála Istennek ezért vagyunk itt, bele. Tökéletes. És milyen gyerek voltál? Csendes, visszahúzódó?
4: Nézd rám, szerintem milyen gyerek
3: szerintem voltam. A középpontban voltál.
4: Hát eléggé változatos volt ez is, mert hogyha olyan volt a társaság, ahol tehát, mondjuk nem... Tehát, időnként nagyon könnyen oldottam, ez attól függ, hogy igen, hogy fogadtak. Időnként meg inkább kivártam, és akkor inkább visszahúzódó. Tehát én tudok visszahúzódó is lenni, meg a társaság középpontjába is lenni. Ezért tudok tanítani is, ugye, mert tanítok is.
3: Igen.
4: Tehát, hogy játékos edző tudok lenni, tehát a színpadon is, meg a háttérben is. Ugye a háttérben is dolgoztam nagyon sokáig a show businessben, körbe 7 évet.
3: Igen. Az, hogy neked édesapád híres DJ volt, és ugye ő is a zene világából jött, ez mennyire gyakorolt nyomást rád így fiatal korodban a karriered elején?
4: Hát ez
3: áldás volt inkább, vagy átok? Mert ugye minden éremnek két oldala van.
4: Mind a kettő. Talán az a helyzet, hogy ha mondjuk az édesapám nem lett volna diszkós, meg nem lett volna ez a közeg, akkor valószínűleg én sem leszek zenész, akkor én fodrász lettem volna, ha csak az édesanyám igen, ágát nézzük.
3: Igen.
4: Mert ő ilyen fodrász dinasztiában van benne, az én nagybátyám a Szabó Imre, a híres fodrász, már nagyon öreg ő is, de vannak ezek a Szabó Imre szezonok, biztos innen ismert, akkor az unokatestvéreim is fodrászok, az édesanyám is azt akart, hogy én fodrász legyek.
3: Igen.
4: Na most, hogyha az édesapám nincs mondjuk ebben a zeneiparban, meg ebben az egész sztárvilágban, akkor én nem lettem volna zenész. De viszont mivel amikor meséltem, hogy elváltak a szüleim, és az apámmal nagyon sok időt töltöttem az aktív éveiben, mert hát az volt a program, hogy vitt magával, mert nem tudott más csinálni, mert ugye nem ért rá különben. És akkor magával vitt hétvégén, te rengeteg ilyen kulisszagyerek voltam, ott voltam a színpad mögött, meg mit tudom én, olyan dolgokat láttam, amit mások nem olyan láttak, és nekem teljesen természetes volt ezekben a közegekben így mozogni. És ez nagyon nagy előny volt, mert ahogy vitt magával, rengeteg zenével is töltöttem föl.
3: Igen.
4: Tehát nem is tudtam róla, de tudat alatt ömlött a zene, mindenféle zene.
3: Nagyon köszönöm. Egy pillanatra félbe szakítalak, mert most egy kis zenével jövünk, és utána innen folytatjuk Gyulával. Köszönöm.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
5: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
8: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
9: Egészségedre!
10: Egészségedre!
9: Egészségedre!
10: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
9: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
11: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél!
11: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél! Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
9: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió!
12: Hallottál már erről a rádióról?
13: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
2: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, folytatjuk Éliás Gyulával. A gyerekkorodról beszéltünk, és azt, hogy mennyire volt meghatározó, hogy édesapáddal már a kulisszák mögé betekintettél a zene világába. Utána hogyan alakult az életed ez a Mester 3-as, hogy zeneíró, zenész, zeneoktató, hogy tudtad ezt összehangolni, vagy mi volt, ami egyáltalán ezt a hármat így szétszette az életedbe?
1: Hát, tehát zeneszerzőre gondolom, zenész.
0: Így van.
1: Hát a kettő az összefügg, tehát a zeneszerző és a zenész az nem választható szét, mert már a legtöbb improvizáló, a legtöbb zenész, akinek vannak saját gondolatai, a zeneszerző is.
0: Igen.
1: És hiszen mondjuk a gondolatait kifejti a zene útján, akkor a hangok útján, akkor meg a szöveg útján, akkor az egy nagyon jó megnyilvánulási forma, és hogyha még ez még értőfülekre is, meg szeretőfülekre is talál, és jegyet vesznek rá, az egy külön nagy szerencse. Tehát ezt nem lehetett szétválasztani. Az oktatás, a zeneoktatás, ami a hangképzés magánének tanárként, az igazából úgy jött, hogy mivel a fodrászatot én elvégeztem, anyám édesanyám erőltette ezt, és akkor nem vettek fel a színműrem, oda a gimnázium után oda mentem egyébként, és az első rostán átmentem, és a második rostán estem ki. Tehát, de ennek nagyon örülök, mert én nem akartam színész lenni, csak nem volt akkor még főiskola. Tehát abban az időben nem volt zeneművészeti főiskola a környezenei oldalon, csak klasszikus. Uh-huh. Azt meg szintén nem érdekelt. És akkor az Operett Musical szakra mentem el felvételizni először 18 éves korom után, amikor elvégeztem, amikor leérettségiztem a Dózsa György gimnáziumba. És akkor hála jó Istennek nem sikerült. Tehát, hogy nem vettek oda föl, mert nem vettem oda való. Hát ezt a Garas Dezső nagyon jól látta. De arra viszont nagyon-nagyon jó volt, hogy találkozottam a Garas Dezsővel, meg a Szinetár Miklossal, meg itt, amilyen összehaverkodtam a Csonka Picivel ott, meg a Buktibit, tök jó barátom lett. Tehát egy csomó olyan emberrel találkoztam ott akkor, akik még ott bontogatták a szárnyaikat, és a hangomra már akkor sokan fölfigyeltek, már 18 éves koromban.
0: Fantasztikus hangod van, bocsánat, itt közbevágok.
1: Nagyon szépen, nem is hallottam-e énekelni?
0: Igen. Vagy?
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hát ezt nagyon köszönöm szépen, mit iszol?
0: Most még egy vizet.
1: Jó, megbeszéljük, mert köszönöm, nagyon drága vagy. És akkor már ott fölfigyeltek, és akkor utána, ott például emlékszem, a Fekete Mari ott dolgozott a színművészetén, és ő is adott a tippeket, hogy majd lesz jazz tanszak, és akkor majd próbáljam meg. És akkor addig én a Gellei Andris segítségével elvégeztem ezt a fodrászatot, aki már akkor is tudta, hogy én énekes leszek, csak, és nagyon lojális volt velem, és hagytak menni zenélni, úgyhogy közben ott voltam a Bartók Béla úton, ott tanultam hajat vágni.
0: És akkor,
1: úgyhogy nagyon jó vágok hajat is egyébként, édesanyám beleőrült ebbe, hogy én miért nem leszek fodrász, mert mondta, hogy olyan gazdag ember lennél, fiam. Egyébként totál igaza volt, így utólag visszanézve, lehet, hogy lehettem volna én a Gedeon bácsi, de annak idején, amikor felvettek a Lisztre, akkor ez egy olyan lendületet adott a jazzének művésztanári szakra, hogy akkor utána rögtön másodikos főiskolásként bekerültem egy zenéskolába éneket tanítani, magánéneket, és a kollégáim meg azok voltak, akik az indexemet aláírták a főiskolán. Tehát azok a tanárok, akik tanítottak a főiskolán, és ez egy presztízs volt, tehát nagyon nagy dolog volt, és akkor utána jöttek a tehetségkutatók. Tehát, hogy így, de mellette ugyan játszottam klubokba, ment a Barry White estek, kikiáltottak a magyar Barry White-nak, úgyhogy közben a Megasztárban voltam 2-3-ban énektanár. Igen. Meg a Csillag születik 2-3-ban, meg az X-Faktor 1-2-3-ban később.
0: Szeretsz tanítani?
1: Hát régen nagyon szerettem, most már kicsit elfáradtam, ez az igazság. Ebbe bele lehet nagyon fáradni, és nem azért, mert annyira fárasztó lenne, hanem megváltoztak az idők. Tehát a gyerekek, az emberek minősége, a hozzáállása, egyrészt nagyon felhigult a szakma, boldog-boldogtalan énekel, az is, aki nem tud, főleg aki nem tud, és képernyőn is a nagy 95% azok vannak, akik nem is tudnak semmit. Minél jobb, minél szarabb, annál jobb, ezt a Charlie-t idézem. És emiatt egy kicsit most nem olyan nagy öröm. A legjobban most, amit szeretek, az színpadon állni, énekelni és koncerteket adni. Abban még nem csalódtam meg. Az egy olyan euforikus állapot, ami még akkor is jó, hogyha nem szeretnek annyira az emberek. Igen. Mert énekelni mindig jó.
0: Igen. Akkor ezzel folytatjuk, most jövünk egy kis zenével.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobby Rádió. Skapada bajo pindu du bandu du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du

0: És itt újra a média válogatott sztártitkok Éliás Gyulával. Szuper történetek, mély tartalmak. Még egy kicsit mesélnél el, jelenleg hol tartasz a karrieredben, ugye beszéltünk az oktatásról, hol tanítasz?
1: Hát jelenleg a Vörös Marti Mihály nyelvi és énekzenei általános iskola és gimnáziumban, ez Lőrincen van, ez a Lőrincenben van egy belváros is, ez nem az. Igen. És hát kézzel építettem egy stúdiót a gyerekeknek, kiváltságos helyzetben vannak, mert gyakorlatilag hangszerelem neki a dalokat, oda pitchelem, ahova akarják, tehát oda rakom a hangnemeket, átvágom, áthangszerelem, rájátszom, tehát mint zenész is tudok, és hozzájárulni, és mint hangmérnök is, mert stúdió minőségben rögzítem a hangjukat, és tudok videófájlokat csinálni, tehát ki tudják tenni a Facebookra, meg a teljes szociális médiába. Nyilván nem klippeket gyártok, de ilyen slideshowkat is lehet csinálni, meg mit tudom, és ez egy teljesen jó végeredmény, tehát a nullából oda el tudunk jutni, ami szerintem nagyon ritka. Igen. És hát a kezedben nagyon nagy lelkesedéssel fogadták, most valahogy olyan szinten túl vannak terhelve a gyerekek, én nem is értem, hogy ez kinek jó, meg miért jó, hogy alig van energiájuk gyakorolni, és igen, akkor ettől én egy kicsit most itt le vagyok lombozódva, tehát nem annyira élvezetes tanítani olyan gyerekeknek, akik nem készülnek az órára. De azért van kivételek.
0: Ez így van, igen. És mi a terved így a karrieredben, a munkádban, a következő időszakban? Mik vannak most előtted?
1: Most tulajdonképpen egy klippet szeretnék bemutatni a nagy közönség előtt. Van egy új dalom, a Marionett, amit duettben énekelek Kozma Orsival. És ennek a klipét szeretném promontálni, remélem, hogy le tudjátok játszani, mert nagyon örülnék
0: biztosan
1: neki. És ez egy szakítós dal, igazából egy ilyen szerelmi hullámvasútról szól, és azért jött az Orsi a képbe, mert nagyon sok helyszínen találkoztunk, és úgy gondoltam, hogy mi szakmailag nagyon szimpatizálunk egymással, és az ő nőies lágy hangja nagyon jól passzol az én markáns férfias hangomhoz, egyébként nagyon jól nézünk is együtt szerintem, tehát tényleg abszolút harmonizál a történet, és meg kell nézni, meg kell hallgatni. Marionett.
0: És milyen stílusú lett a klip? Mit láthatunk nem sokára itt?
1: A klip az azért is nagyon érdekes, mert nincs benne AI, meg semmilyen teljesen klasszikus, nagyon szép, ilyen fekete-fehér, ilyen művészi klip lett. A fiam csinálta, képzeld el, a operatőri munkán. És a Bognár TV, az Orsinak a menedzsere segítette a videoklip elkészítését, meg ő is ötletelt rajta, nagyon sokat segített. Köszönöm szépen ezután is neki. És a klipben szerepel még egy Almási Beáta nevű lány, aki balett és modell, balettáncos és modell, és képzeld el, ha megnézik a klipet, akkor nem árulok el titkokat, de olyan dolgok történnek benne, amit én nem csináltam volna meg semmi pénzért, tehát a lány olyan dolgokat művel a klipben, hogy érdemes megnézni, hogy egy konkrétan egy fakír módjára, tehát még nem mondom el, akkor nem nézik meg, de észreveszélyt, amit ő belerakott a művészetével, a balettal, amit, tehát tényleg ő fanatikus a hölgy. Ami még nagyon érdekes, hogy a szövegét a dalnak egy nagyon híres szövegíró, a Major ezt írta egyébként, tehát ő nagyon híres, a Hooligans-től kezdve a Szekeres Adriánig, mindenek, Wolf Katti, mindenkinek írt, és nagyon jó barátságban, hogy most is mi jöttem ide a stúdióba, vele beszéltem telefonon, és hát ami még érdekes, hogy a fiam, aki 20 éves, neki ez az első klipje, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak, mert ő operatőr és filmes szeretne lenni, most is ilyen közegben mozog, és már nyert ifjúsági filmfesztiválon is, és jelenleg is nagyon komolyan benne van, úgyhogy nagyon drukkolok neki, hogy ez a videoklip is előrébb lendíti az ő karrierét is.
0: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy szerintem ne is húzzuk tovább a nézőket, hallgatókat. Aki esetleg csak hallgat minket, akkor keresse rá a Marionett című dalra. Mi pedig most itt együtt meghallgatjuk és megnézzük.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.

0: És újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkokban Éliás Gyulával, akivel elérkeztünk a legizgalmasabb részhez, a titokhoz. Van-e olyan titok, amit megosztanál a hallgatókkal, a nézőkkel, hogy mi az, amit esetleg a színpad nem mutat meg belőled, de igenis azt te magad vagy?
1: Hát ezt kevesen tudják rólam, de én a színpadra fölmegyek, akkor szuperhőssé változom. Tehát nekem ott vagyok a legigazabb önmagam. És ha lejövök, akkor igazából totál úgy érzem magam, mint egy ilyen ügyetlen nyuszi a kalapban, ahogy a kis Tibi énekli, hogy minden művész ügyetlen nyuszi csak a kalapban. Tehát, hogy sajnos biztos hallottunk ilyen tragikus művész sorsokat, hogy nagyon sokan öngyilkosok lesznek, igen, meg mit tudom én. Na most ez azért van, mert az ember a színpadon megkap valami olyan helyzetbe kerülsz, ami teljesen áldott dolog. És akkor lejössz, és totál mások a hétköznapok. Először is nincsenek igaz kapcsolatai, nagyon kevés, ami rettenetes ezt feldolgozni. Másrészt meg mindenki irigy rád, érted? Ez borzasztó. Irigy a tehetségedre, irigy az életedre, úgyhogy közben tök magányos vagy, érted?
0: És senki nem tudja, hogy mi az az út, amit beleraksz ahhoz, hogy ott legyen.
1: Az meg a másik. És rettenetes ez az egész. Tehát, hogy néha tényleg azt gondolom, hogy anyámnak igaza volt, hogy inkább fodrász lettem volna, akkor lehetett volna egy boldog családom, lennének igaz baráti kapcsolataim, ki tudja.
0: Mit gondolsz, mennyit tud elvenni egy emberből a színpadi élet? Mint ahogy most mesélted, hogy azért ennek nagyon sok árnyoldala van, nagyon sok olyan dolog van, ami mégis hiányzik egy sztárnak, egy híres embernek, egy zenésznek az életéből, hogy mi az, ami neked, mondtad a barátokat, a családot, hogy ha egy dolgot ki kéne emelni, mi az, ami a legjobban hiányzik számodra?
1: Hát hiányzik egy igazi jó párkapcsolat, az hiányzik. Mert valahogy nem sikerülnek a párkapcsolataim, amióta elváltam. És ez nem valószínűleg, nem feltétlenül a szakmám miatt van, hanem ami ezzel jár, az se túl szerencsés dolog, meg a lelkileg ezt a hullámvölgyeket, hullámvasukakat a társadnak se jó viselni. Igen. Tehát mert nem tudsz mindig toppon lenni, és amikor meg nem vagy toppon, akkor nem vagy toppon, és azt nem mindenki viseli jól, igen, lelkileg veled, akkor te se viselkedsz úgy jól, akkor, és akkor ez lehet ilyen kapcsolatgyilkos például.
0: Abszolút.
1: De most már elég komoly leckéket tanultam, tehát hogy most azért már foglalkozom terápiára, és járok, meg önismeret, meg mindent, tehát hogy nem szeretnék nyilván egyedül megöregedni.
0: Persze.
1: Ez az egyik, a másik meg, hát amit mondtam, hogy a baráti kapcsolataid is azért eléggé felszínesek, tehát amikor most így 50 vagyok már, és így rájöttem, hogy igazából az emberek teljes tévúton vannak, tehát minden ember a karriert, a sikert, a pénzt hajszolja, holott teljesen értelmetlen az egész. Az ember először is szeretni jött a földre, és ezt teljesen elfelejtették.
0: Így van.
1: Másodszorban semmi más nem számít, csak az emberi kapcsolatok. Igen. Az, hogy ki hogy szeret, és mennyire őszintén, és ki mit tenne, megérted, ha bajba vagy. Ez remélem még nem későn jöttem rá.
0: Szerintem soha nem késő, én úgy hiszem, és számomra ez egy különleges dolog, tudom, hogy most műsorvezető vagyok, de én mindenkinek ezt oktatom ugye ebben a témában, hogy az is egy siker, ha egészségesek vagyunk, ha felkelünk, ha rendben vannak a gyerekeink, és nagyon túl van misztifikálva, mert amit elérünk, az nem feltétlen az, ami a boldogságunkat okozza, hanem az a tiszta kapcsolódás önmagunkkal és a földi létünkkel. Amúgy van egy közös érdeklődési körünk, a buddhizmus is, azt láttam, hogy érdeklődsz irányába.
1: Hát én pörkölt szinken. Azért is szeretem a buddhizmus, mert ahhoz egyáltalán nem papad vér. Tehát ott nem volt keresztes háború, nem volt semmi, ez egy nagyon tiszta vallás szerintem.
0: Igen. Én ezért is motiválnálok, hogy soha nem késő, és szerintem azzal, hogy már elindultál ezen az úton, és ott van a cél előtted, azzal biztosan célba fogsz érni.
1: Nagyon remélem.
0: Így mindezeknek a margójára, mi lenne, ha adnál a nézőknek, a hallgatóknak egy motivációs üzenetet, hogy mindig menjenek tovább az úton, és soha ne adják fel? Mit üzennél nekik?
1: Hát nekem van egy mondásom, hogy a jót és jól, ebből áll a nagy titok, és ha ezt nem érted, szánts és vess, és hagyjad másnak az áldozatot. Ezt Kölcsey Ferenc mondta egyébként.
0: Fantasztikus. Nagyon szépen köszönöm, Gyula, hogy itt voltál ma velünk, és alig várjuk a folytatást, és még több zenét tőled, és köszönöm, hogy mielőbb mindannyian lássunk színpadon. Köszönöm a nézőknek és a hallgatóknak, és a következő adásban folytatjuk.
2: Hobbi Rádió műsorajánló.
3: Nem bírod már elviselni.
4: Always look on the bright side of life.
5: A régi ismerős dallam új köntösben.
6: Nézd az élet jó oldalát.
5: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
7: Engem ez így jó.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
9: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
10: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
11: Nagy generáció! Illés!
12: Elkom!

0: Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.

Bőrünk fiatalságának megőrzése érdekében az egészséges életmódon kívül további lehetőségeink is vannak. A botox kezelés, a ráncfeltöltés olyan esztétikai beavatkozások, melyek kíméletesek, külön-külön is látványos hatásúak, de együttes alkalmazásuk csodákra képes. A ráncok redők elsimításához vagy az ajkak telté érzékivé formálásához nincs szükség idegen anyagra. A ráncfeltöltéshez egy olyan anyagot alkalmaznak, amely testünkben egész életünkben megtalálható. Ez a

0: hyaluronsav. Megköti a vizet a bőrben, ezzel telté és feszesebbé teszi azt. Ráncfeltöltés olyan esetekben javasolt, ha a páciens azt szeretné, hogy az arcán lévő kisebb ráncvonalakat, besüppedéseket kezeljék. Leggyakrabban a szemöldökök között, orr, száj mellett lévő ráncokat töltik fel.
1: A kezelés az egy felszívódott öltőanyag, a hialuronsav, ami minden élőlényben ugyanolyan formában jelen van, tehát alergia próbát sem kell csinálni a kezelés előtt. Ennek az a jellegzetessége, hogy betöltve a ráncba elkezd vizet megkötni, és ahogy bomlik el, akkor már több vizet köt meg, tehát elvileg egy aránylag egyenletes hatást biztosít addig, amíg le nem bomlik az anyag.
0: A feltöltés a ráncok kialakulásának kezdeti szakaszában hatékony igazán. A mély barázdák, a kötőszövet megereszkedéséből származó ráncok már nem tüntethetőek el nyomtalanul.
1: Ráncfeltöltés ajánlott azoknak az embereknek, azoknak a hölgyeknek, uraknak, ugye, akiknek még nem nagyon elmélyültek és a ráncaik, és nincsen bőrfölösleg az arcukon.
0: A ráncfeltöltés a leggyorsabb és a leglátványosabb eljárás. A zavaró ráncok alá fecskendezett töltőanyag a bőrt megemeli, ezáltal a ránc kisimul, tehát a hatás azonnali.
1: A páciensnél előzetes orvosi vizsgálat van, amikor az alkalmasságot eldöntjük, megbeszéljük, hogy melyik ráncot érdemes feltölteni, mennyi anyag szükséges hozzá, és hogyha minden egyezik, akkor már el is végezzük a kezelést.
0: A ráncfeltöltés után néhány nappal már látványos az eredmény. A kezel területtől és az izommozgás erősségétől függően 6-12 hónapig tart a hatás.

0: Hobby rádió.
1: Magyar-osztrák bizottság tárja fel az aszbeszt szennyezés körülményeit. Feljelentést tettek a Pestvár megyei gyermekvédelmi központ ellen. Elindult a Boldogasszony zarándok vonata Csíksomlyói pünkösdi búcsúra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar kormányfő bécsi sajtótájékoztatóján közölte, jövő hétfőn megkezdi munkáját a Magyar-osztrák bizottság a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárása érdekében. Magyar Péter szerint teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség. Az ügy ugyanis sok ezer magyar családot érint. Hozzátette, van olyan település, ahol a megengedett határérték 300-szorosa a levegő aszbeszt tartalma. A miniszterelnök szerint egyelőre nem világos, hogyan történhetett meg, hogy az EU-ban aszbesztet tartalmazó kőzúzalék került nagykereskedelmi forgalomba az osztrák bányákból, hiszen ezeket a termékeket kötelező bevizsgálni. A szóban forgó bányák kapcsán elmondta, azok közül négyet már bezártak, egy azonban még mindig működik. Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivista több pontban is feljelentést tett a fővárosi főügyészségen, a Pestvár megyei gyermekvédelmi központ ellen, többek között kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás és annak eltussolása, valamint gyermekek rendszeres verése, megfélemlítése és magukra hagyása miatt. A gyermekek szenvedéséről, bántalmazásáról, megalázásáról és rendszer szintű mulasztásokról van szó, amelyeket nem lehet tovább elhallgatni, írta, hozzátéve, hogy az esetekről többször érkezett jelzés a gyermekvédelmi központ felé, azonban az igazgatóság ezeket több alkalommal figyelmen kívül hagyta vagy eltussolta. Elindult a Boldogasszony zarándok vonat a Csíksomlyói pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti keleti pályaudvarról. A 13. alkalommal elinduló Boldogasszony zarándok vonatot és több mint 800 utasát Csáki Csongor a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte, majd Marton Zsolt váci megyés püspök a zarándok vonat lelki vezetője áldotta meg indulás előtt. A zarándok vonattal utazik Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei Csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is. A zarándokok pénteken szentmisén vesznek részt a csíksomlyói kegytemplomban, szombaton vonulnak a csíksomlyói nyeregbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsún. Egyre több munkáltató tervezi diákok foglalkoztatását a nyári hónapokat követően is, közölte a Mindiák Szövetkezet csütörtökön az MTI-nek küldött közleményében. A szövetkezet tapasztalatai szerint egyre kevesebb az olyan lehetőség, amely kizárólag a nyári szezonra szól. Sok cég eleve úgy tervez, hogy a bevált diákokat szeptembertől is visszavárja, akár heti néhány napos órarendhez igazítható munkavégzésben. A szövetkezet összesítése szerint az idén a nyári munkák a korábbi évekhez hasonlóan a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területéről érkeznek. Az átlagos órabérek bruttó 2200-2500 forint között alakulnak, de speciális tudást, nyelvismeretet vagy jogosítványt igénylő feladatkörökben ennél magasabb óradíjak is elérhetők. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobbyradio.hu
2: A rádiót! Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

beültem a Honda Civicbe, és hát természetesen a kormánynak a közepén egy hatalmas Honda logó van. A kormány egyébként nincsen lekerekítve sem alul, sem fölül. Ez ugye ma már, hát majdhogy nem érdekességnek számít. Illetve három küllője van, ugye van a vízszintes küllője mindkét oldalon, valamint van még egy függőleges küllő. A függőleges küllő az olyan, mintha át lenne törve, de nincs áttörve, hanem az áttörés helyén van a kormány fűtésülnek a helye, és egyébként a függőleges küllő egy ilyen ezüstös kis keretet, betétet kap, illetve a szél az ilyen ezüstös, mint egy ilyen U betű, vagy egy ilyen kis bölcsőként fut lefelé. A vízszintes küllők közül a jobb oldali természetesen a tempomat, az adaptív tempomat, a sebességhatároló, a sebesség beállítása, hogy milyen messzire kövesse az előttünk levőt, míg a bal oldalon pedig ugye a média, lejátszót, illetve a telefont fogod tudni kezelgetni. Érdekessége, hogy a kormánynak a közepe sem kerek, hanem ilyen érdekesen van megtörve, olyan, mint hogyha azt mondja, 1, 2, 3, 4, mint hogyha egy ilyen 8-szög lenne, de nem egyenlőek az oldalai, ráadásul le vannak kerekítve az összes kis él, és magának ennek az egész kis betétnek, ugye, ami egyébként a Honda logó alatt természetesen ugye a légzsákot is tartalmazza, az egésznek hanem zongoralak fekete kerete van, és ez a zongoralak fekete keret, ez bizony a két vízszintes küllőre is kifut, a vízszintes küllőnek a két oldalra is kifut, és a kis gombokat, amiket ugye, ahogy említettem, a jobb oldalon a tempomat, meg ilyesmink, a bal oldalon pedig a média, tehát ez a zongoralak keret fogja körbe. Az előttünk levő műszerfal az természetesen digitális, mindent is be tudsz rajta állítani, egyébként nagyon jó pofon, nagyon szépen visszajelzi, hogy mennyi van az akkumulátorban, hogy mikor tölt vissza, hogy mikor futsz te elektromos üzemmódban, hogy mik vannak bekapcsolva, hogy mi nincs bekapcsolva, hogy hány kilométert tudsz megtenni, hogy mennyit fogyaszt az autó. Most egyébként 5,7-es fogyasztást ír ki, de ahogy tankoltam az imént, én azt mondom, hogy inkább 5,1 és 5,2 között van valahol a fogyasztása az autónak, szerintem ez zseniális. A kormánytól meg a műszerfaltól, amikor elindulunk a vezetőoldali ajtó felé, akkor találjuk ugye a klímát természetesen. Fölül egyébként nem műanyag, hanem ilyen gumírozott anyaggal van az egész műszerfalnak a teteje beborítva, ezáltal nem csillog, nem tükröződik, ez nagyon jó.

A klíma beömlője, az pedig a Hondától megszokott szokásos kis ilyen kis mélysejtekkel jön be a levegő, és maga az a része, ahol beállított, hogy hova fújja, vagy hogy egyáltalán elzárod, vagy hogy mi történik, az pedig úgy néz ki, mint ezek a régi kis joystickok, annak az a kis pöcke. Ez szerintem zseniális, én ezt nagyon szeretem, ez nagyon jó pofa, és az, hogy egyébként, hogy elzárja, de teljesen, hogy fújja a levegőt, vagy ne, tehát már azt is elzárod, az pedig egy ilyen kis tekerő gombbal van kialakítva, és az egész egy zongoralak keretben van benne, és maga a mélysejt, az pedig kapott egy ilyen kis szürkés keretet. Az ajtón fölül van egy zongoralak fekete betét, a kirincs től hátrafelé, maga a könyöklőnk az természetesen szintén ilyen bőr, műbőr, vegán bőr, szab, az a lényeg, hogy puha. Az ablak kezelő szervei azok ugye matfekete részen vannak benne, és a kis gombocskák kaptak egy ilyen kis ezüstös keretet. Jó pofa. Ha eljövünk középre, a középső érintőképernyős kijelző nem nagy, sőt, a mai világban mondhatunk azt, hogy kifejezetten kicsike, viszont legalább egész jó magasra rakták fel, és amit imádok benne, hogy fizikai gombokkal van kialakítva maga az, hogy a home menübe belemenjen, maga a vissza menő gombocskánk is megvan fizikailag, illetve az, hogy te bekapcsolod a rádiót, vagy hogy hangosítsa rajta, vagy hogy hullámsávot változtassa, vagy bármi, ez pedig tényleg szó szerint egy fizikai tekerő gombbal van kialakítva, imádom. A kijelző egyébként érintőképernyős, és egyébként szép a színe, meg jó pofa, csak mondom, a mostani trendekhez képest, nem trendeknek, hanem a trendekhez képest, kicsit kisebb, és egyébként zongora fekete keretet kapott ez is. Alatta a klíma természetesen ugyanolyan, mint a vezető oldali ajtó, illetve a kormány között, és ez a mélysejt az egész végigfut az anyósülés előtt. Alul fölül szintén megvan ez a króm betétje, króm kerete, illetve ez a szürkés, egésznek a szürkés kerete az megvan, és itt is, középen is, meg az anyósülésnél is a kis joystickok fogják, ugye, hogy hova fújt a levegőt, meg hogy merre fújt a levegőt, meg ilyesmi, és a két középső klíma közé kapta meg az elakadás jelzőt. Jövünk lefelé, klíma. Klímánk, ez egy digitálisan jelzik, hogy mekkorát fúj, meg hogy hol fúj, viszont fizikai tekerő gombokkal fogod, hogy mekkorát fújjon, mármint hogy hány fokot. Ráadásul ezek a kis tekerő gombok, ezek kaptak egy ilyen kis ledes háttérvilágítást, az egészet tök szépé teszi, illetve a sötétben is látod. A gombok világítanak, amikor be vannak kapcsolva, a középső tekerő gombunk az, hogy hány fokot fújjon, még a jobb oldali tekerő gombunk, tehát három tekerő gombbal a jobb oldal, ez pedig az, hogy egyre szinkronizálod, hogy két oldalt ugyanakkorát fújjon, vagy ne ugyanakkorát fújjon, ha ne ugyanakkorát fújjon, akkor pedig az anyósülés felől, hogy hány fokot fújjon, meg hogy milyen erősen. És ugye a három gomb között van kijelezve digitálisan, hogy hova fújja, hogy mennyit fúj, meg ilyesmi, valamint van kettő gombunk itt fölül még, a két ülésfűtés, ugye az a vezető oldali, illetve az anyós oldali, és vannak még fizikai gombok, a belső levegőkeringetés, hogy hova fújja, az első szélvédőnek a fűtése, a hátsó szélvédő, illetve a visszapillantó tükör, az egyszerre tudod szépen fűteni, és van egy AC gombunk.

jövünk még lejjebb, akkor van kettő darab USB-C-s töltési lehetőségünk, az egyikkel csak töltesz, a másikkal akár csatlakoztatod is a kis eszközödet, van egy szivagyújtós töltési lehetőségünk. Ez alatt van egy tálcánk, és erre a tálcára fogod tudni letenni a kis telefonodat, hogy vezeték nélkül töltsed, és nagyon jó pofa, amikor leraksz egy telefont rá, akkor azonnal kiírja a középső érintőképernyős kijelző, hogy figyeljél, vigyázat, tegyél egy nagy narancssárga, inkább sárga felirat, vigyázat, a készülék a vezeték nélkül töltő felmelegedhet, égési sérülést okozhat, tehát óvatosan nyúljál hozzá. Jövünk hátra, akkor az egész kiemelkedik, és itt van egy ilyen kis, hát nem egy tálca, hanem egy ilyen kis kiemelkedő domború valami, ami egyébként olyan, mint a szénszálból készült volna, legalábbis a dizájnja, meg a tapintása is olyan, mint a szénszál lenne, szerintem egyébként nem az, de mégis olyan az egész. Aztán a sebességváltónk az ezúttal nem egy kar, nem egy gomb, hanem sok kis gomb. A parkoló gomb van legelől, az megnyomod, a reverse gombot ott szépen berakod az ujjadat, és szépen hátrafelé meghúzod, akkor lesz reverse-ben, van egy nulla gombunk, illetve van egy D gombunk. Ez az egész gombsor, ez ugye egymáshoz képest függőlegesen helyezkednek az autó hátrafelé, hogyha nézzük. Az egész gombsor kapott egy szürke keretet, illetve maga a D gomb, azaz a direct gomb, az is kapott egy szürke, sőt, inkább krómos keretet, és hogyha megnyomod, akkor természetesen világít mind a D, mind az N gomb, mind a reverse gombunk, illetve a P módunk is világít. És ez úgy néz ki, hogy a P az piros, a két szélén két LED felvillan, a reverse-nél két zöld villan föl a két szélén, a nullánál szintén kettő piros, még a D-nél pedig maga a D gomb fog teljesen körbe egy kis zöld LED-es keretet kapni. Ez mögött van a drive mód választónk, van Eco, van normál, illetve van sport, illetve individuál módunk. Az individuálnál te tudsz beállítani egy csomó mindent. Van egy elektromos kézifékünk, ez jó pofa, és ezek mellett van kettő darab pohártartónk. Oké. Az ülésünk az egyébként úgy néz ki, hogy bőr, illetve igen, bőr az egész ülésünk, vagy hát inkább ilyen újrahasznosított műbőr, ilyesmi, és természetesen szellőzik is, nincsen külön szellőztetője, de szellőzik is az egész. Azt el is felejtettem mondani, de most, ahogy ránéztem az anyósra, és eszembe jutott, hogy az első ajtóba, hát nagyjából egy literes, nem, inkább fél literes víz fog beleférni. Aztán, ja, a fejtámlánk is szintén bőr, a napfénytetőnk óriási, és természetesen a napfénytetőt azt akár be tudod húzni, és csak egy függöny, és egyébként két külön gomb, az egyikkel csak a függönyt fogod el, le, föl, lehúzni, és a függöny az nem áttetsző, nem átlátszó, egyébként puha, de hogy teljesen besötítette az autót, az is ilyen sötét, szürke, fekete. Tehát ez az egyik gombunk, ez a függöny, még a másik gombbal, azzal pedig ugye kinyitod magát a tetőablakot, és akkor emelhet be a levegő, a fény, meg minden ilyesmi is, és természetesen, hogyha kinyitod a tetőablakot, akkor előre felhúz egy ilyen kis minimális hálót, ugye kiemelkedik az autónak a tetővonalából, ezzel ugye egyrészt a levegőt is szűri, másrészt pedig a szúnyogokat is, meg minden ilyesmit is. És akkor még egyet felejtettem el megmutatni, vagy elmondani, az pedig az, hogy a könyöklőnk az szintén ugye műbőr, és alatta van egy zsebünk, amiben egyébként egész jól elférnek a cuccok, mint például én most pont odaraktam magát a mi ezt hírt akartam mondani, a forgalmi engedélyt. Na és akkor mindjárt beülök hátulra.

0: like. A Honda Civicbe hátulra beülve azt fogjuk észrevenni, hogy elférek magam mögött, a 180 pluszos magasságomra van állítva az első ülés, és szépen elférek. Az első ülésnek a háttámlájánál természetesen van egy hatalmas nagy zsebünk, ahova be tudod rakni az újságot, a laptopot, a bármi könyvet, vagy bármit is. A két ülés között van klíma beömlőnk, illetve azok alatt van USB-C-s töltési lehetőségből kettő. Hátul nincsen semmi oldaltartása az üléseknek, sem oldalt, nem tudod, sem deriban, sem combban. Bőrülés van hátul is, egyébként szerintem egészen kényelmes és jó pofa. A középső ülésnél le tudod hajtani a könyöklő részt, és akkor van kettő darab pohártartónk, kényelmes az egésznek a kialakítása. És egyébként még így magam mögött, még így magasságban is szépen el tudok férni, szerintem ez is egyébként teljesen jónak mondható, és ráadásul egész jó a hely ahhoz képest, hogy mennyire csapódik az autónak a hátsó vonala, mennyire szépen csapódik lefelé, hiszen ugye tudjuk a Civicnek ez a formája. Amiről nem beszéltem még, és ezt elő kellett volna, de majd most itt hirtelen elmondom, az, hogy a belső visszapillantó tükörnek minimális kerete van, fekete, és egyébként a csapott háta, tehát a döntött hátsó szélvédőn keresztül is tök jó kilátsz hátulra. És még egy fontos dolog innen hátulra lőve, hogy a tetőablak az előtted lesz vége, tehát hogy a fejed előtt van vége a tetőablaknak, de ömlik be a fény, és ez a lényeg. Szerintem jobb pofább lenne az autó egy kicsit világosabb beltérrel, de ez az én véleményem, viszont ez a vörös-fekete színösszeállítás ezért egészen sportos és elegánsnak is mondható közben. Na jó van, muzsikáljunk, aztán guruljunk egy kicsit.
1: Persze az is lehet, hogy nem gurulunk azonnal, hiszen mostanában egy kicsit átvariáltam az autós részét a műsorunknak, na de majd kiderül a muzsika után.

0: És már ki is derült, hát persze, hogy nem gurulunk, hanem jöjjön egy újabb gép, egy újabb autó, egy újabb modell. Na nézzük csak, hallgast!
1: Mai főszereplőnk nem lesz más, mint a DS 4-es. Ugye a DS az a Citroennek indult egy ilyen kis prémium márkájaként, aztán szépen különvált, illetve természetesen azért ott az 60-as években, 50-es, 60-as években azért volt egy klasszikus DS modellje is a Citroennek. Na figyeljetek, ránézzünk erre a DS 4-esre, és egyszerűen így el fog szájulni. Hát egyrészt, ami nekem baromira tetszik, az az, hogy ugye ez egy elektromos autó egyébként, csak így mellesleg, tehát a hűtőnek a középső részén a rendszámtábla fölött a DS logó az LED-ként világít, és így egyszerűen tényleg csodaszép, illetve a DS logótól kis LED vízszintes csíkok, amik egyébként a DS logó mellett egészen kis vékonyak, egészen kis aprók, és a szélességük az nő kifelé, hogy elindulunk az autó széle felé, és szépen belefut a nappali menetfényben, illetve a nappali menetfény ez természetesen az irányjelzőnk is. És ez a nappali menetfény, illetve irányjelző az úgy néz ki, hogy ez a vízszintes vonal az elindul az autó széle felé teljesen, tehát majdnem a széléig ér, és onnan, mint egy ilyen kis, hát nem tudom másképp fogalmazni, mint egy akár oroszlán, akár, vagy inkább ilyen tigris, ilyen kis kardfogú tigris fog szépen lefelé lenyúlik, és egy ilyen elég markáns vonal lemegy lefelé, aztán szépen visszafelé, tényleg mint egy fog, úgy néz ki az autó két szélén, ugye mondom még egyszer, ugyanez lesz a nappali menetfény, illetve ez a része lesz természetesen az irányjelző is. És ha már irányjelző, akkor természetesen a tükrökben is benne van az irányjelző, de erről majd egy kicsit később. Az autónak a közepe egyébként a világítás, tehát a rendes világítás, illetve reflektor az e fölé a vízszintes kis, vagy illetve hát ez a kis kardfogú tigris fog fölé került fel, szép kis búra alatt szerepelnek a lámpák, a lámpatestek, ez lesz ugye természetesen a világításunk, illetve a reflektorunk. És a lámpának a belső, majdnem teljesen közepétől, vagy a belső élétől, lefelé, egy kicsit befelé ferdülve elindul egy zongorlak fekete betét, ugye ez lesz maga a hűtő, itt lesz maga a rendszámtábla, és alul még egy viszonylag széles, majdnem az autó szélességig szépen végigfutó szintén hűtő részt kapunk, ami egyébként a radaroknak a dobozát is megkapta közvetlenül a rendszámtábla alatt. Ez mind-mind zongorlak fekete, az autó egyébként ilyen csodászép, ilyen delfinkékes, szürkés-kékes színben pompázik, és ami érdekessége az nem más, hogy a motorháztetőnek a közepén ott is van még egy kis táblánk, ami nem mellesleg az autónak a felszereltsége, és ez egy Jules Verne táblát, és ez majd a Jules Verne táblának az a kis irányjelző, illetve nem irányjelző, iránytű imitációja, az majd az autónak a belsőn is meg fog jelenni. A lámpának a szélessége, magassága a DS logó fölött az keresztben egy zongorlak fekete sávot fog összefoglalni. A motorháztat egyébként kapott ilyen picike kis íveket, a közep az ki van emelve, ez mind-mind a légterelés, ugye a visszapillantó tükrök felé, az autónak a széle felé viszi a motorháztetőnek a nagyobb hulláma, és a közepén pedig kapott egy ilyen kis kiemelkedést, ami szintén ugye vágja a levegőt. Csodaszép, egyszerűen tényleg csodaszép ez az autó. Amikor először találkoztam, amikor először megláttam, még ugye ott statikusan állva, akkor nagyon körbejártam, és nagyon rácsodálkoztam. Ez a világító DS logo, ez nekem egyszerűen zseni.

eljövünk oldalra. Amikor eljövünk oldalra az autónál, akkor azt fogjuk látni, hogy hatalmas nagy kerekeket kapott az autó, szép kis, hát nem is peres gumikkal, de azért egész vékony kis kerék, tehát nem az a klasszikus balonos kerék, de nem annyira peres egyébként. És egyébként nagyon jó csillapít, mind a lengés csillapító, mind a gumik, de erről majd egy kicsit később, amikor majd utazunk vele. Eljövünk oldalra, és azt fogjuk látni, hogy a kerékjárat ív az teljesen, ugye természetesen leköveti mindenről, mind hátul a keréknek az ívét, és a lemezre kapta a kerékjárati ív ilyen kis plusz él, plusz vonal vezetést, ami ugye viszi az embernek a szemét. Az oldalsó lemez a kerékjárati ív fölött elindul egy ilyen kis mélyedés a visszapillantó tükör alatt, és az szépen eltűnik az első ajtónak, hát nagyjából a közepénél, de a hátsó ajtónál elkezdődik, és a hátsó oldalsó lemezen is szépen belefut majd a hátsó lámpába, de ebből egy kicsit később. Az autónak a háta az csapott, az ajtók azok kaptak küszöböt, természetesen ezek fekete színre lettek fújva, illetve a hátsó ajtónál ott a fekete színnek a felső részén ott van egy kis ezüst vonal, ami ugye szintén ezt a Jules Verne logót, feliratot tartalmazza. A kilincseink azok rejtettek, de ezüst színűek a kilincsek, illetve inkább króm színűek a kilincsek, nem is ezüst, hanem inkább króm színűek a kilincsek, és amit közeledsz az autóhoz, amikor mondjuk be van zárva, akkor azonnal ki fog nyílni. És ami érdekesség, hogy az első ajtón a visszapillantó tükörtől lefelé, a visszapillantó tükörnek a konzoljától lefelé, az első ajtónak a magasságában körülbelül a közepétől elindul lefelé egy él, egy ilyen kis kitüremkedés, aztán a szépen elindul hátrafelé, fölfelé emelkedés, a hátsó ajtónak nem is teljesen a közepén, de a hátsó ajtónak majdnem a közepén tűnik el szintén ez az él, és ezek mind-mind ilyen elég érdekes kis törések, érdekes élek, érdekes kis, akár még kis ívek is, amik itt szerepelnek benne, ezek így mind-mind az egész autónak összességében egyébként optikailag laposabbá teszik az autót, pedig egyébként nem lapos az autó. Az A-oszlopunk az zongorlag fekete, de az ajtó részénél ott kapott egy ilyen ezüstös, krómos csíkot, ami fölül végigfut az első, illetve a hátsó ajtón, majd szépen hátul a hátsó spoilerhez elviszi az embernek a szemét. A tetőnk az zongorlag fekete, valahogy egy cápószony Antal, hanem szintén zongorlag fekete, a küllőink, mármint a keréknek a küllői, azok pedig azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5 darab páros küllőből áll.

A hátsó lámpánk az a tipikus DSS lámpa, ezt nem tudom másképp fogalmazni. Sok ilyen kis lefelé mutató, hát én úgy szoktam mondani, hogy lefelé mutató kis nyílből áll, és hátul az irányjelzőnk az vízszintes, nagyon szép és nagyon széles csík, egyrészt az oldallemezre is előre fut, másrészt pedig ugye a hátsó csomagtér ajtón is szerepel még ebből az irányjelzőből, és ugyanígy van egyébként a hátsó lámpánk, ami egyébként természetesen a féklámpa is, hogy a féklámpa is, hogy ezekből a sok kis lefelé mutató kis nyílből, egyébként ez olyan, mint amikor a DS-ből, ugye a D betű az egy ilyen kis háromszög szokott lenni, és na, mint hogyha ezek így lefelé mutatnának ezúttal. A hátsó csomagtér ajtón egy ilyen kis szürkés matricázással van fönt az, hogy DS automobil lesz, illetve a numero 4 I-tenze felirat, ezek szerepelnek rajta, és a numero 4 az ugye a DS4-et jelenti, illetve az I-tenze az pedig az elektromos hajtás ezúttal. A két hátsó lámpát azt egy vízszintes, zongorak fekete kis csíkocska köti össze. A hátsó spoilerünk az egész markáns, tehát természetesen benne van a pótféklámpa, és egyébként elég csapott a hátsó része az autónak, illetve a hátsó csomagtér ajtónak az ablak törlője az egy kicsit kiáll ugye az egészből, hiszen oda van az üvegre felszerelve, de egyébként jól néz ki, és összességében szerintem dizájnos, vagy hogy kell ezt mondani. Alul kapott egy fekete betétet, zongorak fekete betétet a rendszámtábla alatt, és egy kb. Ennyi, amit így hirtelen el kellett mondani. Megpróbálom kinyitni a csomagtér ajtót. Elvileg sikerült, gyakorlatilag is elektromosan nyílik, és egy csomagtér egyébként nem olyan óriási méretű, de szerintem megfelelő, és ugye ez egy csapott, egy kupésabb autó, szerintem egyébként élhető ez a csomagtér, benne van a töltőkábel, és alatta pedig ott vannak ilyen különböző, ugye egyrészt kerékjavítószer, vonószem, aztán ugye elakadási jelző, meg ilyesmi, és egyébként itt a padló lemeznek csak a hátsó része az ilyen van felezve, és a hátsó része emelhető fel. Mindjárt beülünk az autóba, és akkor majd megbeszéljük azt, hogy ez az egyharmad, kétharmad ülés, ami egyébként a vezető mögött kétharmad, az hogyan viselkedik, meg majd belül még körbejárjuk. De előtte becsukjuk ezt a bizonyos csomagtér ajtót, mert hát miért ne?

0: Már is rohan az idő, így hát nincs más, mint Sanyira rácsörögni, hogy mégis mi újság van velük, milyen aktualitással tudunk beszélgetni.
1: Aliho!
0: Na szevasz, Sanyi, figyú, hát egy hete nem beszélgettünk, vágjunk gyorsan a közepébe, üdvözöllek, a hallgatók is üdvözölnek, meg minden ilyesmi.
1: Én is őket.
0: Na figyú, Sanyi, az jutott eszem, hogy a múltkor beszélgettünk ugye arról, hogy az érintő képernyők megjelentek a boltokban, az áruházakban, meg minden ilyesmi. Viszont ez...
1: Hát igen, kaputelefon, lift, stb.
0: Mindenhol, igen, most már. Viszont ennek kapcsán van egy olyan kérdésem, illetve egy olyan észrevételem, hogy én azt tapasztalom, hogy amikor megyek a különböző boltokba, érted, akár a madarasba, akár a gazdaságosba, akár melyikbe, akár ilyen kisebb boltokba is, akkor ugye az a mániájuk, hogy így, hát ha nem is hetente, de ilyen 2-3 havonta átrendezik a sorokat, átrendezik a polcokat. Tehát, hogy nem mindent ugyanott találsz, mint mondjuk előtte. Én ugye észre fogom... Igen, ezt akarom mondani. Ezt akarom mondani. Ugye én észreveszem, hogy hoppá, itt a múltkor, mit tudom én, a párizsi volt, most meg a borokat találom itt. Na, de te ezt hogy csinálod? Levered a bort a polcról, és akkor úgy fogod észrevenni, vagy hogy?
1: Persze, mert annak hangja is van egy idő után, és akkor biztos, hogy tudja, hogy oda jön valaki segíteni. Nem, mert viccet félretéve tényleg óriási probléma, és ugye a mi életünkben van ez a vicc is, hogy hogy lehet a legjobban kitolni egy vakkal.
0: Hát átrendezem a szobát, igen.
1: Igen, vagy a környezetét, ami valójában nem is vicc, ugye, mert a mi életünkben nagyon fontos az állandóság, és az, hogy minden a megszokott helyen legyen minden tekintetben mindig. Hát igen, nagy probléma, meg hát a segítséget, ha szeretnénk kérni boltba, az még mindig valahogy nagyon-nagyon gyerekcipőben jár. Zuglóban, ami ugye kiemelten frekventált a vakok szempontjából, ott azért, hál' Istennek, mivel gondolom, hogy sok látássérültel találkoznak, Zuglóba, ha bemész egy boltba, azért ott többnyire segítenek.
0: Aha.
1: Vagy végig kísérnek, vagy megkérdezik, hogy mire van szükséged, és kihozzák.
0: Aha.
1: No, de sok esetben én jó magam is tapasztaltam, például Gyálon is szoktunk járni, ahol a pici árak vannak, tudod?
0: Igen.
1: Üzletben nagyon sokszor szembesültem azzal, pedig csak egy-két dolgot szerettem volna venni, hogy nincs erre nekik emberük, hogy segítsenek, nincs, aki körbe kísérjen, és akkor mondom, hogy mit csinálják, és akkor volt, és nagyon kiakadtam, mert ez pont a fogyatékossági világnap, az azt hiszem,

0: December 3-a, ha jól emlékszem, és igen? Pont egy vagy két nappal utána volt, hogy azt mondták, hogy hát szóljak a Vakok Szövetségének, és nekik biztos van erre emberük.
1: Jézusom!
0: Nem tudom, hogy kicipelhetnék ki gyára, hogy szerettem volna venni angyalkának kettőcsom a gumicukrot, meg egy doboz bombont éppen. Aha. és nem tudtam megoldani, és körbe kellett mennem, és vásárlók segítettek. És döbbenetes, hogy ez valahogy egyre inkább úgy kimarad az eladókból, hogy egyszer megmondja, hogy neki nincs erre ideje, nincs, jöjjek vissza később, megtettem ugyanaznap, visszamentem még egyszer, akkor igaz már este, de tényleg egyedül kellett körbe mennem, és segítséget kellett

0: nem tudom, milyen megoldást lehetne találni. Én sokat jártam Németországba, a 90-es évek elején, meg Franciaországba, és az árukon még Braille-ben is rajtuk volt a termék neve.
1: Aha. Tehát, egyébként...
0: És ez már a 90-es években volt.
1: Ha jól emlékszem, akkor talán egy-egy, de nem mindegyik, de néhány teljes dobozon, mint hogyha láttam volna már ilyet. Mármint a Braille-írást.
0: Én túlsfürdőn láttam egy Braille-írást. Meg mondjuk a szavatosság. Jó, le tudod olvasni a telefonnal, mondjuk, hogy mi meddig jó. De amíg sajnos ott tartunk, hogy sokszor kiraknak olyat, ami egy nap múlva vagy két nap múlva lejár, vagy már lejárt. Például volt olyan, képzeld el, ugye anyag, hogy gyengén látó.
1: Igen.
0: És ő vitte oda előre, ezt a pici, rövid kis kolbászt a pénztárosnak, hogy nézze, ez már 3 napja lejárt.
1: Az szép. Igen, ennyire nem foglalkoznak vele, ez viszont szomorú. Viszont az előbb említettél egy olyat, ugye, hogy pici árak. Nálunk van egy ilyen bolt, ami ugye erről híres, hogy pici árak vannak benne, és nálunk, figyelj, én azt tapasztalom, hogy minden egyes nap, amikor én nem járok minden nap oda, hetente egyszer vagy kétszer, de nem is ugyanaz, tehát nem az, hogy minden héten szerdán, vagy minden héten vasárnap, vagy valami, nem tudod, ilyen random módon hazafelé, vagy befelé a városba, megállok, és akkor megállok ott, és vásárolok egy-két dolgot. És mindig azt tapasztalom, akár reggel megyek, akár délben, akár este, akár délután, bármikor, hogy ezek a rekeszek, amikkel ők kapják a cuccokat, azok így a folyosókon ott érted szerepelnek, és nekem kell ott szalamozni. Na most ez megint egy olyan dolog, érted, hogy én nagyjából azért így ki fogom tudni kerülni, de az sem életszerű, hogy neked a bolton belül elő kelljen venned a fehér botot, és azzal tájékozódni, mert egyszer minden be van, majdnem kimondtam, csúnyán mondva, de anélkül, tehát a csúnya szó nélkül, oda van az út közepére. Ezt te hogyan tudod megoldani?
0: Hát úgy, hogy tényleg a fehér bottal megyek, és én is szalomozom, és keresem az utat sokszor, hogy merre tudom kikerülni, na meg jönnek ezzel a BK-val, árufeltöltés,
1: igen,
0: ilyesmi.
1: Igen.
0: Én elhiszem, hogy pótolni kell, de mindig. Tehát, ja, meg hát ugye nyilván sok hallgató el tudna mondani, hogy persze egy kassa van nyitva, és igen, nem számít, hogy milyen hosszú kilométeres sorok állnak. Tehát volna mind változtatni, és volna mind javítani. Remélem a hallgatók ezt meg tudják erősíteni, és egyet is értenek velem.
1: Még egy pillanatra vissza, így maradjunk a nagyobb üzletláncoknál, de ugye a kicsikre is ugyanúgy érvényes. Ugye a nagyobb üzletláncoknál szerintem még ami szintén probléma, hogy egy csomószor, amikor nekem van mondjuk érted egy kérdésem, hogy mit, ugye nincs kedvem ott kavérnyákon egy rohadt nagy ilyen, ugye említettük, hogy madaras, vagy gazdaságos, vagy ilyesmi, ugye ezek nagy felületű, tehát nagy alapterületű üzletláncok, és nincsen kedvem ott keresgélni, ráadásul még ki van írva, hogy a folyosókhoz gyakran nem az van ott, mert hiszen átrendezték, és akkor meg akarok kérdezni valakit, hogy mit tudom én, hol találok, tök mindegy, hogy mit érted, hol találom át. Mert a régen itt volt a B, most a C van itt, de hol találom át. És akkor érted, nem, tehát hogy én magam sem találok egy csomószor embert, aki az üzlethez tartozna. Tehát, hogy, és akkor ez azért teszem fel ezt a kérdést, mert akkor neked, vagy illetve nektek látássérülteknek még nehezebb, hiszen most mit csinálsz? Megállsz ott a bolt közben és kiabálsz, hogy ha-ho, van itt valaki, aki a bolthoz tartozik, tehát mit tudsz csinálni?
0: Volt, hogy kértem eladótól úgy segítséget, hogy nézzünk már egy itteni dolgozót.
1: Aha.
0: Elment, és 5-6 perc múlva visszajött, hogy nem talált senkit.
1: Az szép. Azért ez a korrekt, igen. Igen. Ez így, hát én már csak kínomban nevetek, de azért ez eléggé szomorú, elkeserítő, meg ilyesmi. Na jó van, figyelj, Sanyi, bízzunk benne, hogy hallgatnak bennünket, és talán valami változás lesz. Vigyázzatok magatokra. Anitát puszíjuk.
0: Majd meglátjuk, tudod, köszönöm.
1: Igen, igen. Majd meglátjátok, és akkor ha meglátod, akkor majd szólsz nekem mindenféleképpen. A tréfát fejére téve Anitát puszíjuk, üdvözöljük, vigyázzatok magatokra, jövő héten beszélgetünk.
0: Köszönöm, szép napot mindenkinek, ciao.
1: És hát az van, hogy Sanyival túlbeszéltük az időt, a kütyű az most kimarad, na de majd jövő héten duplán, vagy nem.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Jól haladnak a tárgyalások az uniós forrásokról. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. Csaknem 73 ezer gyermeket tartanak nyilván veszélyeztetettként. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben magyar újságíróknak nyilatkozva, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő jelezte, a hét eleje óta Budapesten vannak az Európai Bizottság vezetői, és maga is váltott levelet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források ügyében. Magyar Péter jelezte, a jövő héten bilaterális találkozó egyeztet Brüsszelben a belga kormányfővel, az azt követő héten Párizsba, majd Berlinbe látogat, mindezt pedig egy Európai Uniós csúcs követi. Kezdeményezi a visegrádi négyek miniszterelnökeinek csúcs találkozóját június végére a magyar kormányfő, a tanácskozást Budapesten tartanák. Magyar Péter erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt, kérdésre válaszolva. Majd megemlítette, az eseményre a másik három résztvevő egyetértés esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. Tavaly mintegy 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként a család- és gyermekjóléti központokban és szolgálatoknál. Közülük 34 ezer volt a gyámhatóság által védelembe vett gyermek. A gyermekek veszélyeztetettsége továbbra is Észak-Magyarországon a legkritikusabb, ahol az 1000 lakosra jutó arány messze meghaladja az országos átlagot, míg Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálták a legkevesebb érintettet, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Szociális Védelemről közzétett friss jelentéséből. Az elmúlt két év során leginkább a gyermekbántalmazás miatti intézkedések száma emelkedett 68%-kal. Markáns 37%-os növekedés volt tapasztalható a gyermekkorúak vagy fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések vagy bűncselekmények terén, illetve az 50 tanórát meghaladó igazolatlan hiányzás okán. A Dél-Alföldi Kertészek Szövetkezete abban bízik, hogy a zöldségek és gyümölcsök 27%-os áfája már július 1-től 5%-ra csökkenhet, mondta a szövetkezet elnök ügyvezetője csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón, reagálva a kormánynak a zöldség és gyümölcs áfa csökkentésére vonatkozó tervére. Nagy Péter Sándor kiemelte, a zöldség-gyümölcs ágazat fehérítése szempontjából elengedhetetlen az áfa csökkentés, hatására levegőhöz jut az ágazat, szerint az áfa csökkentés és már rövid távon is biztosan meg fog jelenni a fogyasztói árak csökkenésében. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: szerelem. Ez a 10 perces szerelem.
1: Ha újra kezdeném, ha újra kezdhetném, újra kezdeném.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

Körbejártam minden bokrodat, hírül vittem azt, hogy éltem, és a gyors vonat húzol engem innen, de már nem tudom hová. Jön valaki utánam, és az majd tovább gondol, la la la. Ne legyen több illúziód, a kutyám nem

Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
1: a Hobby Rádióban!
2: Narcisz hagymát ettek a gyerekek egy várpalotai óvodában, öten kórházba kerültek, felfüggesztenék a devizahiteles pereket és végrehajtásokat. Ismét lehet közvetlenül Amerikába repülni Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Öt gyereket vittek kórházba a gyvárpalota óvodából, mert narcisz hagymát ettek az udvaron, értesült az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A játék után az egyik gyerek rosszul lett, és kiderült, hogy a kerítés mellől szedtek egy narciszt. A növény minden része mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvívője, a csatorna megkeresésére közölte, négy kislányt és egy kisfiút szállított a kórházba megfigyelésre, jellemzően hányinger, illetve hasfájás volt a panaszuk. A polgármester közlése szerint a gyerekek már jól van, annak az esetet a rendőrség vizsgálja. Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint több ezer családot érint az a szerdán benyújtott törvényjavaslat, amellyel felfüggesztenék a devizahiteles pereket és az ezekkel kapcsolatos végrehajtásokat. A Hantosi István és Mellétei Barna Márton tiszás képviselők által jegyzett beadvány célja, hogy a devizahiteles szerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárásokat a jogszabály erejénél fogva hivatalból és soron kívül felfüggessze. Arról is gondoskodtak a javaslat szöveg, hogyha az adós maga kíván továbbra is teljesíteni, ezt megtehesse. 6 év szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik, majd számolt be a hírről az MTI. A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a légiközlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új Ebola vírus variáns miatt. Kelet-Kongóban a halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrűn lakott keleti régiójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött. A Füles Kuvik költőállományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani Egyesület, amelynél elektronikus adatlapon lehet leadni az észleléseket. A fészkelő baglyok felmérése alapvetően a hangjuk alapján történik, a madarakat nem kell hozzálátni. A felnőtt füles kuvikok jellegzetes, a hím és a tojó gyakran egymásnak válaszolgató füttyögő jelző hangját, később pedig a fiókák eleségkérő hangját kell keresni. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 22-én köszöntjük a Júlia és Rita nevű kedves hallgatóinkat. A Júlia, latin eredetű női név, a Julius nemzetség és férfi névből alakult ki női névvé. Jelentése Julius nemzetséghez tartozó, ragyogó. Ünnepelnek még a júliák április 8-án és július 21-én is. Becézése Júli, Júlika, Júlcsi, Júlcsika, Lia, Liácska, Lius. Jeles viselői a névnek Szendrei Júlia, Petőfi Sándor felesége, Podmaninszki Júlia, Jósika Miklós felesége, Kudlik Júlia műsorvezető és ön kedves Júlia. Szintén ezen a napon köszöntjük Rita nevű kedves hallgatóinkat. A név jelentése gyöngy, tenger leánya, az olasz Margarita becézéséből önállósult. A Rita név barátságos, közvetlen, őszinte személyiség kialakulását segíti. Tulajdonképpen jó természetű, bár őszintesége néha bántóan nyers és olykor szarkasztikus. Becézése Ritácska, Ritu, Rituka, Ritus, Rituska, Riti. Jeles viselői a névnek Jónás, Rita műsorvezető, Kőbán Rita, kajakkenus, Pesút Rita, kitboxoló és ön kedves Rita. Ezen a napon ünnepelnek még az Atosz, Boáz, Bogárka, Emil, Fiametta, Julianna, Julianus, Julius, Renáta, Román, Romána, Romina, Ugocsa, Ugron, Uljána és Juliet nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 22-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1447. május 22-e Szent Rita ünnepe, akit a kétségbejtő helyzetbe került emberek, az anyák és a meddők védőszentjeként tisztelnek, különösen nagy népszerűségnek örvend Itáliában. A 15. századdal folytatjuk továbbra is. 1455. május 22-e Angliában kezdetét vette a rózsák háborúja, amely két uralkodóház, a Lancaster és a York ház közötti trónharc, illetve a mögöttük álló főnemesi pártok csatározása volt. A 19. századdal folytatjuk. 1819. május 22-én először szelte át gőzhajó az Atlanti-óceánt. Maradunk még a 19. században. 1828. május 22-én megszületett Albrecht von Graf, német szemorvos, a modern szemészet első megalapítója. Maradunk még továbbra is a 19. században. 1879. május 22-én Ferenc József magyar király jóváhagyta a magyar nyelv oktatását. Szentesítette azt a törvénycikket, amely kötelezővé tette a magyar nyelv oktatását a népiskolákban és a tanítóképző intézetekben. 6 évet ugrunk csak előre. 1885. május 22-én meghalt Victor Hugo, francia költő, regény és drámaíró. Korának legtermékenyebb szerzője, az európai romantika egyik vezéregyénisége volt. Híresebb művei a Nyomorultak, a Hernani és a Párizsi Notre Dame. A 20. század elejével folytatjuk. 1907. május 22-én megszületett Laurence Olivier, világhírű Shakespeare színész és rendező. A 20. század legkitűnőbb Shakespeare interpretátora volt, aki színészi teljesítményéért bárói rangot kapott. Híresebb szerepei a Hamlet, a harmadik Richard és a Macbeth. Még mindig a 20. században járunk. 1970. május 22-én, uraim, megszületett Naomi Campbell, topmodell. Campbell színészettel is próbálkozott és szerepelt a Miami Rhapsodia című filmben, nemrégiben lemezfelvételt készített a Sony Epicnél, de csak mérsékelt sikert ért el. 2 évet lépünk előre. 1972. május 22-én Ceylont hivatalos nevén Sri Lankát független köztársasággá nyilvánították. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbirádió.hu.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 10. részéből.
1: Jézus mondja, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt.
2: Hobbi Rádió.

0: 2026. május 22-e, péntek. Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Evangélium Szent János könyvéből 21. fejezet 15-től a 19. versig. Amikor feltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől. Simon János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Péter így szólt. Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki, legeltesd bárányaimat. Aztán újra megkérdezte tőle, Simon, János fia, szeretsz te engem? Ő azt felelte, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki, legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle, Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte, szeretsz engem? És ezt válaszolta. Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta, legeltesd juhaimat. Bizony, mondom neked. Amikor még fiatal voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjesztett karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahová nem akarod. Azt jelezte szavakkal, hogy Péter milyen halállal dicsőíti meg majd az Istent. Azután még hozzátette, kövess engem. Emlékedés. A feltámadt Jézus és Péter apostol közti párbeszéd az evangélium egyik legszemélyesebb, legemberibb jelenete. A háromszoros kérdés fájdalmasan emlékeztet a háromszoros tagadásra, és ugyanakkor háromszoros lehetőséget ad a szeretett kapcsolat helyreállítására, Péter részéről a bűnbánatra, Jézus részéről pedig a megbocsátásra. Jézus nem újra tárgyalja a múltat, nem hozza elő a múlt bűnét, hanem csak egy dolgot kérdez, szeretsz engem? Mert a tanítványság és a küldetés egyetlen igazi alapja a szeretet. Ez a kérdés minket is szíven talál, nem azt kérdezi Jézus, hogy mennyit dolgoztunk, hány jó cselekedetet tettünk, vagy mennyire voltunk sikeresek. Csak azt, szeretsz-e engem? És ha igen, akkor küldetést kapunk. A szeretet életre váltott engedelmesség és szolgálat. Nem lehet Jézus szeretni anélkül, hogy ne vennénk észre azokat, akiket ránk bíz. A gyengéket, a keresőket, az elesetteket, a reményüket elveszett embereket. Pünkösd előtte párbeszéd különös hangsúlyt kap. Péter válaszai még emberileg törékenyek, de a Szentlélek eljövetelével ezek a gyarló szavak erővé, küldetéssé, hűségé formálódnak. A lélek az, aki a szeretetet áldozattá, odaadássá formálja át. A pünkösdi várakozásban nekünk szól Jézus kérdése. Szeretsz engem? A Szentlélek pedig ad bátorságot, a válaszhoz, és erőt, hogy a szóban megvallott szeretetből a szolgálat jó cselekedetei fakadjanak. Uram Jézus, te ismered életemet minden múltbéli gyengeségemmel együtt. Mégis megkérdezed, szeretsz engem? Köszönöm, hogy nem elutasítasz, hanem meghívsz az újrakezdésre. Gyújtsd fel bennem a szeretet tüzét, és küldd el szent lelkedet, hogy ne csak szóval, hanem tettekkel is válaszoljak hívásodra. Add, hogy hűséges legyek a rám bízottakhoz, és minden nap újra kimondjam, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Balázs Pali vagyok, sziasztok! Üdvözlök minden kedves Hobbi Rádió hallgatót, hallgassátok továbbra is a rádiót!

0: tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a német George Köhler és az argentin kollégája Cézár Milosztán is 1974-ben daganatos sejteket egyesítettek immunsejtekkel? Az eljárás révén nagy mennyiségű, pontosan egyforma antitestet, immunanyagot voltak képesek előállítani. Ezek a monoklonális antitestek teszik lehetővé a daganatos sejtek, a kórokozók vagy a hormonok lehető legnagyobb fokú pontossággal történő kimutatását.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi rádió.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy mézes oldalast hoztam önöknek, az elkészítése viszonylag egyszerű, próbálják ki, érdemes. Hozzávalók 4 személyre. 1 kg sertés oldalas, 1 kg burgonya, 3 evőkanál méz, 3 evőkanál ketchup, 1 kis kanál bors, só, 2 deci vörösbor, 2 deci húsleves vagy víz, 1 evőkanál zsír. A hús megtisztítjuk és 4 egyforma darabra vágjuk és besózzuk. Ezután a mézet, a ketchupöt, a borsot és 1 mokkás kanál sót jól elkeverünk, majd minden oldaláról bekenjük, bedörzsöljük vele a húsdarabokat. Burgonyát meghámozzuk és felkarikázzuk. Egy mélyebb tepsit kikenünk olajjal, közepébe rárakjuk a húst, köré halmozzuk a burgonyát és aláöntjük a húslevest. A maradék ketchupös mézet a húsok tetejére öntjük és meglocsoljuk néhány csepp borral. Letakarjuk alufóliával, forró sütőbe, 180 fokos sütőbe tesszük, és közepes lángon sütjük. Gyakran 10-20 percenként locsoljuk vörösborral és a sülő zsírjával. Ha szükséges, még öntünk alá húslevest vagy bort, vagy akár egy kevés vizet.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
6: Műsorajánló.
7: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
8: Vasárnap léptől. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
8: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
9: Retikül. Szerdán 16 órától.
10: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
8: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
11: UK Fever Show.
12: UK Fever Show.
0: Ez a UK Fever Show.
8: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
12: UK Fever Show.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Apu, egy meztelen férfi rohangál itt az erdőben.
2: Hogyan hagy, kislányom?
1: De már háromszor hagytam, ő pedig negyedszer is akarja.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Magyar-Osztrák Bizottság tárja fel az aszbeszt szennyezés körülményeit. Feljelentést tettek a Pestvár megyei gyermekvédelmi központ ellen. Elindult a Boldogasszony zarándok vonata Csíksomlyói Pünkösdi búcsúra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar kormányfő bécsi sajtótájékoztatóján közölte, jövő hétfőn megkezdi munkáját a Magyar-Osztrák Bizottság a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárása érdekében. Magyar Péter szerint teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség. Az ügy ugyanis sok ezer magyar családot érint. Hozzátette, van olyan település, ahol a megengedett határérték 300-szorosa a levegő aszbeszt tartalma. A miniszterelnök szerint egyelőre nem világos, hogyan történhetett meg, hogy az EU-ban aszbesztet tartalmazó kőzúzalék került nagykereskedelmi forgalomba az osztrák bányákból, hiszen ezeket a termékeket kötelező bevizsgálni. A szóban forgó bányák kapcsán elmondta, azok közül 4-et már bezártak, egy azonban még mindig működik. Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivista több pontban is feljelentést tett a fővárosi főügyészségen a Pestvár megyei gyermekvédelmi központ ellen, többek között kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás és annak eltussolása, valamint gyermekek rendszeres verése, megfélemlítése és magukra hagyása miatt. A gyermekek szenvedéséről, bántalmazásáról, megalázásáról és rendszer szintű mulasztásokról van szó, amelyeket nem lehet tovább elhallgatni, írta, hozzátéve, hogy az esetekről többször érkezett jelzés a gyermekvédelmi központ felé, azonban az igazgatóság ezeket több alkalommal figyelmen kívül hagyta vagy eltussolta. Elindult a Boldogasszony zarándok vonat a Csíksomlyói Pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti keleti pályaudvarról. A 13. alkalommal elinduló Boldogasszony zarándok vonatot és több mint 800 utasát Csáki Csongor a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte, majd Marton Zsolt váci megyés püspök a zarándok vonat lelki vezetője áldotta meg indulás előtt. A zarándok vonattal utazik Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei Csíksomlyói Pünkösdi búcsú szónoka is. Az zarándokok pénteken szentmisén vesznek részt a csíksomlyói kegytemplomban, szombaton vonulnak a csíksomlyói nyerekbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsún. Egyre több munkáltató tervezi diákok foglalkoztatását a nyári hónapokat követően is, közölte a Mindiák Szövetkezet csütörtökön az MTI-nek küldött közleményében. A szövetkezet tapasztalatai szerint egyre kevesebb az olyan lehetőség, amely kizárólag a nyári szezonra szól. Sok cég eleve úgy tervez, hogy a bevált diákokat szeptembertől is visszavárja, akár heti néhány napos órarendhez igazítható munkavégzésben. A szövetkezet összesítése szerint az idén a nyári munkák a korábbi évekhez hasonlóan a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területéről érkeznek. Az átlagos órabérek bruttó 2200-2500 forint között alakulnak, de speciális tudást, nyelvismeretet vagy jogosítványt igénylő feladatkörökben ennél magasabb óradíjak is elérhetők. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: Hobby rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: És ebben 0660-as telefonom mi van.
2: Köszönjük szépen.
3: Nagyon komolytalan vagyok, borzasztó. Na. Istenem! Na jó,
1: bocsika.
0: Kamu reklámot hallottak.

első oldalon közli a szenzációt. Az angol Titanic nevű luxusgőzös az Atlanti-óceánon éjszaka jéghegynek ütközött, és elsüllyedt.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Nem bírod már elviselni.
7: Always look on the bright side of life.
8: A régi ismerős dallam új köntösben.